0: elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görög katolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges, kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk során mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm, Nándi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést, nagyon örülök.
5: Nagyon szívesen jöttem, üdvözlök téged is, és hát természetesen a kedves hallgatókat.
4: Nándi bácsi, mi a legfontosabb az életében?
5: Hogy mi a legfontosabb, rengeteg fontos van, de egy nagyon fontosat, vagy talán a legfontosabbat szeretném kiemelni. Erre már egyszer válaszoltam, külföldön voltunk turnén, és egy interjúnál azt mondták nekem, hogy mi a legfontosabb, de ezt három szóban próbáljam megmondani. Nekem egyből az agyamba bejött, és megjelent a képernyőn az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ennyi. És akkor egy nagy csönd volt, és néztek a semmibe. Na akkor szerintem a Szent Szellem megjelent, és őket is megérintette. Tehát ez a legfontosabb. Egy hívő embernek ez a legfontosabb. Természetesen a családom, a gyerekeim, a munkám, de nem szabad semmit se annyira bálványozni. Tehát meg kell próbálni hitben élni, amennyire lehet, és betartani azokat a szabályokat.
4: Tulajdonképpen ez vezérli akkor az embernek a mindennapjait, a cselekedeteit, az életét, igaz?
5: Igen, nekem egy nagyon komoly politikus egyszer azt mondta, hogy az embert a cselekedetei után ítélik meg. Tehát az, ez a Biblia meg úgy van, hogy milyen gyümölcsöt teremtél. Mert a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Tehát mindenre megvan, csak ki így fejezi ki magát, ki úgy.
4: Ha a cselekedetekről van szó, akkor mi az, amit kiemelne az élete folyamán? Hiszen azért nagyon sokáig volt például a 100 tagú cigányzenekarnak az elnök menedzsere. Én természetesen így ebben a minőségében találkoztam Nándi bácsival a legtöbbet, azon kívül, hogy a fiával nagyon jó barátságban vagyunk természetesen gyerekkorunk óta.
5: Így van, együtt jártatok óvodába.
4: Így van. És hát sőt, a zeneakadémiára is.
5: Persze,
4: nagyon sokat kamaráztunk.
5: Édesanyádat, édesapádat is ismertem akkor, mielőtt te még nem születtél meg, mindig jó viszonyban, jó kapcsolatban voltunk, és hát apukáddal sokat muzsikáltunk, és bejártuk az egész világot a 100 tagúval. Abszolút rendben volt minden. És hát mit tudnék én kiemelni? Hát ha a munkámról kérdezel, az elég hosszú, mert igazából én a 100 tagú cigányzenekarban az első próbán, az első vonóhúzás, még a próbák előtt. Én 1985-ben a Cini bácsi, hát ezt mindenki úgy mondta, a Mészáros Tivadarnak a zenekarában voltam a Gulyás Partiba, hát a Tivadar bácsi egy nagyon komoly muzsikus karmester, és egy nagy tiszteletben álló ember volt, és hát ugye a 100 tagú cigányzenekarnak a megalapítása az ő személyéhez is kötve, ugye Berki László, idősebb Berki László, Baros Lajos, a Cinege, Mészáros Tivadar, és volt egy Jenes József, aki az első elnök volt, ő nem cigány származású volt, az a Tivadar bácsinak volt a barátja, tehát ők alkották meg a 100 tagút, és én ott voltam, és már nekem augusztusban szólt a Tibi bácsi, hogy alakul egy ilyen zenekar, és ő nagyon szeretné, hogyha én ott lennék. És igazából szeptemberben kezdődtek a próbák, és 85. november 2-án hivatalosan alakult meg a 100 tagú cigányzenekar. Én mindjárt az első év után kaptam egy ilyen emlékplakettet, hogy ambiciózus és jó képességű egy éves ott létemre kaptam egy ilyen elismerést, hogy tehát elismertek valahogy valamilyen téren, és onnantól kezdve úgy figyeltek is engem, vagy hát a Jóisten engem oda elhívott, és oda rendelt, már előre elhívott, és hát úgymond azt a bizonyos szamár létrát, azt úgy megmásztam, mert aztán szólamvezető helyettes lettem, aztán elnökségi tag, koordinátor, szólamvezető, főtitkár, menedzser, elnök. Tehát a legalulról a tetejébe. Tehát én tettem valamit ezért, és van erre is egy amerikai pásztornő, a Merlin Hickey, egyszer azt mondta, hogy ha megteszed azt a természetes lépést, amit Isten kívánt tőled. És ez a lépés az ő teljességében, az ő akaratával megegyezik, akkor erre a természetes lépésre az ő természet feletti dicsőségét rádárassza, mert ott állsz azon a helyen, amit ő szeretett volna. Na most engem oda rendelt akkor a 100 tagúba, és gyerekkorom óta, 20-valahány éves voltam, és onnantól végig, egészen nyugdíjig ott voltam. Tehát most ebben az évben 40 éves a 100 tagú cigányzenekar. Hát mondjuk 39 évig. De azokat a magokat, amit többek között a nagyokkal én is ültettem, azok már többször virágoztak, és mi voltunk a gyümölcsszedők. Most már vannak olyan magok, amik már vadhajtásként is kirügyeznek, és vannak már olyan gyümölcsszedők, akik nem élték meg azt a rettenetet, azt a sok rosszat, amikor kezdődött az egész a száztagúba, hogy volt egy olyan turné Ausztráliába, ami borzasztóan nagyon ráfizetéses volt, több 10 millió forintos adóság, hát most 87-ről beszélünk, 1987-ről, tehát valahogy ki kellett kerülni a zenekarnak ebből. Akkor nem volt állami támogatás. Ha volt, akkor programra adtak, és nem adtak működésre. Nem tudtunk úgy próbálni, hogy kapjunk érte pénzt. Akkor meghívtak külföldi menedzserek, éppen, hogy nagyon kevés pénzt kaptunk. Mindenhova rossz állapotú autóbuszokkal mentünk, hogy a kerék kiesett, meg úton útfélén meg kellett állni, és javították, pótbuszokat küldtek, meleg volt, nem volt jó a légkondicionál, vagy ha hidegben megfagytunk, akkor abból viták voltak. Tehát ezért mondom, hogy ezeket meg kellett szenvedni azért, hogy a száztagú a mai fényében, és remélem, hogy minél tovább azon a helyen marad, amit én 18 évet beletettem, mint vezető. Tehát én, mint vezető, 18 évig menedzseltem a zenekart. Bejártuk az egész világot. Például az én vezetésem alatt lett 2014-ben Hungarikum a zenekar. Ezt én terjesztettem föl, azért én kirincseltem, én hajlongattam, én mentem a legnagyobb méltóságokkal tárgyalni, hogy a száztagú cigányzenekar méltó helyre kerüljön a Hungarikumok. A Hungarikumok gyűjteményében, egy olyan családba, ami a nemzet kincse. Az összes. Akár a Herendi porcelán, vagy a Pixalámi, bármi, hogy oda kerüljön, ami magyar. A cigányzenekar, ami magyar, igen. Magyar száztagú cigányzenekar. Hát ez én nagyon sokat tettem. És lehetek is büszke, mert a Jóisten ehhez adott nekem talentumot. Nem az ördögtől kaptam, Istentől. És ez nagyon nagy dolog, hogy ki mitől, kitől és mit kap. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. Mert hát ott vannak a gyümölcsök, amelyik rossz fa az nem ad gyümölcsöt. A jó fa az gyümölcsöt ad, és a rossz fát ki kell vágni.
4: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, és azt gondolom, hogy az alma nem esik messze a fájától. Ha jól tudom, én ezt csak legendákból hallottam, nagypapája is egy igen befolyásos személy volt a cigányzenészek körében.
5: Köszönöm, hogy ezt megemlíted. Nagyon kedves vagy. Az én nagypapám a Beke Farkas Gyula, aki az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt a főosztályvezetője, a népzenei osztályvezetője. Hát ő mondta meg igazából, hogy kimegy Kalocsára muzsikálni, vagy kimegy New Yorkba muzsikálni. Tehát akkor több ezer muzsikus volt a keze alatt, hát olyan 5-6 ezer ember biztosan. Hát ő kezdte az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, nyugdíjazásáig, és hát nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Például a fiatalokat nagyon szerette, ahogy én is nagyon szeretem a fiatalokat, és sokat tettem mindig a fiataloké. Például olyat ő bevezettette azt, hogy a fiatalok legyenek tanulók, tehát mint a mester mellett a műhelybe egy jó inas legyen, és ott tanuljon. Üljön be a zenekarba, majd aztán, ha már 17-18 éves lett, akkor, ha még nem voltak meg az iskolái, akkor kapott egy ideglenes működési engedélyt, amire kellett vizsgázni. Ez volt a IME, regiszter. Ez a hogy regiszteres valaki, hogy ideglenes működési engedély. Tehát ezt is ő vezette be, és hát nagyon sok mindent ő vezetett be. Hát mondjuk többek között a nemzetközi cigánybálokat ő rendezte februárban minden csonka csütörtökön több éven keresztül a Royal nagyszállóban, tehát az is az ő nevéhez. A fiatal cigánlányok már erőleg készültek, már novemberben ruhákat csináltatták, meg az anyukák is, meg mindnyájon. Tehát ez egy igen, hatalmas, nagy fórum volt a muzsikus cigányoknak az életébe, és hát a nagypapa ezt megteremtette, és hát rengeteg, például voltak olyan esetek, hogy valamelyik vendéglátó egység, vagy mit tudom, a belvárosi vendéglátó, vagy a Pannonia, vagy a Hungár Hotels, amivel csoportosultak a vendéglátó egységek, és ott az igazgató mondta, hogy hát most le kell építeni ezt a zenekart, azt a zenekart, és azt mondta a nagypapa, ne építs le, mert sehova nem fogok adni neked zenekart, egyetlen egy éttermetekbe se. Meg is tette volna. Ő nagy hatalmú volt, és nagy tiszteletben állt, és amit említettem volt, hát az ő cselekedetei mutatták meg az ő nagyságát. Az, hogy valamit ebből én hát örököltem, valószínű, de ő is Isten embere volt. Mert ekkora nagy csapatot, ekkora felelősséget, nagyon nehéz. Hát most itt a 100 tagokban is mindig szoktam mondani azt, hogy egy zsákból hát könnyebb összetartani, mint ezeket a meg nem értett művész kollégákat. Szóval nagyon, nagyon nehéz, de abból jó, mert én ugyanabból az alomból jöttem, rengeteg gyerekkori barátom volt ott, együtt kezdtünk zenélni, sokat muzsikáltunk együtt. Nekem annyiból volt könnyebb, hogy értettem a nyelvükön.
4: Igen. Szintén cigányzenés családból jön, tehát így tulajdonképpen természetes volt, hogy cigányzenész lesz, gondolom.
5: Apukája. Nem volt más választásom, ha bár gitáros szerettem volna lenni, de...
4: Apukája és testvére is természetesen cigányzenészek.
5: Igen, így van. De már a fiam az már nem, amit mondjuk többször már nekem említette, már amikor már művész és hegedűművész, meg nagyon jó helyeken, jó zenekarokban volt, hogy miért nem lehetett cigány prímás. Hát én mondtam neki, mondom, miért most rossz helyed van, vagy nem jó helyen vagy, de csak hogy ő mindig szeretett volna. Hát mondom, érdekes, nekem nem mondtad. De nálunk a cigány családokban ugye nincs az, hogy a gyerek megmondhassa, hogy mi legyen, hanem te ez leszel, fia? Én nem akartam, hogy cigányzenész legyen, én már akkor láttam, hogy azért nehéz lesz. Nehéz lesz. De szerintem ő se bánta meg, mert azért elég szép karriert fut, hála jó Istennek, és hát kiváló hegedűművész.
4: Nagyszerű hegedűs, róla még beszélünk mindenféleképpen. És hogy kezdte a pályafutását, illetve a tanulmányait? A 13. kerületben jelenleg is ott él.
5: Igen, én lokál patrióta vagyok, és bizony kaptam egy díjat, a 13. kerületér díjat, ami a díszpolgár alatt van, tehát a 13. díszpolgár alatt, egyen alatta, és Budapest Pro Urbe díjas is vagyok, ami Budapest díszpolgára szint alatt egyen van. Hát úgyhogy ilyen örök második, de hát jó a második is. Azon csendes. Tudod, arról is van egy ilyen biblia idézet, hogy jó az, hogyha néha az uraknak az asztalról lecsorgó, lepergő morzsákat az ember úgy összeszedi. Hát úgyhogy jó ez. Jó ez így.
4: És a 13. kerületben kezdte tanulmányait a Fürst Sándor utcai zeneiskolában, ha jól emlékszem. Kinél kezdett?
5: Jász Pál.
4: Aha.
5: Akinek a fia kiváló hegedűművész. Egy pár szót már váltottam vele, és csak felcsillant a neve, és akkor oda mentem hozzá, hogy azt mondja, hát mindom, mi van, apukád, de már szegény, akkor már nem élt, és Nagyon jó hegedű művész volt, jó hegedűs volt. És aztán a stúdióba mentem a Szofia utcába, meg Égelland Istvánnál. Nagyon sokunkat tanított a tanár úr. Érdekes, ő brácsa művész volt az operaházba, de nyilván hegedülni is tudott, de kiváló pedagógus volt. Hú, nagyon. Hát sokunkat ő tanított. Rengeteg hegedűst a cigánzenészek közül. És hát ő...
4: Gondolom a cigányzenét még a zeneiskolai évei alatt azért édesapjától tanulta.
5: Tanultam tőle is, a nagybátyámtól, Bekefarkas Sanyitól, aki sajnos már nincs köztünk, aztán a Patyi Farkas Béla, unokabátyám, a Rácz János, Bulhó Rácz János, anyám bátyja, tehát mindenki cigányzenész. Aztán a családi körből kikerülve idősebb Járóka Sándor tanított a lakásán, illetőleg Bártvai Krajcár Gyula a kor legnagyobb tercese, és ezért is készültem én tercesnek, és annak is vallom magam. Ő tanított engem, ő meg a lakásomra járt, és hát egy kitűnő muzsikus Gyula bácsit nagyon szerettem. Volt olyan, hogy nem volt megbeszélve, mentek vásárolni oda a kispiacra, tudod, a Tomorio, és hát nem messze laktunk, nem volt megbeszélve, de neki valami eszébe jutott, és reggel kimaradtam, és jött oda, hogy ezt hallgass meg, föltette egy magnótot, kapcsolat. Hallod, ezt mondja, milyen tercezésed? Na látod? Na most megmutatom neked. Hegedűs Gyuri a Magyar Imlénvel muzsikát, a Hegedűs Gyuri volt a terces, és hát na azt mondja, így kell, és föl kellett kellem, és meg kellett tanulnom. És sőt, mi több az első, úgy vállalt el, azt mondta, én nem nagyon tercet, én nem tanulok, ha bár nagyon sok ember, cimbalmosokat is, klarnétos, nagyon sok embert tanított a Krajcár, ez a művész neve. De azt mondta, hogy tercet nem akar tanítani. Hát mondom, Gyula bácsi, hát tudom, hogy... Na jó, egyet mutatok neki. Ha meg tudod oldani, akkor rendben van. Eljött a fiszmolos tavaszi hórát, mutatta meg. 20 perc alatt bevágtam. Na, nagyon nehéz. Na jó van, azt mondja akkor. Akkor járok hozzá. És akkor ő tanított. Ő készített fel a vizsgára is, minden.
4: Az OSK vizsgára. Hát az országos szórakoztató.
5: Igen, amit sajnos eltöröltek a nagy politikusok.
4: Valahol ez a minőséget hivatott biztosítani, én azt gondolom.
5: Persze, hát most fellazult, nagyon felhígult a muzsikus társadalom. Senkit nem akarok megbántani, mert mindenkinek kell egy darab kenyér. Engem így neveltek. De akkor, amikor valakit olyan helyről túrnak ki, meg olyan muzsikusok, akit éppen kitúrnak, az nem való arra a posztra, az ideges vagyok, azért az úgy nem megy. Tehát valaki alkalmatlan egy posztra, és valakit úgy löknek ki, úgy fúrnak meg, akkor onnantól az olyan lejtmenet megy az egész. És nem jó kifelé, sajnos.
4: Visszatérve egy kicsit a családra, én azt gondolom, hogy óriási előny, hogyha valaki zenés családban születik. Hiszen akkor olyan pluszt hoz magával otthonról, olyan plusz löketet kap, amit nagyon nehéz bepótolni. És tulajdonképpen akkor ez volt Nándi bácsival is, hát és természetesen a fiával is, Nándival.
5: Igen, hát őnek is volt nagyon mit választania, természetesen hegedűt.
4: Nagyon jól focizott.
5: Igen, mai napig a foci nagyon oda van. Most ő 3 éves korában kezdett, vagyis hát én szerettem volna, és olyan játékosan már ide ültettem, mint nagyon sok kollégám már a gyerekét így kezdte nálunk, ez így szokás, hogy az ölébe ültette, és akkor a vonót a kezébe adta, és akkor én meg lefogtam a hangokat, és akkor nyilván a hegedűt úgy fordítottam, a ura csak így húzogatta, és akkor szépen ment bele a fülébe. És akkor 3-4 évesen már úgy elég szépen fejlődött, és 5 éves korában már előkészítőbe vittem a ott az ajtósi dűres sor a Beckerannához. És hát ott 2 év előkészítő után lett elsős. Tehát megvan még neki kis, ilyen kis papír. És hát végigjárta. Ott érettségizett, és onnan ment a Zeneakadémiára. És akkor elérte azt a szintet, hogy hát több kurzusra is járt, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, a Pauk György, aztán...
4: Hát a Vonós négyessel is rengeteg kurzuson voltak.
5: Igen, tehát igen, igen.
4: Már
5: igen,
4: a Zeneakadémia alatt is, de utána igen, is nagyon intenzíven...
5: Így, mert a Takács Nagy Gáborhoz jártak, igen, az nagyon igen, kiváló volt.
4: Nagyon intenzíven csinálta a Nádia Vonós négyeseket. És ezeket hát a kis
5: én 16 éves korában meg már privátba kihortam itt Bécsbe a Sívó Józsefhez, a professzor úrhoz. És utána meg a Ruha Pista bácsi Stefáruba. Az vette kezelésbe, és a Zene Akadémián meg a Szenthelyi professzor úrhoz. Úgyhogy minden jóval el volt halmozva, és azért mindig azt mondja, hát ez egy cigány primás, azért miért nem? Hát nem baj, jó van, hát nincsen semmi baj. Hát egyszer volt egy olyan, volt a Szenthelyi Miklósnak, azt hiszem, még most is van a Virtuóz zenekar.
4: Igen.
5: Hát az elég sok fiatal cigány származású muzsikus, meg régi tanítványai voltak, hát köztük a Gabora Gyuszi, akkor aztán az Ödön, Rácz Ödön is ott volt benn, meg a Mohácsi
4: Gyula
5: és akkor Nántika, és akkor volt egy felvétel, és elkezdtek itt külföldön piázgattak, és magyarul muzsikáltak. És akkor hallottam, hogy a fiam meg tercezik. Egy felvétel. Hát mondom, azért csak benne van. Az én vélem. A Gyuszika. Nagyon jó muzsikát, a Gabora. Olyan jó felvétel, tényleg. Na hát azért...
6: Azért csak is tudják ezt.
5: Hát persze. Hát azért mindegyiknek a vére ott
4: így van.
5: Hát,
4: így van.
5: Kiváló hegedűsök, vagy kiváló zenészek, szólisták. De azért ott van a jó cigány véra az elejükben.
4: De azért egészen más műfaj, tehát én nem tenném egyiket se a másik alá, sőt, inkább egymás mellé tenném őket, hiszen aki tapasztalatot szerzett akár a cigány zenében, az lehet olyan kiváló
5: muzsikus. Számtalan példa van, ha csak a Boros Lajost nézzük, amikor Menuhin jött Budapestre, és együtt muzsikálták a Brahms egyest, és hát ugye Lajos bácsinak hát olyan hangja, meg olyan vonós keze, meg nem teszem a Menuhin mellé, de nekünk a Lajos bácsit Menuhin az ő, a mi műfajunkba. Tehát amit mondtál, azt most megerősítem. Nyilván, hogy nem lehet a kettőt, de viszont azért, aki cigány vér is van benne, és nem megbántva, akiben nincs cigány vér, annak egy kicsikét könnyebbsége van ezekkel, mert nekem egyszer mondta egy nem is tudom már melyik szimfonikus zenekarba játszott akkor, és azt mondta nekem, hogy tudod mit irigylek tőletek, cigányzenészektől? Na mondom mit. Azt mondja, azt a zenei szabadságot, ami nektek van, mert tudni illik, ugye a kotta ki van téve, ha törik a szakad, azt úgy, addig számolnak, pontozva, akármi, betartják kész. Nálunk még azért megvan, hogy tudjuk érinteni a határokat. Tehát akár még rezeg a léc, és nem esik le, de kicsit megnyújtjuk, egy kicsit csúszunk, egy kicsikét hosszabban, egy kicsit édesebben, hát nem... ugye nem hiába van ez a, hogy a la cingara éze, hogy az cigányosan.
4: Így van. Hát
5: most ez a nagy plusz.
4: Lisztnél számtalan ilyen példa van a Rapszódiákban, és és hát sok egyéb műben is fel lehet ezt fedezni. És tulajdonképpen a 100 tagú cigányzenekar is, ha már visszatérünk, akkor ők is ettől különlegesek, hogy ők nem egy hagyományos szimfonikus zenekar, még akkor sem, hogyha egy Strauss keringőt játszanak.
5: Nem, ezt is mindig azt mondtam, hogy pontosan a Strauss keringőnél, hogyha valaki akar a Kék Duna keringőt úgy meghallgatni, ahogy a bécsiek játsszák, akkor azok elmennek oda. De hogyha egy kicsikét aranyosabbat, kedvesebben, egy kicsikét melegebben a Kék Duna keringőt, hát akkor a cigányzenekart kell meghallgatni. Hát ezt mondta Boros Lajos is, hogy hegedülni meg lehet tanulni az akadémián, de muzsikálni csak cigánybandában, és volt a Fehér Ida nevezető, egy, azt hiszem, Izraelben élt, és ő is azt mondta a tanítványának, hogy most már menjetek, és a Toki Horváth Gyulát hallgassátok meg Münchenbe, a Piroska csártába, úgy kell muzsikálni. Tehát bele kell tenni a szívet. És nagyon sok helyfecni, és észre lehet venni, vannak olyan jó grisszandói, vagy olyan vonó váltásai, ami emlékeztet, nyilván nem az, hogy most ő cigány lenne, vagy, de az a plusz. Uh-huh. Azért ugye erre is megmondta Jóisten, hogy az ajándékot én adom nektek, és az ingyen. Nem akarom, hogy versengés legyen köztetek, hogy most ki hány miatyánkot, vagy ki mit csinál, hanem majd én tudom, hogy kinek adom az ajándékot, a kegyelmet. És ezeket az embereken mind a kegyelem volt. Hatalmas nagy muzsikusok voltak. Az ember hallgatja, valamikor éjjelente hallgatom bármelyik művész, nem csak most a cigány primásokat, mert annál is megvan, vagy egy jó, akár egy tagembert. Az ember bizony rájön a sírás, és a belső szelleme dolgozik, hogy micsoda, mekkora szív, milyen érzés, és hogy mennyire hatalmába tud keríteni, de ez úgy a pozitív értelemben. Tehát hiszem, nálad, bárkiné, ez ugyanúgy működik. Tehát ezek az emberek, ezek egy különleges adottsággal voltak, és mai napig is vannak köztünk, és hála Istennek, hogy ismerek is egy pár olyan embert, például az ifjú Sárközi Lajos, az egy fenomén.
4: Jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekarnak a menedzsere. Most értek haza egy nagyobb koncertkörútról. Milyen volt, hogy érezték magukat, milyen volt a fogadtatás?
5: Nagy fogadtatás volt, és nagy reményekkel mentünk, és köszönjük a bizalmat a székelyföldi barátainknak, hogy ezt lehetővé tették, mert igazából nem akarom a személyemet bárki elé, vagy a zenekar elé tenni, de az én személyem, ami a szavatosság volt, mert nem ismerték ez idáig a Pannon cigányzenekart. Hát ugye a 100 tagú cigányzenekarral könnyű turnézni, mert ott van a brand. Mondhatom, én mondhatom, 18 évig azon dolgoztam, hogy ilyen brand legyen. Az nagyon tartós az a brand. De egy olyat felhozni, ami szintén nagyon jó szakmailag, de egy ekkora ilyen csodálatos zenekar, mint a 100 tagú, annak a fényébe csak finoman olyan piánóban lehetett működni a Pannon cigányzenekarnak. Hát ők ott maradtak azon a Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, meg tehát ott közel az osztrák határhoz, és ők inkább arra tendáltak, és arra jártak ki, meg hát más volt a menedzselés, vagy nem volt menedzselés. És akkor engem, amikor Baranyai Lajos felkért, hogy vállaljam el, és szó szerint így mondta, hogy hozzam fel a zenekart, hogy tegyem ismerté, népszerűvé, de úgy, hogy 18 éve léteznek, de igazából még Budapesten,

0: adatok megvannak, akkor van mire hivatkozni. Tehát nekem nagyon nehéz dolgom volt, és az mellett én nekem csak a kapcsolataim voltak. És hála Isten, az első bekopogtatásnál már meg is kaptam azt a löketet. Egyébként ugyanannyi segítséget kaptam anyagilag, mint amikor a száztagúban voltam, és a száztagúnak lobbiztam. Uh-huh. Ott is a személy volt. Tehát ezért a cselekedetek számítanak.
1: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk első részében mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is 22 órától, és hallgassák meg a beszélgetésünk második felét is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember 3 sírhelyet, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 3-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk!
4: A zenekar tagjai főleg a száztagú cigányzenekarban gyakran a Rajkó zenekarból jöttek, hiszen ott volt az a fajta képzés,
5: abszolút,
4: amit a Farkas Gyula neve fémjelez tulajdonképpen, hogy nagy zenekari műsorokat tanultak, és elsősorban ez volt a profiljuk. És ezért nem is véletlen, hogy a száztagú cigányzenekarban sok rajkós volt. Most mi a helyzet a Pannon cigányzenekarral?
5: Ott is rajkósok vannak, és száztagúsok. Nem lehet, ez a két zenekar nem lehet, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet elhagyni, ha valaki ma már egy nagy formátumú cigányzenekart akar alapítani, az nem hagyhatja ki se nem a száztagúsokat, se nem a rajkósokat. Uh-huh, uh-huh. Na most itt ennek az ötvözete, de egyébként a száztagúban is az az ötvözet van, és amikor megalakultunk, akkor is az volt, hogy a régi rajkósok, akkor még nem volt régi száztagú, tehát a régi rajkósok, a Budapest Együttes, Honvéd Művész Együttes, Duna Művész Együttes, uh-huh, Állami Népi Együttesre alapozva, és a legjobb vendéglátós muzsikusok, és a Rajkóból azok, akik ugye azt tanulták a Gyula bácsitól, nagyon nagy muzsikusokat nevelt ki a Gyula bácsi, és azok az emberekkel lehetett ezt elkezdeni akkor 85-ben. És ma már úgy van, hogy tehát a két zenekarból nem lehet kihagyni senkit se, hogyha valaki valamit csinál. Hát ugye most például Berki László itt van a Pannon cigányzenekarban, aki első koncertmester volt, meg hát édesapáddal volt a koncertmesterek a száztagúba, és ugye az alapító idősebb Berki Lászlónak a fia, azt most ott van a Pannonban. Vagy Puka Károly, amikor megnyerte a vonópárbajt, akkor, ahogy alakult a száztagú, az egyik vezető primása volt a Puka Karcsi. És most itt van. De mondhatnám a cimbalmosokat, bőgősöket, a klarnétosokat, rengeteg hegedűsök, tehát itt azért ilyen van. És ez a két zenekar, ez nagyon jó táptalaj a magyar cigányzenének. Ebből lehet nagyon fejlődni, és remélem, hogy a fiatalság, mert hogy én a száztagúban 18 évvel ezelőtt megalapítottam az ifjúsági tagozatot, egy ifjúsági zenekart, ami 85%-ban a mai száztagúnak a meghatározó emberei lettek. Én már akkor tudtam azt, hogy kiket kell kineveznem. Tehát a mai vezető művészek a száztagúban, azok 85%-ban én neveztem ki, és azóta is ők vannak. Tehát azért a szimatom jó.
4: A műsor tekintetében miben különbözik a két zenekar?
5: Nem sokban. Mert ugyanis ezeket a számokat, ezek siker preferált számok.
4: Tehát mondjuk a Pacsirta nem hiányozhat.
5: Nem hiányozhat, a Monti Csárdás sem hiányozhat, uh-huh, a Brámszok sem, a Liszt rapszódiák sem, uh-huh, Nyitányok, tehát nem. Legfeljebb máskor mást, máshol mást, de olyan nagyon sok különbséget nem lehet. Nyilván van a hangszerelésben, mert Farkas Gyula hangszerelés, Berki László hangszerelés, de itt a Pannonban is ugyanaz van. Uh-huh. Mert itt is azért többnyire rajkósok vannak, és azt követik. Uh-huh. És a száztagúban is szeretik a rajkósok követni a rajkós. És hát mondjuk azt sajnálnám, hogyha Berki Lászlónak a zenei munkáját azt mondjuk elhanyagolnák, de hát ez a lelkük rajta, de mondjuk Farkas Gyulá is kevesebb. Úgyhogy különben unokatestvérek voltak Berki László és a Farkas Gyula bácsi. Hát szóval itt vannak a talentumok, ugye? Mekkora zenei ész, mekkora nagyságok ezek az emberek.
4: A száztagú cigányzenekar azért egy nagy formátumú zenekar. A 40 tagú Pannon cigányzenekar viszont azért valamivel kisebb, tehát könnyebben mozgatható, valószínűleg kisebb színpadon is elférnek. De vajon elbír az ország vagy Budapest két ilyen nagy formátumú zenekarral? Mert igény az bizonyára van rá.
5: Igen, nagyon jó kérdés ez. Hát szerintem, ahogy a többi szimfonikus zenekarok megférnek, megférhet a két nagy formátumú cigányzenekar. Az nem baj, hogyha nemzetnek van két kiváló cigányzenekara. annak nem jó, aki esetleg valami más gondol. Tehát itt nem versengésről van szó, mert az én tisztában vagyok azzal a brenddel, amit előbb említettem volt, azt én építettem. 18 évig. Száztagú cigányzenekarra nem lehet szembe menni, meg nem lehet rivalizálni. Lehet jó muzsikálni, lehet egy egészséges versenyhelyzetet teremteni, és valamikor őket idehívják, van aki minket hív. Most például a történelmi Magyarországot bejártuk a Magyar Kultúra napján. 40 tagú Pannon cigányzenekar Budapesten, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda. Ott ünnepeltünk együtt a Székely testvéreinkkel, és itt a Magyarországon a cigány testvéreinkkel. Tehát ezzel nem szabad így gondolkozni, és tényleg szeretném azt, hogy ne is vegye úgy senki se, hogy a két zenekar versenyezik, nem versenyezik. Tartsuk egymást tiszteletbe, örüljünk egymás sikerének, én örülök, mert nem tudom magam elvonatkoztatni, mert benne van a munkám a mai napig is. A mai napig is benne van. Nem tudom még mennyi ideig lesz benne az én munkám, de látom, hogy jól csinálják a fiúk. Tehát azt követik, amit én ott hagytam.
4: Mi a terve a jövőre nézve a 40 tagú Pannon cigányzenekarral?
5: Hát minden esetre erre kell egy politikai akarat ahhoz, hogy a Pannon cigányzenekar fent tudjon maradni és versenyképes legyen. A piacon, nemzetközi és a hazai piacon el lehessen adni. És nem mellesleg ugye itthon a nemzetet boldoggá tenni az, hogy tudunk választani, hogy most kinek a koncertjára menjünk, de ehhez politikai akarat kell, magyarul az, hogy egy kiszámítható működési támogatás, ami éves szinten van, amire kaptam, hála Istennek, egy ígéretet, hogy hamarosan a 40 tagú Pannon cigányzenekart be fogják sorolni, és kap majd támogatást. Nyilván ez akkor lesz meg, hogyha minden optimális. Tehát nem fogok menni kopogtatni senkinek az ajtaján, ez egyszer le lett tárgyalva. Nekem, hála Istennek, nagyon jók úgymond a kapcsolataim, és azok a kapcsolatok, azok az emberek, azoknak meg nagyon jó benyomásuk van én irántam. Tehát itt a keresztény konzervatív körökben nekem elég ismert a nevem.
4: És milyen tervei vannak Nándi bácsinak, mint Beke Farkas Nándor a jövőre nézve? Következő.
5: Hát hogyha jó Isten is úgy akarja, és élünk, és van egészségünk, akkor mindenképpen szeretnék egy székházat, hogy tudjunk próbálni. Szeretném azt, hogy amit említettem, hogy legyen egy kiszámítható működési támogatás, eszköztárat, hangszerparkot, kottákat, anyagokat beszerezni, aztán ez már nyilván egy távlati, de nagyon jó muzsikusok vannak a Pannonban, csak a Puka Károlyt említem, azt hiszem mindenki csak a kalapját veheti le, és ő nagyon szeret tanítani. És vannak még ott kiváló pedagógus vénával ellátott muzsikusaink, hogy szeretnénk az új nemzedéket kinevelni. Nekem ez egy régi vágyam, még a száztagúban nagyon sokat tettem ezért, csak sajnos nem sikerült. Talán itt sikerülni fog, és hát mindenképpen a zenekar részére hát egy olyan havi illetményt, ami méltóképpen van rendezve a muzsikusokkal, és hát ennek fejében nyilván próbálnak, játszanak és föllépnek. Minden esetre még ezek tág fogalmak, nekem ez ugyanúgy megvolt a száztagú cigánzenekarban is. Már évekkel ezelőtt beadtam egy beadványt, hogy szeretném, hogy a zenekarnak legyen fizetése, havi fizetése. Ne kelljen elmenni Portás bácsinak, ne kelljen letenni a lantot, amit gyerekkorunk óta tanultunk. Nem a munkával van baj, csak mi az életünket tettük rá a zenére. Tehát nem biztos, hogy jó portások lennénk. Ha jönne egy betörő, akkor elszaradnánk, de ez távol legyen. És nagyon halkan mondtam, remélem, hogy egy csoportvezető sem fogja meghallani.
4: De ha már így felmerült ez a téma, akkor mondjuk el, hogy valóban az utóbbi években, évtizedekben ez egy súlyos probléma, hogy olyan zenészek, akik az életüket áldozták a zenére, és gyerekkorukat feltették arra, hogy mindennapi gyakorlással képezzék magukat. Nagyon sokan sajnos arra kényszerültek, hogy szakmát váltsanak, illetve ezt a hivatást, ezt felcseréljék valami olyan munkára, amiből meg tudnak élni. És ez egy súlyos probléma. Lát ebből valamiféle kiutat, Nándi bácsi, a következő években?
5: Egyelőre nem. Sajnos nem.
4: Vagy a cigányzenével kapcsolatban lehet, hogy esetleg lesz valami feléve és a következő időszakban?
5: Hát van az a magyar államnak, a kormánynak egy nagyon jó döntése, ami évek óta működőképes, ez a Muzsikálva Magyarország. És ez nagyon jól működik, 4 hónapot lehet játszani nyáron, úgyhogy ha felkeresünk mondjuk egy éttermet, és a tulajdonossal megbeszéljük, hogy hagyj játszunk itt, neki nem kerül egy forintjába se, lehet, hogy valami előnyhöz majd juthat, ezt nem tudom pontosan, de ahogy én is csináltam, bementem a barátomnak a szállodájába, és azt mondtam, hogy szeretnénk itt muzsikálni, és neked nem kerül semmibe sem, minket a magyar állam fog fizetni, hogy ezt megtennéd de nekünk, hogy tudjunk pénzhez jutni. Persze, hogy megtette. És nagyon sok kollégámnak sikerült ez így, és nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak, hogy ezt a cigány zenészeknek tudta biztosítani, és biztos megélhetés. Hát most azt kellene egy kicsikét hosszabban, mondjuk 6 hónapra, vagy egy évre, vagy valamilyen ehhez hasonlót kitalálni. Uh-huh. Ez nagyon jó lenne.
4: Kulturpolitikai szempontból ez egy jelentős lépés, hiszen a cigány zene az valóban a magyar kultúra egyik gyöngyszeme, kiemelkedő gyöngyszeme. És akkor természetesen itt még ezen belül pontosabban felsorolhatjuk a 100 tagú cigányzenekart, a Rajkót, a 40 tagú Pannon cigányzenekart.
5: Így van, a Rajkóról nem is beszél, hát a Rajkó meg a ugye másik, már akkor nem kettő van 3. Igen, és ők is nagyon jó muzsikusok. Már igazából nem annyira Rajkók, mert már nagypapák is, de kiváló muzsikusok, de viszont a hűségüket ez azt jelzi, hogy még mindig ott vannak, és nyilván, hogy a vezetés is, ugye Gerendási Pista barátom, az igazgató úr is ezek szerint nagyon jól csinálja a dolgát, mert ott maradnak az emberek, és az ő szájuk íze úgy édesebb, hogy kapnak ők is valamilyen illetményt. Igazából nem nagyon tudom a Rajkónak a belső életét, de rosszat nem hallok kifelé, így hát csak jó lehet.
4: A cigányzene utánpótlása az egy kardinális kérdés. Elsősorban a Rajkó Talentum szakiskola végzi ezt a képzést. Természetesen korábban ez a 100 tagú cigányzenekar keretében is működött, amit még Nándi bácsi vezetett be. De hogy látja most ezt, hogy tulajdonképpen lesz utánpótlás?
5: Hát ezt mondjuk, mert aztán működik a iskola, ugye, a Rajkóban, hogy hányan jelentkeznek, egy, és hányan mennek végig. Tehát ez a tól így, ezt talán az igazgató úr tudja megmondani, de hát ez nem az én kérdésem, csak most beszélgetünk, esetleg az igazgató úr hallgatja. Üdvözlöm, mert jó barátságban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tól így, hogy vannak a gyerekek, milyen korosztályt lehet bevonni ebbe a tanítási rendszerbe, és milyen tanárok, mert az nagyon fontos az, hogy felfigyeljenek, tiszteljék a tanárokat, hiszen a fiam is, meg te is tanítottatok a Rajkóba, és akkor még ti nagyon fiatalok voltak, azt hiszem szerintem még akkor főiskolában, nem tudom, harmadik, negyedikesek volt.
4: Vagy már főiskola alatt is, igen, a Zeneakadémia alatt is már így, tanítottuk.
5: Így van. És akkor és mégis tudtak tőletek tanulni, és azt hiszem te elég sokáig is ott maradtál.
4: Igen.
5: És
4: 12 évig ott tanítottam.
5: Na, pontosan. Ennek nagyon örülök.
4: 13.
5: Nagyon jó. És hát a fiam az nagyon szeretett tanítani, csak nem fér bele az idejében, meg hát pénzt is szeretett volna keresni, és hát itthon mondjuk 2-3 zenekarba volt, a Virtuózba, volt a MÁV-ba, aztán a Budapest koncertóba, de mégsem.
4: Virtuózokba.
5: Igen, Virtuózok, igen. És mégsem volt igazából elég, és akkor kiment külföldre.
4: Hogy érzi most magát Nándi kint külföldön? Ezt tőle kellene megkérdeznem, de azért...
5: Hát, amit én tudok, hogy jó érzi magát, megvan neki anyagilag a számítása, szakmailag is, de mondjuk nyilván, hogy akkor nem ment volna el egy évre felvételizett, nem mondta meg a londoni filharmonikusokhoz, és egy évig ott volt. Tehát addig kivett egy év szabadságot a Genti Operázból, és ott is szólamvezető szekunda principál volt a londoniaknál is. Meg itt. Szóval,
4: de hát ez egy óriási dolog egyébként. Igen, tehát a londoni szimfonikus zenekar az a világ egyik legnagyobb szimfonikus zenekara. És az, hogy a Farkas Nándi ott van ebben a zenekarban, hihetetlen, óriási dolog.
5: És hát az az igazság, hogy ahogy mesélte, ez egy, úgy kell elképzelni, mint egy hegedű verseny. Tehát három fordulós volt, függöny háta mögött, és az utolsó három az face to face. Egy orosz, egy kínai, meg ő. Két csaj, meg ő.
4: Ez igen.
5: És akkor hála Isten, őt szavazták meg. Nagy dolog.
4: Nagy dolog, így van.
5: Óriási. 34-en voltak, és ő maradt egyedül.
4: Szóval ez a sok tanítás, ez a rengeteg gyakorlás, ez azért csak beért. És meghozta a gyümölcsét.
5: Hát persze, hát azért itthon is több a korrepetitora volt, mint például akkor még a Kodály Vónos négyesnek volt a primáriusa, a Falvai Attila, most meg a Nemzeti Filharmonikusoknak az első koncertmestere. Tehát ő volt a legjobb sívó tanítvány, és a professzor azt mondta, hogy amit én itt megmutatok a gyereknek, akkor az, hogy otthon ne felejts el, és akkor megadta a telefonszámát, és akkor mondtam, hogy kitől kaptam a telefonszámot, és szeretném, hogy a fiammal, és akkor természetesen az a professzor, ha így látja, akkor aznak csak örülök. És járt ki oda az Attila hozzánk a lakásban. Úgyhogy tehát kell tenni a szülőnek. Hát mindent meg kell tenni a szülőnek, addig, ameddig a gyerek még nem önálló. Már amikor önálló, akkor már ő el tudja dönteni, hogy lehet. Például, amikor Fenyves Lórántnál volt, akkor ő eldöntötte, hogy nem akar tőle, mert nem olyan volt. Tehát azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ne te csináld azt, hogy neked a véredben van. Ezt sértésnek vette. Mert hogy jobban csináltam, mint a többiek. Azt hiszem, ez ismerős, mi? A gyerek egyből ott hagyta. Azt mondta, haza akar jönni. De az hazajön. Viszont a Varga Tibor az nagyon rendes volt. Az Svájcban. Hát vannak ilyenek, Hát most, amit említettem, hogy a Ruha Istvánnal, a Pista bácsival voltunk annak örültünk a legjobbet, és rengeteget tanult tőle a gyerek. Rengeteget. Az olyan pedagógus volt, meg egy olyan szív, lélek. Ugye, aki valaki nem tudja, ő cigány származású volt, Nagy Károlyi. Ugye az erdélyi Párcium részen született, és azt kell tudni róla, hogy az édesapja is prímás volt, és egyszer volt Veszprémben egy kurzusa, és Szentpéteri Csilla volt a korrepetitor az zongorán, és akkor meghívtam őket, én már ismertem a Csillát, és akkor eljöttek a Baricskába muzsikáltunk, a Micivel, az öcsével, és jött a Pista bács, és minden, és ott muzsikáltunk, piás, minden, és egyszer csak azt mondja, a Micinek azt mondja, fiam, add már azt a hegedűt. És elkezdett nótázni, a Pista bács. Hát azt mondja, fiam, hát olyan csorok voltunk, apa, drága apámmal, azt mondja, jártunk, azt mondja, kocsmázni. Na tessék!
4: Na. Azt a mindenit.
5: Hát ez az. Hát ez...
4: Ilyen az élet, hát igen.
5: Igen, és hogy mely is egy mekkora művész lett. És jaj, te szeretem, te szeretem.
4: Ez így van.
5: Aztán nagyon jó barátságot kötöttünk, nagyon. Hát, nagyon sajnálom. Voltunk is 2 évvel ezelőtt Nagykárolyba fellépni, és akkor elmentünk a temetőbe is, meg a múzeum is van róla. Nagyon szépen nagy becsbe tartják a Pista bácsit, és ismerik. Egész Románia ismeri, a Stefán Rua.
4: Így van.
5: De ő mindenkinek a Pista bácsi.
4: Az OSK-s vizsga után kikkel muzsikált? Milyen zenekarokban?
5: Muzsikáltam a nagybátyámmal, a Bulhó Rácz Jancsival, édesanyámnak a bátyával. Aztán muzsikáltam az unokapátyámmal, Patyi Farkas Béla, a Beke Farkas Sándor, az öcsémmel, a Mici Farkas Gyulával, apámmal, Patyi Farkas Gyulával, apámmal, Farkas Nándorral, és amikor a család kötelékéből úgy már eleget szívtam és tanultam, akkor már kint a pályán hát volt egy nagyon jó szériám, amikor ifjú Járóka Sándor, Gabora József, Petrik József, a Mészáros Tivadar, akkor Miskó Jónás Lajos, aztán a Mészáros Tivadar, és hát több olyan primás volt, akik kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, de ezek a meghatározók, akiktől igazából tanultam is, és magamba szívtam. Itt már ugye terzprímás voltam, és ezekben a zenekarokban nagyon kiváló zenekari tagok is voltak, tehát az idős, meg ifjú Balog, vagy Vak Lacika bácsi, és a Lacikával is, tehát vagy a Hankó Feri bácsival, Didi Béla Brácsossal, vagy a Kacsesz Jancsi bácsival, tehát a nagybőgősöket, Sügőle öreg, meg mind a két gyerek, Dodi, Jenő, a Jenő az gyerekkori barátom, hát klarnétosokkal, hát most Kisernő, Poporka Bandi, Kecskés Sándor, sőt, a Burka bácsi, meg a Fátyol bácsi is, Józsi bácsival is, amikor már idősek, akkor Kanesz. Tehát ezek a régi nagyokkal, fiatalokkal, ugye Kis Fátyollal, ő is egy nagyon ragyogó, jó klarnétos volt. Vagyis, hát még mindig van, és csak mondom, hogy a mi korosztályunkban, hát sok, hát nem lehet így most elmondani, tehát aminek mindig is örültem, hogy mindig én idősebbekkel szerettem muzsikálni, hogy mindig tanuljak. Mindig úgy, hogy én legyek a legfiatalabb, vagy a legrosszabb. Akkor tudok tanulni. Na most, ha tőlem tanulnak fiatalon, minek? Hát akkor nem tudok előre menni. És barátaim is mindig idősebbek voltak. Most már nagyon nem találok idősebbet magamnál.
4: Mit jelentett Nándi bácsinak, amikor megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét?
5: Nagy elismerést. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy jól esett, mert a munkásságomat pojentírozták ki, ami a száztagokban végeztem, amit az ifjúsági végeztem, a zenekari végeztem itthon és külföldön, és teljes mértékben nekem ez így egy nyugodtságot, egy elismerést fejezett ki, ami szakmai szempontból teljesen rendben van. Még ehhez még, nem tudom, előtte vagy utána a magyar kultúra lovagja is lettem, tehát azért ez is egy nagyon kiemelkedő. És hát ugye a zenekarral, amit elértem a száztagúval, a Magyar Örökségdíj, tehát ott a Kovács műhelyben ott voltam. Vertem a vasat, ezerre toltam a kályhát. Tehát azok a dicsőségek, azok én is ott voltam, a régi nagyokkal. És hát ugye Magyar Örökségdíj, rengeteg külföldi fesztivál nagy díjak, akkor rádió nívó díj, tévé fesztivál díjak, akkor hát ugye a Hungarikum díj, az mellett én indítottam, én voltam az egyik, tehát elindítója, úgymond volt a fergeteges, a Sziszi legendája, az jó 300 fellépést eredményezett a Experi Dance-el, a Ramkultúrházban, ott kezdtük, és én társproducer voltam ebben a csodálatos, nagyon jó előadásban, annyira, hogy Shanghai, Peking végigjártuk. Végig turnéztünk Németországba, sokszor olyan volt, hogy háromszor is visszatapsolták a táncosokat, nem engedték le. Jó, hát mondjuk a zenekar is jó volt, ugye. Szoktam volt mondani, hogy csúnya a zenekar, de azért jó játszik ám, nagyon. Ezért vigyázunk. Úgyhogy, és akkor volt olyan, hogy az egyik helyen tudtam például Pekingbe cimbalmot szerezni a nagykövetségtől, akkor előttünk a Mága Zoliék voltak, én is kértem, hogy segítsen benne. Nem, átmentünk Shanghaiba, ott meg nem, de viszont volt zongora, és azt mondta az Oszi, semmi baj. Ökrös Oszkárról beszélek. Semmi baj. És odaült a zongorához, és akkor mehet. Nagyon nagy volt, te. Úgyhogy sok, hát, hol, merre járkáltunk, olyan jó volt. Tényleg én a gyerekkori barátaimmal, hát az Oszival együtt fociztunk, de azokkal a nagyokkal, akik akkor ott volt, Orgona Dezső bácsi, akkor a Füles Bicskei Géza, akkor Banyák Nándi bácsi, akkor hát még Olá Ernő, Pepe, Szegfű, hogy csak a csellósokat nézem. Hát akkor, hát mert olyan cimbal, Morzsa Oszi, olyan cimbalon karbolt. Ő is annyira tudtak, és olyan tanult emberek voltak. Így kezdődött el. Így kezdődött el. Ilyen cimbalmosok voltak, meg brácsások, meg hegedűsök. Hát Szalai Anti, Radúj Anti, azok is ott voltak, ugye Honvéd művész együttesből. Meg hát most a Beethoven, a Rácz Vili, az is a Duna művész együttes koncertmestere. Hát a Kolompártiban az én drága barátom. De nagy terces volt, de jó cigány volt. Nagyon, hát nem akarok senkit se kihagyni. Nagyon nagy muzsikusok voltak ott. És akkor, amikor ugye művészeti igazgató, így állt föl, művészeti igazgató Berki László, művészeti vezető ifjú Sánta Ferenc, másik művészeti vezető ifjú Járóka Sándor. Hát ilyen emberek. Hogy? Ezeket meg kellett élni. Ott kellett lenni velük, hogy magamba szívjam. És nekem sikerült.
4: Van egy fantasztikus lánya is, Nándi bácsi, azért őt is említsük meg mindenféleképpen, Angit.
5: Ja, Angikám az az én kislányom, akinek a férje a Kálai Ernő, a Magyar Operaház első koncertmestere. Ő a Juilliardon diplomázott New Yorkba, és a Isaac Perlman volt neki a tanára, ott diplomázott a Perlmannál, és hát egy végtelenül nagy művész, és egy alázatos ember, és egy jó férj. És hát szeretem azt, hogy amikor kimegy a színpadra, ott már teljesen minden ki van zárva, és alázattal a zene iránt. Látszik, kisugárzik, igazi művész, amikor kimegy a színpadra, és onnantól kezdve semmi, csak a darab, semmi más. Úgyhogy hát Család egybe van, szeretem az öcsémet, aki a Mici Farkas Gyula, aki szintén egy kiváló jó prímás, a nászom a ifjú Kálai Kisernő, úgyhogy kiváló hegedűs és művész és cigány prímás, és hát a család az így, egybe vagyunk, úgy jó meg vagyunk, hála jó Istennek. Húzsikusok, van miről beszélgetni, így tárgyalni, úgyhogy...
4: Így van. Mikor volt az a pillanat, amikor a vallás az egy picit jobban előtérbe került az életében? Volt ilyen, vagy ez egy hosszú folyamat?
5: Igazából én vallásról nem beszélnék, hanem Isten szeretetéről. Tehát azelőtt én mindig szerettem a Jóistent, és hát olyan, ha nagyon valamit akartam megköszönni, vagy kérni, akkor bementem a templomba, vagy évféli mise volt. Uh-huh. Sőt, voltam én minisztrás is. De ezzel a katolikus háttérrel már nem rendelkezem, és karizmatikus szabad keresztény vagyok, és tehát másképpen élem, meg másképpen imádkozom. Egy Istent imádunk, tehát ezen nincs vita. Csak másképpen vannak magyarázva az igék, másképpen lehet értelmezni. Ugye Jézus megmondta, hogy bálványokat ne imádjunk, ugye a templomok tele vannak bálványokkal, tehát most ezt nem akarok senkit se megsérteni. Tehát egy Istent imádunk, és ez a fontos. Tehát nekem igazából ugye a feleségemet elvesztettem, most már 13. éve sajnos, és akkor mi megtértünk a Híd gyülekezetébe, és onnantól kezdve élem azt az életet, és próbálom is megtartani. Néha sikerül, néha nem, de hát, mint említetted, volt halandó, és az ember nem tökéletes.
4: Az ember egy gyarlók, igen, sajnos.

0: egészen más, mint hogyha valaki mondjuk ügyvédként, könyvelőként vagy hivatalnokként dolgozik. Hát ez egy igazi hivatás, egy igazi életforma, én azt gondolom. Hát, főleg a szórakoztató zenészeknél.
1: Hát most csak hagyd mondjak két és nagy ikon. Az egyik a Boros Lajos, hogy hát ugye milyen beteg volt már, vagy milyen öreg, vagy fáradt. Betotyogott, és leült a székre, és elkezdett muzsikálni, és ahogy megszabta a nótákat, meg amit akart muzsikálni, hát ez még akkor is. Ez az egyik. Tehát az, hogy az utolsó pillanatig. Most ugye voltunk a MOM Kultúr központba a Magyar Kultúra napján, ott ünnepeltünk a közönséggel, és ezen a gála műsoron, gála koncerten megkértem a Bangó Margit művésznőt, hogy Margitkám, gyere már segítsé. Azért a te neved, meg te, meg tudod, hogy imádlak. Jaj, Mándikám. Hát 40 éves barátság, meg 50 éves a család barátság. Tehát meg bejártuk vele is az egész világot Margittal, amikor ugye 100 tagúban volt. Hát csak azt mondom, hogy Portugáliában a világkiállításon mi voltunk a nyitó, vagy Guatemalában, vagy Japánban, vagy Németországot végig utaztuk. Hát főzött ránk, vagy mit tudom én, zsugáztunk minden. Na, szóval mondom, Margitkám, gyere már segítsé a zenekarnak. Eljössz, akkor azért más fényt vett fel. Kell egy ilyen nexus.
0: Igen, így van.
1: Most nem minden prímás hívhatja fel a Bangó Margitot, meg fel se veszi, ha éppen nincs kedve. És akkor mondta, jó van, Andikám, rendben van minden. És eljött, és ahogy kijött a színpadra, tomboltané, így meglebegtette azt a tunikás szép ruháját, és akkor elkezdett énekelni, és a szék ott volt. Itt is a szék. Tehát, ameddig tudnak dolgozni, addig a színpadon vagyunk. És ha le kell ülni a székre, akkor leülünk. De hála Isten a torkával, nincs semmi baj, és úgy megfogja a zenekart, meg úgy beindítja. És akkor fölkelt a székről, és hátra nézett, és mindenki értett, szakadtunk.
0: De jó.
1: Úgy tud vezetni zenekar, mindegy, prímás. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Hát, na és hát úgy, hogy a Jóisten oda tette hozzánk, és hát ez nagyon nagy segítség.
0: Biztos vagyok benne, hogy a közönség tombolt, és imádták a zenekart és a Bangó Margitot természetesen.
1: De ez az, hogy a Jóisten mindig belém helyezi azt, hogy kire gondol, hogy kivel lehetne. És van olyan, igen, megint csak azt mondom, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy behelyezlek téged az én fő embereim közé. Csak meg kell hallani, hogy kit hívjak fel. Ennyi.
0: Hát Nándi bácsi, nagyon köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk. Én nagyon sok sikert, koncertet és lehetőséget kívánok a jövőben személy szerint is, és természetesen a 40 tagú Pannon Cigány zenekarnak egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk itt beszélgetni a jövőben.
1: Köszönöm csak még egyet, és szeretném, hogy ezt meg is maradna. Tehát azokhoz szólok, akik esetleg úgy gondolnák, hogy kicsikét dicsekedtem, ne botránkozzanak meg, mert ez is meg van írva, hogyha dicsekedtek, akkor az én nevembe dicsekedjenek. És én az Úr dicsőségére csinálom, mert tudom, hogy mindent őtőle kapok. Amen.
0: Köszönöm szépen. Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk mai második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

100.3 Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát, a fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művész nevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show-k során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja élet körülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 4-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel beszélgettem a gyermekkoráról, az életéről, és a 100 tagú cigányzenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Már régóta ismerjük egymást, hiszen a 100 tagú koncertjeink keresztül már sokszor találkoztunk.
4: Hogyne, igen.
3: Most, amit viszont szeretnék bevezetésként egy picit megemlíteni, az egy olyan történet, amit az imént meséltél nekem, hogy te szerelem gyerek vagy.
4: Ennek, amikor először meghallottam, nagyon örültem, már felnőtt koromban tudtam meg a drága jó anyámtól, beszélgettünk rólam, és akkor mondta anyám, hogy drága gyermekem, te szerelem gyerek vagy. És akkor megkérdeztem, hogy hogy szerelem gyerek, hiszen ötödik gyerek vagyok, heten vagyunk testvérek, ötödik gyerek vagyok, ez hogy létezik? Drága gyermekem, apáddal egy kicsit külön voltunk, és újra összejöttünk, pici szoba konyhába éltünk, sokan voltunk, és ugye a szerelem, a testi kapcsolat télen nagyon ritkán esett meg, és anyám és apám alig várta a márciust, hogy kimenjenek fát szedni a tavaszt, ugye, mert tavasszal már lehet fát szedni, ibolyák között, így mondta az anyám, és drága jányom, te, mint szerelem gyerek, ott jöttél létre, az erdőbe, az ibolyák között.
3: Békés megyében, ezt tegyük hozzá.
4: Békés megyében, Geszten, a cigánytelep mögött volt egy, meg van is még mindig az az erdő, ahova én is emlékszem, mert én is jártam fát szedni, és én ott alkotott meg apám és anyám. Aminek nagyon örülök, mert ugye, mint heten, hogy vagyunk testvérek, és azt gondolná az ember, hogy jó, már első gyerek, szerelem gyerek. Igen, igen, de az ötödik.
3: Igen.
4: Úgyhogy ezt én nagyon boldog voltam, amikor anyámtól megtudtam. És érdekes módon a születésem is nagyon, nagyon érdekes volt, mert ugye akkoriban, meg hát a régi cigányasszonyok azok szégyellősek voltak, hát eljött a szülés, és hát hívták a mentőt, ugye le a sárba, mert ugye a cigánytelepen sár van, volt, és anyám nem vetkőzött le a mentősöknek. És akkor felnőtt koromban tudtam meg egy szemésztől, hogy nekem a magzat víz a szemembe ment. És akkor hazamentem, újra megkérdeztem anyát vidéken, hogy anya, hogy mehetett nekem a szemembe a magzatvíz? Drága gyermekem, te a mentőbe születtél, mackóba. De anya, micsoda? Hát mackó volt rajtam, jányom, és abba te bele budjantál, beleestél, mert ugye nem szóltam a mentősöknek, hogy te jössz. Tehát ennyit arról, hogy annyira szégyelt anyám, hogy esetleg bocsánat, hogy széttegy a lábát a mentősöknek. És én beleestem az anyámnak a mackójába, és így sikerült belemenni sajnos a magzatvíznek a szemembe. És hát ez is ebből is adódik, hogy igenis akkor még teljesen más világot éltek az emberek, amire én emlékszem, és soha nem is felejtem el.
3: Igen, ez a szemérmesség azért nagyon jellemző volt.
4: Hogyne, a nagyon prűdség. Nagyon. Nem lehetett beszélni a szerelemről. Nem tudtuk mi az, hogy nem készítettek fel arra, hogy olyannyira, hogyha ment mondjuk a Benyoszky Móricz gyerekkori nagy szerelmem, fekete-fehér tévén néztük, nagy szerelmem volt, hát így, mint kislány, és ha csak megpuszilták egymást, mert akkor még nem volt csókolózás a filmekben, már anyám, apám azt mondta, hogy dugd le a fejed a dunyhába. Tehát le kell mindannyiunknak persze, takard le a fejed. Úgyhogy ennyire, nem is tudom, én nem is bánom egyébként, hogy így neveltek anyámék bennünket, bár volt nagyon sok hátránya, jobban mondva anyám, mert apám korán meghalt sajnos betegségben, de így akkor nagyon-nagyon bántott, hogy más cigány gyerekeknek annyi minden meg van engedve, kiengedve a haja, a farmer nadrág, nem kell mindig dolgozniuk, olyan, hogy mert sok, majd ha erre rátérünk, akkor én nagyon sok, meg mi a mi családunk, sok munkát végeztünk, akár házilag otthon, vagy mezőn, meg egyebek, És akkor irigyeltem ott a cigánytelepen, különösen a lányokat, hogy azok nem voltak ennyire befoglalva, nem voltak ilyen szigorúan fogva, mint mi. Persze ennek megvan a haszna, mert ugye a testvéreim, meg mi is, mi nem ismerjük úgy a rendőrséget, hogy mint kártevő, vagy bűnöző. Az anyám nagyon megnevelt minket.
5: Uh-huh. Zenés családban nőttél fel. Ez mit jelentett számodra?
4: Akkor még igazából annyit, hogy jól éreztem magam, ha zenéltek. Uh-huh. De mint kisgyerek, 4-5 éves, hogy hallgattam őket, még akkor nagyapámat is, ugye, mert vidéki viszonylatban ugye csináltak egy falusi zenekart. A nagyapám, ugye apámék nagyon sokan voltak testvérek, 9-en, és hát ugye nagyapám Nagyváradról származott, szerelmes lett nagyanyámba, Gyulán ismerkedtek össze, akkor még nem voltak határok, tudod, akkor még jöhettek, mehettek, és Trianonról előttről beszélek, és megismerte nagyanyámat, és hát ugye szerelmes lett, és átjött, és itt született 9 gyerekük, abból az egyik az édesapám, tehát mind zenész volt, a lányok is zenészek voltak, cimbalmozni tudtak, bőgözni tudtak, mindent. Na most így adódott az, hogy Békés megyében, mint említettük, hogy Békés megyei vagyok, olyan néven nem száztagú, nem pannonzenekar, a 9 banda. Így volt közismert Békés megyében az én őseim, nagyapám által vezetett cigányzenekar. És ebben minden hangszert elképzelhetsz. Tehát ugye tudjuk, a bőgő, a cimbalom, a klarnéta, minden.
5: Igazi családi zenekar akkor.
4: Igen,
5: tehát na ez most... egy óriási élmény, nem? Tehát, hogy mondjuk, amikor összejön a család, összejönnek a gyerekek, összejönnek az unokák, hát akkor biztos reggeltől estig zenélés van.
4: Nem volt otthon reggeltől estig. Ha voltak ilyen felkérések, uh-huh. mint lakodalom, vagy eljegyzés, már ugye cigányoknál ritka volt az ilyen, de viszont a magyar családoknál falun ez meg volt, ugyan nagy népes családok voltak, és igen. ugye hívták a nagyapámat, és akkor nagyon-nagyon készültek a úgymond haknira, és akkor zenéltek leginkább, de hát úgy néztük, hogy hallgattuk, hogy hú, mi ez. Nagyapám egész elég szigorú volt egyébként. Az én apám prímás volt. Uh-huh. Meg a bátyám volt prímás, a többi zenekar, és még a nagynéném is cimbalmos volt.
5: Kevés nő szerepelt a cigány zenekarokban, nem volt annyira jellemző.
4: Nem, de ezt nagyon sajnálom is, hogy nincs róla archívum, sem fényképben, semmi, hogy az én őseim, hogy elég közelről az apám testvérei, nagyapám, hogy ilyen híres zenészként járták a megyét, meg talán szerintem még hiebb is, a megyén kívül is. Uh-huh. Úgyhogy igen, ritka volt, meg ritka is a női zenész ilyen cigányzenekarban, de szerintem nagyapám azért csinálta, hogy ne kelljen idézőjelbe idegent behozni a zenekar, uh-huh. hanem egy kalap alatt úgymond a család megkeresi azt a bizonyos összeget, amit ott nem kell szétosztogatni, hanem az nagyapám zsebre tette, gondolom, és akkor nagyapám vitte is haza a családdal együtt. Uh-huh. Persze majd otthon elosztották.
5: És akkor amilyen hangszer mondjuk hiányzott, az természetesen pótolni lehetett mondjuk az unokákkal.
4: Ez sajnálatos módon kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudok róla, hogy unokák zenélnének.
5: Ó, nem vitte tovább senki a hagyományt, legalábbis a hangszeres.
4: Legalábbis téren. Én nem tudok róla. Nagy a család, mint mondtam, nagyon-nagyon széles rokonsági köröm van Magyarország nagyon sok területén, akiket még talán, sőt, nem is ismerek. Nagynénémet ismerem, nagybátyáimat, akik sajnos már meghaltak, de hogy unokákból vitte tovább valaki a hangszeres zenélést, azt nem tudom.
5: Ez hogy lehet? Ez miért van?
4: Azért, mert annyira szétszóródtunk Magyarország területén, hogy külföldön vannak-e rokonaim, azt nem tudom. Nagyváradon biztos vannak az őseim uh-huh. által, nagyapám által, akikkel sajnos nem vagyok kapcsolatban, bár már többször az utóbbi évtizedekben gondoltam rá, hogy muszáj lesz valahogy utána járnom és megkeresni, hogy hát ha találok ottani még úgymond régi őseimet, így, hogy Puy néven.
5: Anyukád nagyon szépen énekelt, azt nyilatkoztad egy-két interjúban. Ez inspirált téged is, hogy esetleg énekes lettél?
4: Anyámnak nagyon szép hangja volt. Már nincs sajnos, elköltözött ő is. Nagyon szép hangja volt, de szerintem nem ez inspirált. Nem. Elmondom neked, hogy mi inspirált. Mint mondtam, cigány gyerek. Sokan voltunk testvérek. Apám korán meghalt, anyám egyedül nevelt bennünket. Tehát először is halál előtt 6 évig fekvőbeteg volt apám, nem tudott dolgozni. És ugyebár anyám járt a magyar családokhoz takarítani. Hát ez a munkás cigányasszony volt anyám. Anyai részről munkás cigány vagyok. Apa részről vagyok zenész család. És hát mondjuk azt, hogy szerencsére. Mert anyám így el tudott bennünket tartani. Járt a magyar asszonyokhoz gyúkolat takarítani, meszelni, akkor még meszelés volt, nem festés, meg különböző kerti munkákra, mosásra, takarításra, meg egyebek, és akkor így el tudott bennünket tartani. Ami úgy elgondolkodtatott, nem is elgondolkodtatott, a gyerekkori sikereim vittek arra, hogy én énekes legyek. Megmondom, hogy mi. Az óvodában már kitűnt, hogy az óvónéni mindig felkért, hogy énekeljek. Jó, hát énekeltem, jól esett. Ugye, ha csoportos éneklés volt az óvodában, akkor mindig előálltam középen, ami nekem az már elismerés volt, mert a magasságomból adódóan is mindig a csoport hátulján álltam, hátul. Ami egy kicsit szégyen volt. Aztán a másik az, hogy az iskolába hátul ültem a padban, nem elől, nem középen, hanem hátul. Na most jött az, hogyha már iskolás vagyok, már ott tartok, hogy iskolás vagyok, és ott meg énekkarban voltam. Hol álltam? Elől, középen. És ez nekem annyira tetszett, hogy úristen, nem hátul vagyok, elől vagyok, nótafa vagyok, és az mindenki mellettem engem kellett követniük az iskolába. Úgyhogy ez motivált, hogy jó, nem is voltam jó tanuló. Anyám nem tudott írni, olvasni. Nem mindig volt meg az a felszerelés, ami kellett. Mondjuk tornaruha, amit anyám hozott a magyar asszonyoktól. Én csak az őszinteséget mondom. Mert nincs értelme annak, hogy itt futtassam magam, hogy milyen családban nőttem fel. Nem, egy nagyon szegény, és nagyon-nagyon többszörösen hátrányos helyzetű családban. És onnan eljutni Budapestig a fényig, ami majd a későbbi időpont, hogy beszélünk róla, az egy nagyon nagy dolog. És azért beszélek róla így, mert ugye nem voltam jó tanuló. Cigány gyerekekben ének, testnevelés, kitűnő. Uh-huh. De viszont a matek, ami az anyám nem értett, viszont nem tudtam követni a tanárt. Ma már nagyon könnyű, unokákat tanítom, segítek. Annyira könnyű, hogy azt mondtam, hogy úristen, én ezt miért nem értettem meg az iskolában? Amikor még általános iskolás voltam, mikor annyira egyszerű, vagy például a történelmet, vagy a magyar nyelvet, vagy a magyar irodalmat, ami gyönyörű. Miért nem értettem, miért voltam én ebből alig kettes? És rájöttem, nem mindegy, ki mondja el, ki magyarázza el, tehát nem mindegy, hogy ki tanít, és megértjük-e. Ennyit az iskoláról.
5: A pedagógus személye az mindig nagyon fontos. Ez csak természetes. Tehát van, aki tudja inspirálni a gyerekeket, van, aki olyan hatással van a gyerekekre, hogy felkelti az érdeklődésüket, odafigyelnek. És természetesen ez csak az egyik fele, hogy a pedagógusnak fel kell kelteni az érdeklődését. Én azt gondolom, hogy a hármas egység egyébként az abból áll, hogy pedagógus, egy tehetséges gyerek, és hát természetesen a szülő.
4: Így van. Így van. Na de hát anyám ezt nem tanult, anyám ezt nem tudta. Ez csak azért mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki tanít és hogyan. Persze minden elismerésem a tanároké, a tanítóké, csak jó lenne, ha ilyen kicsi, egyszerű parasztésszel az ember sokkal jobban megértik a gyerekek, mint csak darálom, és akkor lemaradunk, mi cigány gyerekek, tisztelet a kivételnek, és persze, hogy nem tornázzuk fel magunkat, mert az alapot nem tanultuk meg. És onnan meg már nagyon nehéz. Különösen, ha nincs szülő, aki megmagyarázza, vagy nincs magántanára pénz, hogy ezt fejlesszük magunkba a többi tanuló után. Akkor persze sajnos lemaradunk. Mi, diákok.
5: Évekig voltál a 100 tagú cigányzenekarnak a szólistája.
4: Énekszólistája, 6 évig.
5: Énekes szólistája. Ez miben változtatta meg az életedet, illetve a karriered?
4: Nagyon. Nagyon. 180 fokos változást hozott az életemben, de itt meg kell említenem, hogy nem tudom miért gyerek kislány koromban néztem fekete-fehéren a tévét, vagy hallgatta apám, amíg élt, a lemezen a Horváth Pistát, a Kovács Apollóniát, a Pangón Margitot, a 100 tagút, voltak kis lemezei, nagy lemezei, azokat hallgatta apám, és már nekem ezek itt feltűntek, hogy olyan jó temperamentuma van, meg a hallgatóknak, hogy annyira el lehet hallgatni, és annyira igaz minden szövege azoknak a magyar nótáknak, most itt hallgatókról beszélek, viszont igaz a ezt most is, ha gyorsat éneklünk, pláne a cigányos, vagy a magyar csárdás, tehát nekem ez annyira, nem tudom, hát ez a gének, biztos, hogy a gének, viszont mint fiatal lány, amikor már 18 éves voltam, nem tudtam erre mulatni, diszkó, ugye jártam diszkóba, ott tudtam igazán magam, engem csak érdekelt ez valamiért. És akkor visszatérve a 100 tagúra, már asszonyként, azért mondtam, hogy engem megkerestek a lehetőségek, nem én kerestem őket, asszonykoromban 3 gyerek után férjel talált meg a Hága Mária 11 kületű cigány önkormányzatnál dolgozott, aki felkért, hogy énekeljek egy szabadtéri színpadon, roma nap, vagy nem tudom most ennyi időtávlatámot megmondani, és felkért, és a plakátra került a nevem, és a képem. És mindezek után kaptam én 2000 augusztusában egy telefonhívást, akkor még volt egy kis Motorola, vagy nem tudom milyen telefonom, mobil, és akkor hívott a 100 tagú elnöke, Radu József, hogy megbetegedett a Bangó Margit, és szüksége lenne helyett, hogy helyettesítsem őt Szegeden. Hogy ezt a felkérést én hogy fogadtam, milyen örömmel, amit a telefonon keresztül nem mutattam ki, de milyen ijegységgel is, hogy amikor letettem a telefont, és mondtam, hogy gondolkodnom kell rajta, nem fogadtam el azonnal, hát mert ebben ez egy hatalmas kihívás, Bangó Margitot helyettesíteni. Hát ne vicceljünk, hát hol állok én? Hát közel se, imádom, szeretem hallgatni, de én nekem nincs akkora tehetségem. Én nem helyettesíthetem, kifütyülnek, ez így van, ez szó szerint így gondoltam. És nem tehetem meg. Na most lényeg az, ezt már telefon letevés után gondolkodtam, hogy úristen, hát ugráltam örömömben. Mert minden vágyam az volt lányként, hogy egyszer a 100 tagú előtt énekelhessek. És én meg se kerestem a 100 tagút, és onnan hívnak. Hatalmas örömöt éreztem, viszont egy hatalmas féltséget, hogy én ezt most hogy tegyem meg. És akkor volt egy harmadik gondolat, Brigi, felkértek, ez volt az álmod. Élj a lehetőséggel. Tedd meg, lesz, ami lesz. Kifütyülnek. Nem fütyülnek, nem. Mit szól a zenekar, mit nem. Neked jött egy lehetőség, tedd meg, és menj. És akkor így kerültem a 100 tagúhoz, ami érdekes módon végleges lett, úgymond 6 évig tartott. És hát nem kell mondom, nagyon büszke voltam, de nekem közben meghalt a férjem sajnos betegségben, ott maradtam három gyerekkel, nekem nem jutott arra, hogy bejárónőm legyen, dajkám legyen, hogy fogadjak. Tehát úgy mindent egyszerre csinálni, gyakoroljál, főzél, mossál, hallgat a legújabb dalokat, a legrégebbi dalokat, ami neked még új, hogy mi az, amit úgy tudsz felvinni a színpadra, hogy na, ezt nagyon régen énekelték, mert imádok mai napig a régiekből kutakodni, keresni, megtalálni őket, és olyat, amit más is énekel, mindig kerültem, hogy Bangó Margit dalaiból énekeljek, mert nem akartam, hogy összekössenek, hogy utánozom. Mm-hmm. Nem akartam. Bár jó lett volna nekem azt énekelni, mert én gyerekkorom óta az a fülembe mászott, az tetszett, rózsát tűztem a hajamba, meg egyebek, de nem mertem énekelni, mert ez Bangó Margit, és akkor így volt az, hogy próbáltam olyan dalokat keresni, de viszont nagyon nehéz volt, mondom, három gyereket nevelni, mosni, főzni, takarítani, gyakorolni, készülni a műsorokra, utakat megtenni, külföldre elmenni, egy hónapig kint lenni turnén, úgyhogy nagyon nehezen neveltem a gyerekeket, de sikerült.
5: Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésed, koncerted a Száztagú Cigány zenekarral? Sok fele jártatok, gondolom.
4: Nekem ez a szegedi, ez a legelső.
5: A legelső.
4: Ez a legelső, ez a legemlékezetesebb, úgy, mint hogy izgulásban, hogy nagyon izgultam, és élményben is, hogy úristen, Száztagúval egy színpadon, és siker volt, tapsoltak, és ez volt nekem a legemlékezetesebb.
5: Ebben az időszakban csináltad az OSK-ban a vizsgádat is, ahol A kategóriás előadó művész lehettél. Mi motiválta arra, hogy ezt elvégezd?
4: Hát mindig a megfelelés, hogy ha már én énekelek, és ekkora zenekarral mellett, akkor minimum legyen kategóriám. Mert ugye bár régen-régen enélkül nem lehetett énekelni úgy, mint most.
5: Igen,
4: ahogy vannak a különböző énekesek, meg egyebek, akkor még létezett, volt erre lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy nekem erre is szükségem van, ha lehetőséget kapok, és hát igen, hál' Istennek megcsináltam.
5: És mit jelentett számodra, amikor átvehetted a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjét? Gondolom, ez egy óriási elismerés.
4: Hát hogyne az államtól elismerést kapni? Igen.
5: Egyfajta visszaigazolás, hogy
4: igen.
5: Jót csinálsz, hogy jó úton haladsz.
4: Igen, hogy jó úton, úgy, ahogy mondod, jó úton haladok. Úristen, ha nem is azért, mert kitűnő énekhangom van, hanem azért, mert én ezért nagyon sokat tettem így háttérmunkában. A gyerekek nevelés, a készülődés, a magántanárhoz járás. Tehát én ezért úgy mond, ami nem látszik, sokat tettem, és ezért is nagyon-nagyon boldog voltam az elismerésnek, és azt hiszem, hogy erre mindenki büszke.
5: Mit jelent számodra a cigány kultúra?
4: A cigány kultúra? Hát a cigány kultúra az egy számomra egy olyan csodálatos dolog, hogy nem is lehetne ezt két mondatba elmondani. Amit mi cigány kultúrának nevezünk, az egy csak ott ragad, hogy cigány, szerintem. De mivel nekünk nincs anyaországunk, és mindig vándoroltunk, és ugye ezzel születtünk, mi a hangszerünket, mi énekesek megkaptuk már születésünkkor. Mert ugye itt van, csak gyakorolni kell, vagy tanárhoz járni. De vannak olyan énekesek, én tudom, mert én jártam az országot, és tudom, hogy olyan énekhangokat hallottam, akik soha nem jártak énektanárhoz, és olyan szépen énekelnek, hogy tényleg sajnálom, hogy nem lehetnek a közönség előtt. És itt most beszélek családos anyákról, lányokról, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy mondjuk szerencse kérdése is, meg lehetőség kérdése is, hogy mondjuk egy Dick rádióban, vagy egy televízióban fellépjenek, és megmutassák az énekhangjukat. Ez is szerencse kérdése, nem hiába a központ Budapest, ugye, meg a város, az egy nagyon nagy lehetőség azoknak, akik akarnak valamilyen műfajban, vagy a zenei műfajban valamit elérni, nekik nagyon nagy, de vannak olyan kis faluk, falvak, ahol nagyon-nagyon-nagyon tudnak énekelni, úgy cigányfiúk, mint cigánylányok, vagy táncolni, de nincs lehetőségük erre. Na itt is azt tudom mondani, hogy kutassák fel ezeket a nagy tehetségeket, akiknek lehetőségük van erre, és mutassák be, mit jelent nekem a kultúra, a cigány kultúra. Hát, ha most csak annyit mondok, hogy megélhetés, ez csúnya dolog. Mert nem. Nekem ez az álmom volt, hogy énekeljek. De nem lehet, nem szabad, nem lehet csak magamra gondolni. Mert a cigány az nem egy cigány, az egy nép. Különböző műfajaink vannak, autentikus, akkor a kávéházi zene, meg sorolhatnám a műfajokat, akiknek van tehetségük, és ezeket ezért mondom, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogy mit jelent a cigánykultúra, mindent, mert ebből élünk, ezt tudjuk, már aki, persze vannak kivételek, és most én nem azokról beszélek, akinek nem ingerem veszi magára, azokról beszélünk, akik tényleg ebből élünk, és magas fokon végzik és végezzük ezt a művészetet, hogy enélkül nem igazán tudnám, mert ugye vannak a cigányok között ugye a rétegződések, vannak a kovácsok, vannak a teknővályok, vannak akik már sajnos kihalnak ezek, és vannak az autentikus vagy a lovári cigányok, akik lovakkal foglalkoznak, de azok közül is már jönnek és halljuk. Itt csak egy nevet mondok, a idős grófó, ugye? Uh-huh. Nagyszerű, abban a műfajban a legnagyszerűbb, vagy a Bódi Guszti, aki nagyon kiemelkedő, populárisan elvitte ezt, és megmutatta a magyar közönségnek, és elfogadták. Nekünk köszönetet kell mondani, ahogy nekik is köszönetet kell nekünk mondaniuk, mert ugyebár mi vittük ezt a cigányzenét a világ szem elé, a mi művészénk, a régi muzsikusok taposták ki ezt az utat, és nekünk teljes mértékben ezt el kell ismerni, követni kell, úgy zeneileg, mint külsőleg is, értem, öltözködés, stb. Tehát próbáljuk meg megtartani azt, amelyiket kitaposták nekünk ezek a nagy művészek.
5: Valahol azt gondolom egyébként, hogy a romungró cigányoknak, tehát a magyar cigányoknak a kultúráját elsősorban a cigányzene, tehát a kávéházi cigányzene adja. Na most, hogyha ez már veszélyben van, akkor valahol a kultúránk van veszélyben, a kultúránk alappillére.
4: Én most csak magunkról tudok beszélni, igen, a zenészekről, ugye, amit láttam, hallottam, és most is látom, az, hogy nagyon nagy veszélyben van ez a kávéházi zene, úgymond a hangszeres cigányok vannak bajban. Különösen azok, akik már elérték az 50-en felüli kort, akik ezt tették le az egész életükbe, és semmi más nem csináltak, mert szükség volt rá, és nem kellett más csináljanak, hanem igenis a hangszerükből megéltek, eltartották a családjukat. De most a jelen pillanatban sajnos van, természetesen vannak kivételek, akik meg tudják ebből szépen, el tudják tartani a családot, meg tudnak belőle élni. De ismerek olyan családokat, akik sajnos nem tudják ebből, amit még tanultak is, eltartani a családjukat, és rákényszerülnek arra, hogy esetleg elmenjenek egy biztonsági őrnek.
5: Igen. Vagy egyre többen vannak sajnos.
4: Pizzafutárnak. Így. Mert igenis, kell a megélhetés, és ezért díjazom az én anyám gondolatát, hogy a legfontosabb volt a megélhetés. Uh-huh. Már amit akkor ő elmulasztott, nekem itt volt a lehetőségem, hogy felnőtt koromban bepótoljam. Értem itt a tanulást. És ugye most is mind van a hangsúly? A megélhetésen. Nem lehet azt mondani a gázosoknak, vagy a villanyosoknak, hogy bocsi, nekem egy hónap múlva lesz csak egy haknim, és addig légy szíves, tedd már félre, mert majd csak akkor tudok fizetni. Nem. Itt keményen fogják, és kemény az élet, és nagyon-nagyon nehéz a muzsikus társadalomnak, mondom, tisztelet a kivétel, megélnie, és eltartani családokból. Sajnos akinek nem ingyen vegye magára. Sajnos nagyon sok válás történt már abból az okból, hogy nem tudja a férfi eltartani az asszonyt, viták keverednek, igenis, mert ugye régi jó szokás szerint ki tartja el a családot? A férj. Viszont díjazom ezeket a muzsikus programokat, ami most volt a tavaly nyáron is, azt hiszem 3 hónapig, nagyon-nagyon díjazom, és nagyon kellett a cigány muzsikusoknak, az embereknek, a családjuknak, a feleségeknek, a gyerekeknek, mert itt, ahol adnak egy muzsikusnak ezt a lehetőségét, ott egy egész családnak adják a lehetőséget a megélhetésre, esetleg a nyugodt lefekvésre és nyugodt felkelésre, és a vita elkerülésére. Mert a férfiaknak kell az önbecsülés. És ha már nem tudják a családjukat eltartani, jön a feleség, jaj, nem tudtam venni a gyereknek cipőt. Van egy lelkismeret fordulás egy embernek, önhibáján kívül. Mert ő nem tett arról, hogy most a haldoklóban van ez a cigány muzsika. És az élő, magyarul az élő zene. Arról nem tehet, és szegények olyan kétségben vannak esve, hogy hogy tartsák el a családot, hogyan mondja azt a gyerekének, a fiának vagy a lányának, hogy gyere erre az útra, erre a zenei útra is tanuld, mikor ő maga is küszködve él meg ebből.
3: Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydal énekes volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekem a gyermekkoráról, az életéről és a 100 tagú cigány zenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalom.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb a partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Búdis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványok szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyű keresztúrban, a 35-ös főút közelében található debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyű keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. Tartsanak velünk!
5: Visszatérve akkor a gyermekkorodra, hogy érezted akkor magad?
6: Gyerekkoromban?
5: Milyen volt a gyermekkorod?
6: Hát a gyerekkoromról sajnos olyan sok jót, nagyon nagy kellemes emlékeket én nem tudok mondani. Spártai nevelést kaptunk, nem csak én, a testvéreim is, ami annyit jelent, hogy sírni sem lehetett. Tehát aki kaptunk, akkor nem sírhattunk, mert akkor még többet kaptunk. Tehát mondtam neked, hogy kemény kezek között nevelt az anyám. Most azt mondom, hogy megköszönöm neki ezt is, nagyon megköszönöm, mert tudjuk, hogy az élet az nagyon kemény. Nagyon keményen bukszolj az élete az embereket, és van, aki ki tudja védeni. Vagy ha ki nem tudja kivédeni, akkor nehezen áll fel. Én ezt tudom mondani, hogy nem baj, hogy anyám ilyen nevelést adott. Azért beszélek egy személyben, mert ugye apám korán meghalt.
5: De valószínűleg erre szükség volt, hogy tovább tanulj, hogy céltudatosságot is beléd neveljék, ami tulajdonképpen elhozta neked a sikert. Hiszen azért egy elismert nótaénekesként, cigánydalénekesként ismerhettünk meg, egy kiváló művészként, és ez azért óriási sikertörténet.
6: Ja, hát addig nagyon sok.
5: És ez egy kiugrási pont volt az életedben, gondolom.
6: Kiugrási pont, igen. De megmondom őszintén, hogy engem a sikerek, a lehetőségek kerestek meg, én nem kerestem a lehetőségeket. Engem mindig megtalált a lehetőség valahogy. Én nem jártam utána, én nem kerestem, én csak tettem az utamat. Addig, tehát a tanulásra visszatérve, én felnőtt koromban tanultam igazán többet. Persze tisztelem, és nagyon itt van a szívemben az általános iskolai tanulmányaim, de én felsőbb oktatásra nem tudtam menni. Ez egy másik téma. Felnőtt koromban végeztem el 1-2-3 iskolát, mert muszáj volt, éheztem a tudást. Az, hogy a fényig, úgynevezett fényig, amit most te mondasz, hogy elismert énekes, én nem mondanám magamról, hogy közismert énekes vagyok, én ismert énekes vagyok az én magam műfajában. Én így mondanám magamat, mert remélem, hogy aki ezt a műfajt kedveli, magyar nóta cigánydalt, az tud rólam. Nem kívánhatom el, hogy aki ezt a műfajt nem kedveli, tudjon rólam, vagy ismerjen. Ezért mondom, én nem közismert vagyok, én inkább ismert.
5: Térjünk vissza egy picit a családra. Igen, nehéz sorban nevelkedtél, ezt már elmesélted itt az előzőekben.
6: Visszatérve, az én anyámnak nem voltak nevelési hibájai, csak hiányosságai. Ugyanis az nem hiba, ha valaki nem tud olvasni és számolni, és nem tud a gyerekének segíteni, vagy magyar nyelvtanban, vagy történelemben, vagy egyebek. Én ezt nem hibának tartom. Akkor ez az olyan természetes volt abban a világban, hogy nem tud olvasni, nem jár iskolában. Úgyhogy nem hiba. Hiányosság, amit elfogadok.
5: De ebben akkor a korban nem is tetszett. Volt hiányosság. Ez később vált, én azt gondolom, fontossá, hogy mindenkinek legyen érettségie legalább. Vagy...
6: Nem, voltak anyámnak hiányosságai, ez is. Többek között az is, hogy szerintem nem tudta, hogy egy gyereknek ki kell ahhoz aludnia magát, hogy az iskolába fogjon az agya. Ugyanis nem feküdtünk le időre, nem volt ez a megszokott esti 7-8 óra lefekvés, mert akkor úgy mondták nálunk, hogy tanyáztak egymásnál a cigányok, ugye hétfőn szünnap volt, nem volt a tévében adás esténként, akkor összeültek, kukoricát fejtettek, beszélgettek, vagy lehet, hogy még egy bor is jött, ilyen magyar asszonytól, mert nem boltból, meg nem közértből, este becsöngettek, vagy bekopogtak, bekiapáltak egy magyar asszonyhoz. Juliska néni, anyám küldött 2 liter borért, és akkor ott elbeszélgettek a bor mellett, és tehát nem volt az a pontos lefekvés, mint amit mondjuk látok a most a gyerekeimtől, amit nagyon díjazok. Nem tudta anyám, hogy ki kell egy gyereknek aludni magát. Korán keltünk, mezei munkára mentünk dolgozni. Volt úgy, hogy már 3-kor keltünk, és ki kellett menni a mezőre dolgozni. Paradicsomot szedni, zöld babot, akkor még TS volt.
5: Termelő szövetkezet.
6: Igen, igen. És akkor nagyanyám is ott dolgozott, anyám is ott dolgozott, és nekünk azért, hogy a termelés több legyen, mert iskolába mentünk anyám, hát nézzük, hogy olyan okos volt, hogy kivitt bennünket, hogy minél több termés legyen. Egyébként annyi termés volt, hogy újságba kerültünk, hogy olyan sokat termelt a Puy család. Újságba voltunk. Mi termeltünk a legtöbbet. Tehát ennyire kemény volt anyám. Na most ebből az adódott, hogy kivitt bennünket hajnalkor, 3-kor már mentünk, nem kell mondanom, nyár volt, ugye mikor van paradicsom nyáron, meg zöldbab, és kiverte a lábszárunkat az a vizes fű, ahogy mentünk mezítláb. Ez nagyon-nagyon kemény volt, és akkor reggel 7-re vissza az iskolába, nem, haza, ott készülj el, de anyám nem jött velünk haza. Ő maradt tovább. Azokkal a nagyobb gyerekekkel, akik már nem voltak iskolások, mert ott már 12 éves korban már lehetett felmenteni a gyerekeket, különböző okokra hivatkozva a szülői nem tudom mire, és akkor felmentették őket, de mi, akik iskolások voltunk, egyébként a családból, heten vagyunk testvérek, a húgom és én végeztük el a 8 osztályt. Ennyire kemény volt ott ez a megélhetés, mert nem más, a megélhetés tette ezt, azért nevelt így bennünket anyám, mert a legfontosabb volt az étel. Ugye? És anyám nem tudta, hogy nem aludták ki magukat, nem készültek az iskolába, nem tanultak este semmit, mert sokáig beszélgettek nálunk. Reggel nem volt idejük tanulni, mert kivittem őket a határa dolgozni, csak menj az iskolába. De hogy van-e hegyező, vagy ceruza, vagy egyebek, tehát ebből adódóan nagyon sokat elaludtam az iskolában, a padon. Aztán talán ebből adódóan is, hogy hazamentem a munkából, nem fürödtem le, de a többiek sem persze. Akkor jött be a tanár, és akkor na, ki nem fürdött este, nyitni kell ablakot szellőztetni. Én meg szégyeltem magam, mert nem fürödtem. Uh-huh. Én bocsánat, de ez az igazság. Uh-huh. Ez az igazság. Nekünk nagyon sokáig nem volt fürdőszobánk. Úgyhogy ilyen nevelést kaptunk, hogy mit... Visszatérve a kérdésedre, mit csináltam másképp a gyerekeimmel? Figyeltem arra, hogy aludják ki magukat. Uh-huh. Mert én mindig álmodtam arról, hogy ha én egyszer felnőtt leszek, én úgy kialszom magam, mert gyerekkoromban soha nem tudtam kialudni magam, még hétvégén se, mert jött a hétvége, alig vártuk, jöjjön a hétvége, hogy ne kelljen felkelni az iskolába korán, mert nagyon fáradtak voltunk már, de fel kellett akkor is kelni 6-kor az ágyból, mert anyám nekiállt mosni, és nem volt több ágynemű húzatunk, csak egy, nem volt váltó, és le kellett húzni az ágyneműt, és ki kellett mosnia. Tehát a hétvégén meg ezért nem tudtunk sokáig aludni. Úgyhogy ezért én igyekeztem ezt másképp csinálni az én gyerekeimmel. Persze a lehetőség is más volt, de minden áron igyekeztem arra, hogy aludják ki magukat, ha nem volt muszáj, nem keltettem fel őket, azért már nem úgy kell mosni, hát majd kimosom, amikor elmennek iskolába, vagy hál' Istennek nekünk már volt váltó ágynemű húzatunk, és nem volt erre szükség, vagy a munka, hogy megdolgoztatni a gyerekeimet, mindig azt mondtam, hogy nektek az a dolgotok, hogy tanuljatok. Mm. Minél tovább büntessetek meg, 25 éves korotokig tanuljatok. Ne menjetek sehova a háztól. És akkor hát én megpróbáltam ezeket úgymond kiküszöbölni, amiket úgy éreztem, hogy nekem a gyerekkoromban ez nekem nagyon sérelmeztem, hogy ez így van, és nem úgy. Igen, visszatérve a fiamra, hát a fiam, igen, a Rajkóba beadtam a Rokkót, a fiamat, beadtam a lányomat is, aztán Pécsen kötött ki a Gandhi gimnáziumba a lányom, a Stella. A nagy lányom akkor már befejezte az iskolát. Úgyhogy hogy miért is csináltam ezt, mert ugye, mint tudod, sokat mentünk turnéra a 100 tagúval, és nem akartam, anyám még él, de nem szeretett nagyon sokáig Budapesten lenni. Így viszont iskolába kellett a gyerekeim járni. Mondta anyám, hogy vigyem le őket, vigyázz rájuk, tehát az iskolából meg nem hiányozhattak. Ezért úgy oldottam meg, hogy beadtam a ugye, heti iskola a Rajkó, a Gandhi gimnázium szintén, és akkor tudtam, ha én elmegyek külföldre, akkor a gyerekeim biztonságban vannak, megvan az étkezésük, megvan minden olyan dolog, ami nekik szükséges. És akkor így került Rokko a Rajkóba, mint cimbalmozni tanult. A lányom szintén a Rajkóba táncolt később, ugye, de visszakerült a Rajkóba tanulni, már nagyobb korában, 12 éves korában, azt hiszem. És akkor így, de Rokko nem, mégiscsak elkerült ettől a igazi cigány zenei mi műfajunktól, egy teljesen más, nem teljesen más, mert ez is cigány, csak ez a másabb zenei műfaj, ami ugyanúgy értékes. És
5: ő inkább a folklor irányába ment, a cigány folklor irányába.
6: Igen. Mert ugye ő megtanult cigányul ott a hétkerületben, a Péterfi utcában voltak barátai, megtanult cigányul beszélni, vagyis olyan barátai voltak, akiktől ragadt rá, aztán mai nap meg már tényleg perfektú cigány. Uh-huh. Én nem tudok, sajnos.
5: Hát a romugrók többsége nem tud cigányul, tehát általában ez a jellemző.
6: Hát igen, csak voltak már igen olyan megjegyzések, hogy aki nem tud cigányul, az nem cigány. Nem értek el ezzel egyet, ugyanis valamikor nekünk az 1700-as években, ne mondjam, Mária Terézia, ugye, megtiltotta, hogy cigányul beszéljünk. Tehát mi rá voltunk kötelezve arra, hogy nem beszélhettünk cigányul. Ezt meg kellett tegyük, mert ha nem, akkor különböző büntetéseket kaptunk, aki nem tartotta be azt a bizonyos törvényt. És akkor 500 év múlva jöttek azok, akik tudnak mai nap is cigányul. Bocsánat, az olá cigányok, mondjuk így, aki nem kevesebb és nem több, mint a magyar cigány, csak más. Ők tudnak cigányul. Akkor már nem volt törvényben, hogy nem beszélhetnek cigányul. Tehát meghagyhatták a idézelve az anyanyelvüket, mert ugye a személyigazolványban nekik is magyar nyelv az anyanyelvük, de tudnak cigányul. Bár én is tudnék, de nem tudok. Ezért. Mert nekünk nem lehetett, a mi őseink nem beszélhettek cigányul. És akkor ezért nem tudunk. Hát én magam részéről beszélek, magam nevében beszélek, hogy én nagyon szívesen, ha elindítanak ilyet több helyen, hogy lehetőséget kapjon az a magyar cigány, aki nem tud cigányul, továbbképzésen megtanulja ezt a nyelvet, én biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyok, aki szívesen megtanulná ezt.
5: Egy nóta énekesnek, cigánydal énekesnek milyen lehetőségei vannak manapság, hogy ezt a hivatást úgy tudja művelni, hogy igazán megélhessen belőle? Én azt látom, hogy egyre kevesebb lehetőség van az énekesek számára is, hogy kapcsolatba kerüljenek a közönségükkel. Hiszen nem csak a cigányzenének a rock száma csökkent le, hanem a nóta énekesek iránti igény is talán egy picit megcsapant az utóbbi időben, főleg a Covid óta.
6: Igen, hát itt kapcsolódik hozzá, hogy ahogy a cigányzene, az élő cigányzene ugyebár kevesebb lehetőséget kap, így mi magyar nóta a cigánydal énekesek is kevesebb lehetőséget kapunk. És pont itt jönne az a kérdésem nekem, hogy akik tavaly megcsinálták ezt a muzsikáló Magyarországot, hogy gondoltak egyáltalán arra a pár magyar nóta cigánydal énekesekre, akik otthon ülünk, mert nincs lehetőségünk, zenekar nélkül nem állhatunk ki egy térre, vagy nem tudom, egy étterembe énekelni. De ott áll a hátunk mögött a zenekar, és húzza azt a gyönyörű magyar nótát, vagy népdalt, vagy bármi, azt a csárdásokat, cigánydalokat, nekünk mennyivel kellemesebb lenne? Ez is. Tehát mi ránk is gondolhatnának azok, akik ezt szervezik, hogy nem tudom hány, 300 zenekar jött tavaly létre ebben a muzsikáló Magyarország programban. Most mit tartana, hogy odállítanak egy énekest? Most nem az én személyemről beszélek, én úgy gondolom, hogy minden magyar nóta és cigánydal énekes nevében beszélhetek, hogy legalább ők is kereshessenek, és tényleg azt csinálják, amit évtizedeken keresztül csináltak. És mondjuk ne kelljen arra rászorulniuk, hogy mit tudom, egy takarítónői állást keresenek, mert nekünk is csenget a postás azzal a bizonyos csekkel, vagy csekkekkel, és mi is eszünk, tehát nem vagyunk befőttek, nem tudjuk magunkat eltenni, úgyhogy de ne reménykedem benne, mert most már látom, egyre jobban látom a lehetőségeket, hogy olyan emberek kerültek ki abba időzelve főnökszékekbe, hogy lehetőséget látok arra, hogy igenis fel fog lendülni ez a cigány muzsika, ennek a műfajnak az egész érdeklődési köre ki lesz tágítva, és akkor sokkal jobb lesz mindenkinek.
5: Milyen terveid vannak a jövőre nézve, akár szakmailag, akár a család tekintetében?
6: Család tekintetében nekem tervem már nincs. A gyerekeim tervezik az ők jövőjüket, és én ahhoz alkalmazkodom. Ha a családról beszélünk.
5: Unokáid?
6: Unokáim, igen. Drága teremtőm megadott már nekem 8 unokát, egy dédunokát, úgyhogy én hála jó Istennek, tehát a mi szűk családi körünk már olyan, akkor olyan létszáma létezik, hogy ha már összejövünk, persze nagyon szeretjük a barátokat, a rokonokat, de úgy, ha összejövünk, már egy egész lakással vagyunk, unokákkal, gyerekek, menyem, vejeim, akiket nagyon imádok, szeretek, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy hál' Istennek vagyunk annyian, és persze, hát szeretünk összülni, szeretünk jókat főzni, enni, nem mindig, az ünnepekkor, vagy egy bizonyos csak úgy leülünk, hogy most már tényleg rég találkoztunk, mert hát dolgoznak, meg egyebek, és akkor úgy összejövünk, és akkor persze én mindegyikhez eljárok úgy, ahogy amikor tudok egyikhez, a másikhoz, amikor úgy tudok.
5: Unokáidnak tudsz segíteni esetleg? Akár igen, a tanulásban.
6: Főként is nagyon örülök neki, hogy a tanulásba kérik a segítségemet.
5: Aha.
6: Hogy mami, én veled akarom megtanulni, mert veled olyan könnyű megtanulni mondjuk a verset, vagy a matekot, vagy a történelmet, vagy a... Tényleg úgy rávezettem őket, hogy még én se tudom, de elolvasom, és akkor mondom nekik, hogy na most képzeld el, hogy ez is a történelmet például, vagy a földrajzot. Tehát nagyon szeretnek velem tanulni, tényleg nagyon szeretnek, és imádnak velem. Mami, mikor jössz? És hogy tanuljunk együtt. Most képzeld, a Toldit kell megtanulnom, vagy ezt kell megtanulnom. Édesem, megyek, megtanuljuk. És akkor megkérdezem 2 nap múlva, na, hogy sikerült, milyen jegyet kaptál? Jaj, drága mamikám, képzeld, 4-est vagy 5-öst, tehát mindig jó jegyet kapnak. Aha. Neked köszönhetem, hogy segítettél, mama. Dehogy is nekem, magadnak, mert tehetséges vagy.
5: Tehát számodra fontos, hogy ne csak a gyerekeid, hanem az unokáid is jól teljesítsenek az iskolában.
6: Hogyne? Hát, ha minden igaz, akkor ez nekik a jövőjük. Mert van, aki elvégzi az érettségit, megtanulja egy szakmát, vagy nem tudom, minek tanul, és akkor végül nem azt csinálja. De viszont örülök, hogy valamit elkezdenek, a kezükbe lesz 30-40 éves korukban is, mondjuk egy végzettség, és nem tudna az élet mit hoz. De én azt támogatom, hogy leálljanak több lábon. Uh-huh. Tudod, nagyon-nagyon felfordult a világ olyan értelemben, hogy már a biztos sem biztos. Ma ez van, holnap meg az van. Tehát álljanak több lábon, legyenek kész mindenre, és fogadják el a változást. Mert ez az egy biztos van az életben. A változás.
5: És szakmailag milyen terveid vannak a jövőben?
6: Szakmailag még mindig vannak terveim. Szeretnék egy pár, mert most nagy divat ez a videoklippezés, ugye? Szeretnék úgy egy minimum 2-3 olyan videoklippet kiadni, persze olyan új dalokkal, amit én magam csinálok, olyan dalokkal, amivel az egész családom, unokám, esetleg rokonok benne vannak. Hogy ez arról szóljon, mert mi másról szól a cigányzene, vagy bármi, a magyar nótában is. A szerelemről szól, a családról, az anyámról énekelnek a magyar nótákban. Most mi másról szólhat egy videoklip is, vagy a szerelem, vagy a anya, apa, vagy a család, amitől a legszebb. Na most nekem vannak ilyen terveim, hogy ezt megcsináljam a gyerekeimmel, azért, mert már megszülettek ezek a dalok, csak ott vannak a szekrényben. Uh-huh. Tehát már megvan, már úgy lett megírva, hogy szándékosan a klipre, hogy mikor, milyen kép fog bevágódni, meg egyebek. Tehát ez a tervem van, úgy különösen, pedig hát rendezvényszervező is vagyok, de úgy különösebben ehhez meg anyagi hátterem nincs, hogy ezt én rendezzek, szervezzek saját magamnak, amit nagyon szeretnék az élő cigányzenekart, és visszahozni. Ugye voltak régen ez a repőpáva, meg a Nyílik a rózsa műsorok, amiket most már örömmel nézünk vissza az archívumokban, hogy nézők élő zenekarral, magyar nót énekesekkel, mint valamikor a Kovács Apolnő, a Horváth Pista, meg különböző magyar nóta énekesek, és hogy ez nem mondom, hogy tervem, álmom, hogy ezeket megvalósítsam, hogy éltessem a magyar élő cigányzenét. És hát ezeket a énekeseket, mert ugye vannak ezek a mai fiatalok, és az a tapasztalatom, hogy most az én gyerekeim fiatalkorukban már nem annyira unták, hogy otthon gyakorlok. Gyakorlom ezeket a magyar nótákat, csárdásokat. Még a cigányt azt hagyjam, azt szerették. Azt szerették. Rokko volt az én hangbeállítom, aki beállította gitárral a hangnemet, hogy miért, hogy fogok. Már 12 évesen. Aha. Így van. Rokko fiam volt az, aki segített a hangnemeket beállítani. Szép fiam, gyere, állítsuk be, milyen hangnem. Biztos, Rokko, hogy ez a hangnem? Jó lesz? Anyu, jó, ebbe. Fiam, magas, nem? Ki tudod énekelni? Ott ki tudod énekelni. Tehát nagyon sokat segített. Nem fogod elhinni, a kisebbik lányom, a Stella, ő pedig a szövegben. Mert ahogy én otthon gyakoroltam, én nem is tudtam, hogy ő az annyira megjegyezte otthon. Tetvet vagy egyebek. És ha hallgatta, hogy gyakorlom, már élesben gyakorlom a Rokkóval ezt, akkor ránéztem, és mondta a szöveget, hogy 12 évesen, hogy mi következik. És ettől el volt a májú. Tehát zeneileg Rokko volt a segítő, kisebbik lányom pedig szövegileg minden. Én nótámat szövegileg mindet tudja. Pontosan ezért, mert gyerekként én a tanulásommal ott, ha akarta, ha nem szegény, beleragadt az agyába, és minden nótámat tud kívülről. A nagylányomról azért nem beszélek, mert akkor ő már férjhez ment.
5: Ezek a saját dalaid?
6: Hát voltak a saját dalaim, aha, igen, nagyon sok saját dalt írtam, ami még mindig, volt olyan is, amit felvettünk stúdióba, de most is ott fekszik a szekrényben, mert végül nem tetszett, vagy Rokko mondta, anyu, ez nem jó, ezt hagyja, de ezzel nem ér sikert, vagy van olyan mai napig is, mondom, ami készül, hogy megyek és csinálom, és stúdióba fel lesz énekelve, aztán majd a klip, meg egyebek. Tehát ilyen, vannak saját dalaim.
5: Mi kell egy jó dalhoz? Harmóniák természetesen, egy jó szöveg, egy jó dallam, de melyik a legfontosabb vajon, vagy mindegyik egyformán fontos?
6: A dallam. Szerintem, hogy a fülbe megragadjon, hogy tetszen, és aztán jön a szöveg. Legalábbis én így gondolom. Mert van olyan, hogy nem is ismerem azt a dalt, de a zenéje megtetszik. És akkor jön az, hogy mi ennek a szövege? Hallgassak már bele, mi a szövege, mert a zené annyira megtetszett. Én szerintem elsősorban a zene, hogy fülbemászó legyen, és hogy ott megragadjon, maradjon ott a fülébe, és hódébb megy 5 méter múlva, és énekli. Na, ez a legfontosabb. Legalábbis én szerintem.
5: Nyilván nekem is, hiszen én hangszeres vagyok, nekem mindig problémát jelentett a szövegeknek a megjegyzése, a tanulása. Én mindent csak laláztam tulajdonképpen, tehát én egy ilyen típus vagyok, hogy a dallamot tudom, de hogyha ezt mondja egy énekes is, akkor ez megerősítés, hogy tényleg a dallam a legfontosabb, és azok mindenek felett, és akkor gondolom a harmónia ezek alá.
6: Pontosan így van. Én legalábbis az én magamról beszélek, hogy így gondolom, mert igen, a szöveg az is nagyon fontos. De hiába van nagyon jó szöveg egy dalnak, ha zeneileg nem fogadja be a közönség, és nem, olyan idegennek találja, a szöveg ott már akkor felesleges.
5: Milyen kapcsolatod van Istennel, a Teremtővel? Fontos számodra, fontos az életedben?
6: Hát egy nagyon fontos kérdést tettél fele, mert ez az életemben nagyon fontos a Teremtő. Nagyon fontos a Teremtő. Hát gyerekkoromban is hallottam, hogy anyámtól, hogy van Isten, de nem volt otthon nálunk Biblia. Tehát nem voltak hívők, istenfélő emberek voltak, mondták, hogy ezt Isten megbüntet, meg Isten így, meg úgy, de úgy konkrétan nem ismertem a Bibliának a tartalmát. De egyébként annyit tudtam anyámtól is, hogy ez bűn, nem szabad lopni, nem szabad ezt, nem szabad azt, de hát azt nem tudtam, hogy a Bibliában ez benne van. Uh-huh. Aztán amikor felnőttem, és szertettem egy Bibliára, mert szert kellett tennem, nagyon sokat szenvedtem az életemben, attól függetlenül, hogy igenis elértem a munkámmal, a hangommal egy bizonyos szintet, de ezek mellett én nekem is ugyanúgy egy nap sütött és egy hold ragyogott. Nekem se kettő, nem három, nekem is megvolt ugyanúgy a problémáim, a napi teendőim, ugyanúgy voltak örömeim, gyászaim, tehát most nem sajnáltatni, távol áll tőlem, nem, csak hát Isten, én azt hiszem, hogy én nekem Isten nélkül semmi sem sikerült volna. Nekem nagyon nagy volt benne a hitem mindig is, már felnőtt korom óta, amikor felnőtt koromban csalódások értek, mondjuk nem csak halál, hanem mondjuk elhagyott a férjem, vagy nem tudom, mert ilyen is történt. Igenis, nekem ő volt a támaszom, Isten. A gyerekeim is, mert ők adták az életet, az értelmét az életemnek, mikor ilyen csalódások értek, vagy bármi, ők adták, de ehhez nagyon sokkal több erő, lélekben több erő kellett. Mert itt a szívemben ott volt a gyerekem, és az agyamban. De viszont lehettem volna olyan, hogy nem érdekel ez az éneklés, ezért nagyon sokat kell szenvedni, nagyon sokat kell tanulni, nekem nehéz volt, ugye, mert gyerekek, vannak olyan énekesek, akiknek nincs gyerekük, és akkor csak erre koncentráltak, és akkor volt lehetőségük, hogy csak ezt csinálták, én nekem minden elismerésem, de úgy, hogy három gyereket egyedül nevelsz, és egyedül kell biztosítanod az anyagiakat, és nincs lehetőséged arra, hogy most hívok egy, jó, sokszor átjött a barátnőm, segített, vagy nem tudom, a gyerekekre vigyázott, de nincs egy olyan biztos anyagi hátteret, hogy na, én most annyit keresek, hogy én most ezt a gyerekeknek mind biztosítom, hogy nyugodtan oda lehetek, nem kell mosogatnom, én csak félrevonulok és tanulok. Tehát kemény cigányasszony életet éltem, így mondom, mind a mellett, hogy nekem gyakorolnom és mennem kellett, és utaznom a különböző helyekre énekelni, és akkor hullafáradtan éjjel beesni hajnalban a otthonodba a gyerekeidhez, akik már akkor aludtak, vagy például amikor stabilban voltam, mert így kezdődött, ezért mondtam, hogy engem kerestek a lehetőségek. Egy szülénap alkalmával a barátaimmal elmentünk egy 9 kerületi szórakozóhelyre, és ott csak szülénapoztunk, és a főnök felkért, hogy hétfőn kezdjél énekelni. Mert jött egy olyan pillanat, hogy énekelték a Máté Pétertől az Elmegyek, és akkor én azt nagyon szerettem, azt a dalt mai napig is, és énekeltem ott az asztalnál. És akkor, ahogy énekelt ott a zenész, egy szint is volt, én vele együtt énekeltem. És egyszer csak odajön a főnök, és azt mondja, hogy hétfőtől alkalmaználak, legyél az stabilban énekes. Hát itt is, hát ugyebár? Hát itt is, ugye férjem volt, gyerekeim voltak, hát én hogy? Hogy járjak én az éjszakába énekelni? És akkor megkérdeztem a férjemet, közöltem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és hát nem nagyon tetszett neki, egyem a szívét, de azt mondta, hogy mindig ez volt az álmod. Menj, csináld, majd én segítek a gyereknevelésbe. Úgyhogy innen is kaptam lehetőséget. Tehát azért mondtam, hogy engem a lehetőségek megkerestek. Ahogy a Hága Mária, áldja meg a Jóisten, a 11 körületben elhívott, vagy a 100 tagú elnöke felhívott, vagy vannak ezek a fellépések, én soha... Hát nem vagyok jó menedzserem. Ezt meg kell hagyni. Nem vagyok önmagamnak jó menedzsere. Nem kopogtatok. Hogy figyelj már, vigyél meg énekelni, vagy ahova nem hívnak, nem szeretek menni. Viszont ahova meghívnak, olyan oda teljes alázattal és felkészültem, megpróbálok eleget tenni.
5: Kikkel muzsikáltál életedben, kikkel énekeltél már életedben, akik nagy benyomást tettek rád?
6: Hát sok énekessel nem egy színpadon, de hát kevéssel, de azok neves művészek. A Bokor Jancsi, a Tolnai András, a Rupa Ilona, vagy például amikor volt a jubileumom, 25 éves jubileumom a Dunapalotában, ott is megpróbáltam mindent, hogy igenis, mivel a régi nagy muzsikusok mindig palotákban és olyan helyeken muzsikáltak, hogy elismerés volt, hogy oda bejuthattak. Azért próbáltam én is, hogy a nevébe benne legyen, hogy palota, hogy a jubileumomat, hogy legyen benne, hogy palota, mert ugye a régiek, a nagy múltú, kitaposták nekünk ezeket az utakat, azok mind palotákban is, olyan helyeken léptek fel, hogy fényes csillárok, egyebek, és akkor arra törekedtem, hogy én is palotába. A Dunapalotába lesz a jubileumom, és oda viszem a zenekart, ahogy régen is, ahol játszottak, és így jött az, hogy a Rajkó zenekarral volt a kísérőm, elég jó, 12 tagú cigányzenekar volt, aztán a Botos trió, aztán a zongorista, a Berke Artúr, és akkor ott az énekesek, a Farkas Bálint, a Bokor Jancsi, akkor a nem is tudom, ja, hát a tánckar az meg nem is hiányozhatott, a Szecső tánckar, tudod, úgyhogy meg hát az én gyerekeim, unokáim, akik már mindig igyekeztem arra, hogy olyan műsorom van, ahova betehetem őket, mert olyan tehetséges gyerekek, nagyon, a lányok nagyon szépen tudnak táncolni, és akkor fiamat nem is beszélve róla, ő táncolni és énekelni is tud, úgyhogy mindig igyekeztem, hogy úgyhogy így volt, hogy Nova tánckar és a Szecső tánckar volt ezen a bizonyos jubileumon. Nekem elég volt az, hogy elismerés volt az, hogy egy színpadon lehetek velük. Különösen a 100 tagúval, amikor oda kerültem, utána így jött fokozatosan, hogy megismertem a budapesti nagyzenészeket, ugyebár a Lakatos Mikit, akkor a Boros Lajost, már akkor már nem volt a 100 tagúban, de ugye örökös tagja volt, akkor nem tudom felsorolni, bocsánat, inkább nem mondok neveket, hogy ki ne hagyjak olyan embereket, akik méltók erre, hogy megemlítsem, nem tudok mindenkit felsorolni, de ezek nekem hatalmas büszkeség, hogy elmondhatom, nem tudom a jövőmet, de a múltamat már tudom. És erre nagyon büszke vagyok, és nagyon értékelem, és nagyon vigyázok rá. Bár azt mondják, hogy az a boldog ember, hogy a nóta mondja, annak, aki feledni tud. Azt mondják, hogy minden sokkal szebb. Tehát a rosszakat elfelejtettem, a jókat pedig magamba tartom. Úgyhogy optimista ember vagyok, mindig is az voltam, törekedtem, sokat olvastam ilyet, hogy hogy lehet ilyen lelki dolgokat átvészelni, ha csak lehetőségem volt, akkor nyomtam, és olvastam reggelig, és akkor így sikerült verseket írnom, egy különösen a gyerekeimnek írtam egy verset, mind a háromnak, azt majd egyszer talán közszemlére teszem valamilyen úton, módon, hogy hallhassák, mert nekem egy csodálatos vers, egy nagyon szép vers a gyerekeimnek.

0: Mind értékem. Egyébként nekem, én úgy gondolom, hogy nekem olyan 1920-as, 30-as években kellett volna élnem. Amikor még a Jávor, a Karádi, meg egyebek úgy tudtak jól mulatni, ahogy ezt most látjuk a régi archívum filmeken, és meg az a stílus, az az udvariasság, az a férfiaknál is, nem tudom, én arra vágyom. De hát már nem ezt a világot éljük.
1: Hát ez a generáció egy picit más tendenciát mutat egyelőre, és úgy néz ki, hogy más irányba halad a világ, de reméljük, hogy majd egyszer visszatalálunk az értékalapú társadalomhoz.
0: Ez is érték egyébként, ami most van, ez a gyors világ, ez a intelligens világ, vagy nem tudom, minek nevezzem, mert ugye nagyon sokat tanulunk ebből a felgyorsult, okos világból, de amennyi előnye van, annyi hátránya is. Hát én kívánom, hogy mindenki az előnyét élvezze.
1: Befejezésként nagyon kíváncsi lennék rá, hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 album, CD, amit magaddal vinnél? Esetleg tudnál hozzá előadókat is mondani?
0: Bocsellit mindenképpen. Jávort.
1: Jávor Pál, igen.
0: Bangó Margitot, a Boros Lajost, és a Bufót, a Bufó Rigó Sándort.
1: Hát ez egy nagyon szép összeállítás. De főleg akkor cigány zene lenne benne ezek szerint.
0: És igen, igen. Hát, magyar nóta, cigány dalok. Sanzonokat is nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Edith Piaf, egyik más. Tehát ezeket nagyon szeretem hallgatni, de most 5-öt mondtál. Most igen, nem tudom, én 5-öt vagy 6-ot mondtam. Nem tudom, de ezeket. Hát, bocsánat, mindenképpen, mert azt nagyon szeretem. Ha úgy el akarok vonulni, vagy ilyen én időmet akarom élni, akkor azt nagyon szeretem. Nagyon jó úgy háttérből hallgatni, és akkor tudsz gondolok relaxálódni, meg egyebek. Nagyon szeretem, egy hatalmas tehetség. És mindazok, akiket felsoroltam. Lakatlan szigetre nem vágyom egyébként, pláne úgy, hogy család nélkül. Miért nem mondtad, hogy családdal, hogy mennél a lakatlan szigetre? Mert ez így természetes lett volna, hogy családdal? Miért ne? De egyedül? Mondjuk soha nem lennék egyedül, mert ott a teremtő. Úgyhogy... Igen, de hát erre a kérdésre ezt tudtam válaszolni. Ilyen váratlan kérdésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem, és remélem, hogy beszélgethetünk
0: nagyon,
1: még.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Mai vendégem ismét Nova Brigitta volt, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Tumi, de Tumi.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: kell-e?
1: Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalom. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülötted.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát. A fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művész nevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált, az első élő show-k során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja élet körülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Nekünk, neked. Rádió Dick.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 4-e csütörtök 7 óra van, jó reggelt kívánok. Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Aki az álmait valósággá festette, különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. Közös út, Ketánodrom. Miben mások a cigányköltők?
1: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható, és az álmait szó szerint valóságá tette. Olá Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban, 43 éves korában, anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más nem magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olá Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olá Mara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abbahagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett egy súlyos betegségből való felépülése után, a festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált. Közös út, Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út, Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út, Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában. Miben mások a cigány költők? A cigány költők sajátos helyet foglalnak el a magyar és az európai irodalomban. Amikor arról beszélhetünk, hogy miben mások, nem arra gondolunk, hogy a művészetük elkülönülne az egyetemes irodalomtól, hanem arra, hogy olyan tapasztalatokat, történeteket és nézőpontokat szólaltatnak meg, amelyek hosszú időn át kevéssé jelentek meg az irodalmi kánonban. Költészetük különleges értékét éppen az adja, hogy a roma közösségek életének valóságát, hagyományait, fájdalmait és örömeit saját hangon tudják bemutatni. A cigány költők műveiben gyakran központi szerepet kap az identitás kérdése. Sok vers foglalkozik azzal, mit jelent romának lenni egy olyan társadalomban, ahol az előítéletek és a kirekesztés évszázadokon át jelen voltak. A költők nem csak személyes érzéseikről írnak, hanem egy közösség történelmi tapasztalatait is megjelenítik. Ez a kettősség az egyéni és a közösségi sors összekapcsolása különösen erős vonása a roma költészetnek. A cigány költők másik jellegzetessége a hagyományokhoz való szoros kötődés. A roma kultúra évszázadokon keresztül elsősorban szóbeli hagyományok útján öröklődött tovább. A mesék, a dalok, a történetek és a balladák nagy jelentőséggel bírtak a közösségek életében. Ennek hatása a költészetben is érzékelhető. Sok versben erőteljes a ritmus, a zeneiség, az ismétlés szerepe. A költők gyakran merítenek a népköltészetből, ugyanakkor modern formában fogalmazzák meg a gondolataikat. A szabadság motívuma szintén gyakran visszatér a roma költészetben. A vándorlás emléke, a függetlenség iránti vágy, valamint az önrendelkezés fontossága sok műben megjelenik. Ez nem csak fizikai szabadságot jelent, hanem a méltóság és az emberi jogok iránti igényt is. A cigány költők verseiben a szabadság gyakran összekapcsolódik az egyenlőség és az elfogadás követelésével. A roma költészet egyik legerősebb témája a kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság bemutatása. Sok költő saját élményeiből indul ki, amikor a szegénységről, az előítéletekről vagy a társadalmi különbségekről ír. Ezek a versek nem csupán panaszok vagy vádak, hanem emberi sorsok hiteles ábrázolásai. A költészet így egyszerre válik művészeti alkotássá és társadalmi megszólalássá. A cigány költők műveiben ugyanakkor nem csak a nehézségek jelennek meg. Nagyon fontos szerepet kap a család, a szeretet, a közösség összetartó ereje és az életöröm is. A roma kultúrában a családi kapcsolatok hagyományosan nagy jelentőségűek, ezért a költészetben is gyakran találkozunk az anyához, apához, nagyszülőkhöz, vagy a tágabb közösséghez fűződő érzelmek ábrázolásával is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.
1: Közlekedési hírek.
5: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Szép reggelt kívánok, 7 óra múlt csütörtök van, június 4-e, és Bulcsú névnap. Boldog névnapot kívánok, illetve ma van, képzeljétek el, a Nemzeti Összetartozás napja. A tisztelt ház jobboldali pacsoraiban már azelőtt felhangzott a taps, mielőtt Schmidt Pál a házelnöki pulpitusról kihirdette volna. Az országgyűlés 302 szavazattal 55 ellenében 12 tartózkodás mellett a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum aláírásának napját, azaz június 4-ét. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt, melyet Kövér László és Semjén Zsolt KDNP elnök jegyzett, a Fideszes, a Kereszténydemokrata és a Jobbikos képviselők szavazták meg, valamint Siffer András, az LMP frakció vezetője és a szocialista Juhász Ferenc is igennel voksolt. Más LMP-s képviselők és a szocialisták ezt elutasították. Hát ugye ez sem volt ugye a parlamentben, hogy ennyi párt volt bent. Na, szóval ez 16 évvel ezelőtt történt egészen pontosan. Aztán ugye ma 106 éve, hogy aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének 2/3 részét. 80 évvel ezelőtt Argentínában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok. Ugye az Evita című musicalben is szerepel Perón tábornok. Aztán ma 65 éves Gyurcsány Ferenc, közgazdász politikus, aki ugye 2004-től 2009-ig Magyarország miniszterelnöke volt. 243 éves Joseph és Jacques Montgolfier nyilvánosan bemutatták a hőlégballonjukat. Ezen a napon első alkalommal repült nő hőlégballonnal, 242 évvel ezelőtt volt mindez. Aztán 130 éve először tesztelte sikeresen Harry Ford új járművét Detroit utcáin, kérem tisztelettel. 109 éve adták át először a Pulitzer díjat, ugye ezt újságíróknak szokták adni, és Joseph Pulitzer miatt nevezik így, csak ez egy kis zárójeles érdekesség. Na jó, hát ennyit az érdekességekről, zene következik, utána pedig friss közlekedés.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem sokára 7:30, üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Ránézek a kis közlekedési hírlevelemre. Azt mondja, hogy a 9. kerület Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Egészen péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerület Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Nem közlekedik a 41-es villamos a Kamaraerdei ifjúsági park és a repülőtér között karbantartás miatt. Lezárták a 2. kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik. Na most pedig zene, és tudjátok mi jön? Roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki,

0: Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik,
2: kerasz ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A rántott hús mellé tálalt főtt krumpli közepéből egy méretes csótány teteme bukkan elő. A desszertként kiosztott körtén egy fülbemászó tanyázik, a borsos tokány szaftjában pedig hús helyett egy fogtörő kavicsot kanalaz ki egy gyanútlan óvodás. A 22. kerület óvodai és iskolai menzáján a szülők szerint a mindennapos igénytelenség és a kirívó higiéniai hiányosságok mostanra elérték azt a szintet, ami már közvetlenül veszélyezteti a gyermekek egészségét. A szülők és nagyszülők a 22. kerületi gyermekekért elnevezésű civil csoportnál betelt a pohár. Miután a gyomorforgató fényképek bejárták a helyi szülői közösséget, a civilek aláírásgyűjtést indítottak a kerületi intézményeket ellátó közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért, illetve egy új, szigorúbb közbeszerzés kiírásáért. A szülők által közzétett bejegyzés és a hozzá csatolt nehezen emészthető bizonyítékok szerint a probléma nem egyedi mulasztás, hanem rendszer szintű hanyagság eredménye. A rovar szennyezettség ugyanis ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, ami arra utal, hogy a hibát nem az óvodai vagy az iskolai tálalókonyhákon követték el, hanem magán a központi főzőkonyhán, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sértették meg súlyosan a higiéniai előírásokat. Az intézmények dolgozói a hírek szerint azonnal jelezték a tarthatatlan állapotokat a vezetőségnek, a felháborodott szülők pedig kérdőíves felméréssel és fotók gyűjtésével próbálják dokumentálni a mindennapos panaszokat. Elmondásuk szerint rendszeres, hogy a gyermekek éhesen maradnak az ehetetlen, hústalan vagy éppen veszélyes idegentárgyakat tartalmazó fogások miatt. A felháborodás hatására a Blik megkereste a 22. kerületi önkormányzatot, hogy megtudják, a kerület vezetése értesült a megdöbbentő esetekről, jelentették a kormányhivatalnál, illetve a szülők mellé állva hajlandóak-e szerződést bontani a szolgáltatóval. Ha mint frissül ez a cikk, akkor majd természetesen erről is be fogok számolni, szerintem ez tényleg felháborító. Na jó, hát ennyit most a hírekről, a 7 órás blokkot ezennel bezárom, 8 után jövök vissza egy program ajánlóval.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható, és az álmait szó szerint valóságá tette. Olá Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban 43 éves korában anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más nem magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olá Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olámara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abbahagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett egy súlyos betegségből való felépülése után, a festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olof Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön a programajánló. A szegedi szabadtérire invitállak benneteket, egészen pontosan a szegedi szabadtéri játékok megrendezésében kerül műsorra a, kérem tisztelettel, Hőhullám című vígjáték, zenés vígjáték egészen pontosan. Július 25-én kerül ez majd bemutatásra, és az újszegedi színpadon, tehát ugye nem a nagy domtérin, hanem az úgynevezett kisebb szegedi szabadtérin, hogyha lehet így fogalmaznom, mert ugye kettő van a Szegeden ilyenkor nyaranta. Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok problémáitól, és kiélvezzék nyári szabadságukat. Mindannyian az 50-es éveikben járnak, így a forró andalúz vidéken nem csak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kell küzdeniük. Köztük van az elvált Frida, kényszeres, tisztaságmániás és gyógyszerfüggő. Paula, az enyhén túlsúlyos önbizalom hiánnyal küzdő, a középkorú tanárnő, aki monoton házasságban él. Carmen, a vállalkozó, aki nagy kanállal falja az életet, na meg a férfiakat. És Alba, a kisé butuska, de rendkívül barátságos özvegy, aki lelkesen foglalkozik az ezotériával, bár nem igazán ért hozzá. A történetből természetesen egy sármos férfi sem hiányozhat, ám az ő szerepe júliusig maradjon meglepetés az újszegedi szabadtéri színpad nézői előtt. Szereplők: Détár Enikő, Gyebnár Csekka, Fésűs Nelli, Ladinek Judit és a sármőr szerepében Szőke Zoltán, ugye hát a barátok közt Berényi Miklósa. Szerintem remek a szereposztás, nagyszerű a négy művésznő is, és hát Szőke Zoli szerintem egy remek színész, úgyhogy a szereposztással gond nincs, maga a téma szerintem nagyon mókás, nagyon jópofa és zenés ráadásul, úgyhogy figyeljetek! Július 25-e, esőnap július 26, tehát hogyha ne adj Isten július 25-én esne az eső, akkor július 26-án kerül bemutatásra a Hőhullám az újszegedi szabadtéri színpadon. Úgyhogy vásároljatok rá jegyet, hogyha meghoztam a kedveteket. Most pedig zene, és jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 8:30 üt az óra, jó reggelt ismét. Nézzük meg a közlekedést. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerület Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, a Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. És végül, de nem utolsó sorban megnyitották a 15. kerület Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart a felújítás, ezért szakaszonként útszűkületre kell számítani ezen a héten. Na most pedig akkor zenére számítsatok ezen a héten, meg ezen a napon, és utána pedig nyelvoktató leckék jönnek Armandóval és Hajnival.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mostanában a foglalkozásokat tanuljuk, és nagyon szép szavakat tanítasz nekem, amelyeket néha könnyen kiejtek, néha egy kicsit nehezebben, de úgy érzem, hogy egyre jobban megy nekem. Ez a nyelvtanulás annak köszönhetően, hogy itt sokat tanulunk a Rádiódikken. Most mit tanítasz nekem?
3: Ha már ennyire belementünk, hogy én tanítalak téged, képzeld el, hogy a tanár az úgy van, hogy Szityári Tóri.
4: Szityári Tóri.
3: Így van, ez azt jelenti, hogy tanár.
4: Miért van három tagból? Szityári Tóri, akkor végül is kettőből van, de...
3: Igen, mert Szityár taníts.
4: Igen.
3: És a Tóri képzőt kapja meg azért, hogy ez egy foglalkozás, hogy ő egy tanár.
4: Uh-huh. Szityári Tóri, tanár.
3: Szityú, azt lássza?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Tisza párt parlamenti képviselőinek kedden késő este benyújtott törvényjavaslatai szabályoznák a politikai hirdetéseket, rendeznék több józsefvárosi ingatlan helyzetét, valamint felszámolnák a szuvenaritás védelmi hivatalt. Az országgyűlés hivatalos honlapján megjelentek szerint kedden éjszaka két törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt. 21 óra 44 perckor benyújtott irományt Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik. Ez a javaslat a gyűlöletkeltő plakátokkal, politikai hirdetésekkel szemben lépne fel. A médiatartalom részeként tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti, vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti, vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. A javaslat másik része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez szükséges területen állami tulajdonba vett lakásokról szól. Mint írják, a Józsefváros önkormányzatának tulajdonában álló lakóépületek törvény által állami tulajdonba vonása több mint 100 háztartás otthonát és lakhatásának biztonságát veszélyezteti, ám mivel az állami tulajdonba kerülés időpontja még nem következett be, így az állami tulajdonba vonásuk által létrejövő jövőbeli jog és érdeksérelem törvénymódosítással elkerülhető. A másik a szuvenaritás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melléthelyi Barna Márton nyújtotta be 23 óra 23 perckor. A szöveg rögzíti, hogy a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, a létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, a valódi célja pedig az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Na most pedig a Vekker ezennel véget is ért, ami nem jelent más, mint hogy 9 után pár perccel jövök vissza, de akkor már Völgyi Zsuzsival, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on, addig is szóljanak a zenék.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, csütörtök van és június 4-e. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csodálatos reggelt kívánunk mindenkinek, bár ugyan nem süt hétágra a nap, de most ezzel az esővel ki kell egyeznünk.
1: Elvileg pont, hogy mára, csak elszórtam mond, inkább megint holnapra mond esőt. Ma csak így nagyon csúnyán be van borulva, olyan sötétke van, és ma van június leghűvösebb napja, mert ma csak mindössze 24-25 fok lesz napközben. Holnaptól hiába mond esőt, de már 27-re fog emelkedni a csúcshőmérséklet, úgyhogy ezt a mai napot bírjuk ki. Vastag melegítőbe jöttem, gyerekek. Hát ez muszáj. Kora reggel, muszáj most fölöltözni, mert sajnos nincsenek még olyan... A mai nap nem egy igazi nyári idő, vagy ha nyári, akkor inkább a hűvösebb nyár időbe tartozik ez a
2: nem
1: mai
2: napunk. Nem banánérlelő minden
1: nem.
2: esetre.
1: Jaj, de jól megfogalmaztad. Igen, ez nem banánérlelő.
2: Na mától viszont megfogadtam, hogy nem fogok boszorkányosan nevetni, nem engedem el magam a gyuszinak a poénjain. Elég volt, mert tegnap kaptunk egy üzenetet, illetve nem kaptunk, hanem én, nekem személy szerint címezték, hogy olyan a nevetésem, mint egy gonosz boszorkánynak. Úgyhogy mától így fogok nevetni.
1: Ez se rossz, igen, ilyen metropolitan opera nevetés, de ez se rossz igazából.
2: Figyelj!
1: Ez is a mesefilmes picit amúgy, ha már így megyünk. Figyelj, ilyeneket én megmondom őszintén, nem hiszem, hogy nagyon komolyan kell venni, vagy nem tudom, tehát nem mindenkinek tetszett.
2: Igen. Distingvált leszek, na, odafigyelek.
1: Az embernek akár a nevetése, akár a hangszíne, én ilyenről is hallottam már, nem magunkról, hanem úgy tényleg általánosságból, hogy hallottam már, hogy hú, hát hogy lehet az XY, mit tudom, híradós, vagy ez az amat, vagy milyen idegesítő hangja van. Figyelj, ez egy olyan dolog, tudod, hogy nem mindenkinek lehet megfelelni. Én például nagyon imádom, amikor kiakadsz és úgy nevesz. Tehát én maximálisan kamázom, amikor te így kacagsz, mert akkor tudom, hogy elengeded magad és szívből nevesz. Tehát, hogy már pedig ez szerintem a rádiózás egy őszinte műfajnak kéne, hogy legyen.
2: Igen.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok, akik ilyen disztingváltan visszafogva beszélnek, és akkor ja, igen, Béla, ne mondd már, haha. Tehát, hogy ezt ugyan engedjük már.
2: Lehet, hogy nem mindig fogom tudni betartani, és néha-néha majd előtör belőlem a gonosz boszorkány nevetésem.
1: Elmesélem
2: a hallgatóknak, hogy valamelyik nap, amikor arról meséltem, hogy a Safari Parkba kergettek a gyerekek egy pávát, akkor én napok óta ezen nevetek.
1: Hétfőn
2: itt 2-3 zenek között a Gyuszi, az eljátszotta nekem a pávát, hogy kiabált a Jocinak, miközben kergették a gyerekek, és nekem napok óta ez mindig eszembe jut, és ezen sikítozok a nevetéstől, de van veletek olyan, hogy mentek az utcán így a semmiből, egyszer csak így beugrik a bolondság,
1: és
2: beröhögsz, tehát így jön egy ilyen, így beröhögsz a semmiből.
1: Nekem is ez még hétfőn, sőt, még talán kedden is így eszembe jutott ez, tényleg valamelyik pont, hogy vagy hétfő volt, vagy kedd, már teljesen mindegy. A Facebookon láttam Jocinak egy bejegyzését, ugye ismerem, hát persze, hát 1000 évről ismerem Jocit, én is Richter Jocit. És rögtön beugrott, hogy pávaként fordul hátra, kiakadt szemmel a páva, és ordított a Safariba. Joci! Jocika! és teljesen én is kiakadtam.
2: Napok óta ezen nevetünk.
1: A vidámság a fontos, gyerekek. Hát tényleg, főleg, mondjuk vegyünk egy ilyen napot, amikor tényleg fölébredtem, én is elhúztam a függönyt, azt ugyanolyan sötét volt, mint a lakásba. Mármint, hogy kint ugyanolyan sötét volt, mint benne a lakásba. És így mondom, ez se lesz egy hú de vidám nap, és még ráadásul néztem is az előrejelzést, hogy ez lesz június leghűvösebb napja. Mondom, tök jó, éjjel.
2: És neked mennyire meghatározza az időjárás napjaidat? Tehát így teljesen így rá tudsz ülni erre a hullámra, és hogyha rossz az idő, vége, neked annyi.
1: Nekem az a nap, akkor azt úgy elkönyveltem, hogy így dobok rá egy keresztet, és akkor azt mondom, hogy jó, megcsinálom ma itt a kis feladatomat veled, aztán hazamegyek
2: majd
1: és ülök csöndbe.
2: Majd nagyon nevetek, Gyuszi, akkor majd húzd le a mikrofonomat, jó?
1: Akkor le is némítom. Csak én hallom, és akkor csak én.
2: Amikor már látod, hogy na, jön ki belőle a boszorkányos nevetése, akkor nyom ki, iktasd ki egy pillanat
1: de
2: alatt.
1: De Isten, amitől őrizze, nem szabad mindenkinek. Ha mindenkinek meg akar felelni az ember, ez már rájöttem, de hát nyilván te is azért a pár év showbizniszben töltött éved alatt, hogyha mindenkinek meg akarnánk felelni, akkor úgy konkrétan 0-24-ben ezt kéne figyelni, hallgatni, hogy kinek mi a kérése.
2: Igen.
1: Jó, akkor neki így, és neki úgy, és nem tudom. Ó, legyen az előadó művész, legyen az politikus, hát pontosan erről szólnak most is a hírek folyamatosan, hogy ki kinek hogy akarna megfelel, vagy ki, kinek akarna megfelelni, akkor mit és hogy kéne csinálni. Nem lehet, tehát sem előadó művészetben, sem a médiában, sem politikusként.
2: Sem családtagjaidnak, senkinek, tehát így nem lehet mindenkinek megfelelni.
1: Igen.
2: Valójában akartam valamit mondani, ú, de hirtelen kiszállt az agyamból. Na,
1: akkor még gondolkozol rajta, addig elmondom, hogy mához egy hétre kezdődik gyerekek, ez férfiaknak mondom elsősorban, az idei világbajnokság, és Mexikóvárosban lesz a nyitó mérkőzés. Ugye Amerika, Mexikó és Kanada talán, nem akarok ilyeséget mondani, ide, jól mondtam, most már elolvastam itt közben, tényleg ott van. USA, Kanada és Mexikó, ez a három ország rendezi meg idén a világbajnokságot, és ez lesz a történelem első VB-je, ahol 48 csapat vesz részt, ez létszámemelés, és mondom, ahogy mondtam, Mexikóvárosban lesz a nyitó mérkőzés, azt itt nem látom, hogy kinyitja meg a mérkőzést, ez kár érte, mert érdekelne, mindegy is, viszont én és sokan mások, akik a spanyoloknak drukkolunk, ők majd azt hiszem 13-án fognak először pályára lépni, és az újon zöldfoki szigetek ellen, és azért a spanyolok ugye 2 éve megnyerték az EB-t, fantasztikus keretük van, nagyszerű világi játékosokkal, úgyhogy vagy az lesz, hogy egy 8-9-0-ra megvelik a zöldfoki szigeteket, vagy rögtön már az első meccsükön egy meglepetést okoznak majd a zöldfokiak, és kiderül, hogy nagyon zsanáznak focizni. Ki tudja igazából, ők most először vesznek részt VB-n. Zöldfoki szigetek. Még azok is kijutottak a VB-re, most mondd meg.
2: Az helyrajzilag, természetadottságban, az hol fekszik?
1: Fogalmam nincs. Annyira picik lehetnek szerintem, hogy fogalmam
2: sincs. Hova satszolod Zöldfok szigetét?
1: Nem tudom.
2: Én olyan afrikai ország.
1: Afrikai?
2: Aha.
1: És tessék, Afrika.
2: Igen.
1: Tényleg a fotom?
2: Zöldfoki köztársaság, igen, Afrika.
1: Na tessék. És itt van a nyitómérkőzés, csak lapoznom kellett, csak bénzsa voltam. Június 11 csütörtök, 21 órakor Mexikó és Dél-Afrika fog egymásnak feszülni Mexikóvárosban, úgyhogy értelemszerűen nyilván mindenki Mexikónak fog drukkolni. Elég erős mérkőzésen nyit az idei világbajnokság, mert Mexikó jó csapat, és Dél-Afrika is jó csapat.
2: Na, én pontosan ezt gondoltam, hogy az afrikai játékosok szerintem nagyon erősek, és nagyon szívósak, és nagyon tudnak futni.
1: Így van.
2: Igen, lefutnak egy zergét, zebrát,
1: minden. Most, ami az érdekesség, amiről még mindig nem tudok, de majd utána fogok olvasni, hogy mi ezt, hogy fogjuk látni ezeket a mérkőzéseket, mi európaiak. Mert hogy az egy dolog, hogy Amerika, Kanada és Mexikóban real-time-ban tudják nézni akkor, amikor adják, de mi mikor látjuk ezeket? Csúsztatva? Vagy ismételve? Vagy hogy? Mert ez nekem nincs előttem, mert ugye rengeteg az időeltolódás.
2: Szerintem senki nem foglalkozik ezzel, hogy időeltolódás.
1: Mi európaiak,
2: persze.
1: Hogy látjuk, persze.
2: Nem, ez megy akkor real-time-ba, és akkor az a plusz időeltolódás 12 óra, vagy nem tudom.
1: Nagyon sok az európai csapat, tehát nem csinálhatják ezt meg, hogy nem foglalkoznak ezzel.
2: Most a BL-nél mi sem vettük, tehát hogy figyelembe vettük azt, hogy Kínába is szeretnék nézni a meccset, és akkor azért kezdődött a meccs 6-kor, hogy a kínaiak is valami emberi időben meg tudják tekinteni az ott élők azt a mérkőzést. Hát egyértelműen kíváncsiak ők is rá. Tehát a világ minden pontján.
1: Na jó, de nálunk ez így el tudott kezdődni 6 órakor, este 6 órakor. Tehát, hogy egy abszolút emberi időben. Azt mondja, Európában és Magyarországon a mérkőzéseket az időeltolódás miatt főként késő délutántól egészen a kora hajnali órákig fogjuk látni. Mivel a rendező országok USA, Kanada, Mexikó 6-9 órával mögöttünk járnak, a közvetítések alaposan próbára teszik majd a hazai szurkolók kitartását.
2: Nagyon jó. Meg is kaptad a választ.
1: Hát csak nem olyan pozitív választ. Na mindegy, utána másnap pénteken június 12-én Dél-Korea Csehországgal csap össze, utána Kanada, Bosznia-Hercegovina, szombaton Amerikai Egyesült Államok Paraguay, Katar, Svájc, és még egy vasárnapot hagyd mondjak el, Brazília, Marokkó, na, brazilokat már rég láttuk, kíváncsi vagyok rájuk, és most figyelj, Haiti, ők is kijutottak a VB-re, Haiti Skóciával, Ausztrália Törökországgal, Németország Curacaóval, és Hollandia Japánnal. Tehát ez lesz a hétvége, tehát csütörtöktől vasárnapig mondtam el most a mérkőzéseket. Érdekes és izgalmas meccsek lesznek, ezt a Németország Curacaóra is nagyon kíváncsi vagyok, ez már Houstonban lesz. Ez a mérkőzés in America.
2: Wow.
1: És Curacao is újonc a világbajnokságon, sose jutottak még ki, ahogy Haiti sem, illetve a Zöldfoki szigetek sem, és hát rögtön kifognak elég erős csapatokat maguknak kezdésként. Kíváncsi vagyok,
2: hogy lehet, fognak teljesíteni. Lehet, hogy egy óriási meglepetést fognak okozni.
1: Figyelj, volt egy Európa-bajnokság, amikor Görögország először jutott ki, és konkrétan azt az Európa-bajnokságot meg is nyerte.
2: Persze.
1: Tehát, hogy vannak ilyenek.
2: Szeretem az ilyen sikersztorikat.
1: Hát figyelj, bárcsak már végre Magyarországnak lenne ilyen meglepetése, igen, hogy kijutunk a VB-re 60 év után, és odáig menetelünk, hogy egyből brazilokat is 8-0-ra megverjük, spanyoloknak is vágunk be 4-et, Ronaldót fölrúgjuk, minden, tudod. De hát sajnos mi se az EB-n, vagy az EB-n, a VB-n sajnos nem vagyunk ott, úgyhogy hát nagyon-nagyon sajnálom ezt, mert ez szomorú. Olyan jó lenne drukkolni a magyaroknak, nem?
2: Igen. Közben eszembe jutott, hogy szeretném megköszönni levelét Ibolyának. Ibolya küldött nekem egy üzenetet, aki minden nap hallgat bennünket, úgyhogy innen is üdvözöljük őt a rádióból, és arra kért, hogy mivel egy pár hete elmondtam, hogy én nagyon szeretem a törökországi nyaralásainkat, és arra kért, hogyha tudok, akkor, és van időm, akkor írjak neki szállodát, ajánlást.
1: Beszéltünk erről.
2: Igen, mondtam itt a rádióban, hogy aki szeretne, annak nagyon szívesen tényleg ajánlok bármilyen szállodát így a Törökországgal kapcsolatban, és hát rám is írt, úgyhogy ő elárult, hogy minden nap hallgat minket, úgyhogy innen is csokkoltatjuk Ibolyát ismeretlenül, és üdvözlöm.
1: És majd ajánlasz neki, akkor megtörtént.
2: Igen, én egy nagyon rendes ember vagyok.
1: Nagyon-nagyon kedves ez tőle.
2: Még akkor is a boszorkányos a nevetésem.
1: nagyon rá vagy erre vezülve, igen. Szóval sajnos idén nem tudunk drukkolni a magyaroknak, ugye 2 évvel ezelőtt az EB-n tudtunk drukkolni, hát igaz, hogy nem sokáig, mert csak ugye csoportkörbe voltunk benne, de legalább ott voltunk, de sajnos a VB-n nem tudunk drukkolni a magyar csapatnak. Én személy szerint a spanyoloknak fog drukkolni. Tudom, hogy nem vagy nagy foci fan, de te kinek, ha már választhatnál országot a VB-n, kinek, ki az, aki, mint brazil, argentin, spanyol, francia, német, milyen nagy csapat az, ami úgy kedvedre való? Vagy nincs úgy nagyon, nincs olyan...
2: Egyáltalán nincs
1: olyan nemzeti válogatott. Szurkoljál már te a Zöldfoki szigeteknek, akkor
2: fajnságból én az afrikaiaknak szurkolok.
1: Jó, akkor te a dél-afrikai csapatnak.
2: Mint a Bob csapat, tudod, mint az a film.
1: Igen.
2: A jamaikai Bob csapat. Imádtam azt a filmet. Na, én akkor nekik szurkolok.
1: Jó, akkor Zsuzsi a dél-afrikai csapatnak szurkol, az dél-afrikai válogatottnak pontosabban, én meg a spanyoloknak már régóta, úgyhogy én nem pártolnék át, hogyha nem gond. Úgyhogy kíváncsi vagyok. De nagy dolog lenne, eljutnának a bit, hogy top 8-ig.
2: Kíváncsi vagyok, most már kíváncsi vagyok.
1: Óriási lenne.
2: Nagyot futnak, nagyot mennek. Na menjünk el, mi is zenélni. Jó, egyet fussunk el a zenék világába.

0: Hölgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 37, visszajöttünk még hozzátok ebben az órában. És képzeljétek el, hogy hát micsoda veszteség érte a magyar médiát, ugyanis ma reggel, csütörtök, Szabó Zsófi ott hagyta a mokkát, és búcsúzott a műsortól.
2: Hát mit azért, mert hozzá? Várandós.
1: Így
2: hát
1: van,
2: kismamaságából kifolyólag is szerintem nem tudom, hogy hol tarthat a időben, szülésig mennyi ideje lehet, de valószínűleg ez is azért nagyon kimerítő az, hogy minden reggel
1: hajnalban ötkor
2: kelsz, hogy beérjél.
1: Sőt, inkább 4-kor, mert 6-kor már kezdődik az adás, ugye? Igen, 2 évvel ezelőtt csatlakozott a Mokka csapatához, és ma reggel vett megható búcsút.
2: Azért ez nagyon kimerítő, hogy minden egyes reggel, vagy hát nem is minden egyes reggel volt ő, hanem azért ő vetésforgóban vannak, váltásban, nem?
1: Igen, nem tudom, én a reggelit nézem, nem tudom, hogy a Mokkába hogy váltják egymást, hányan vannak, a reggelibe tudom, hogy hányan vannak, ott ugye most a Peller lányok, Peller testvérek ugye ott hagyták, így maradtak 6-an. A Szújó Zoli,
2: akkor lányok is kiszálltak, a Peller lányok, nem is tudtam, tényleg.
1: Dehogy is, hát dehogy nem beszéltünk itt, vagy nem hallottad, akkor ezek szerint, na mindegy, de már egy jó pár hete, hónapja.
2: Azt hittem, hogy ők maradnak.
1: Nem, most úgy vannak a fiúk, a Pap Gergő, Szújó Zoli, Tihanyi Peti, a hölgyek pedig Ábel Anita, Jakub Csek Gabi és Barabás Évi. Tehát így vannak most 6-an, és akkor így vannak így vetésforgóba, és a Peller testvérek pedig, mondom, talán már egy hónapja, hogy ott hagyták a reggelit.
2: Hát ők szóval is, gondolom, kikészültek.
1: Igen, a Mokkában most nem tudom, hogy ők hogy vannak, hát most a Zsófi nélkül lesznek, úgyhogy hát ez van tulajdonképpen. Na, még egy pici, most egy kis ezotéria, mert szoktunk néha erről is beszélni. A mai napra, június 4-ére nagy áttörés van bizonyos csillagjegyeknek, például az ikreknek. Azt írják, hogy ez a csütörtök igazi fordulópont lehet az életében. A Merkur és a Neptunusz kvadrátja olyan energiákat hoz, amelyek segítenek megérteni valamit, ami eddig homályos és bizonytalan volt.
2: Nem ikrek vagy, ugye?
1: Én rák vagyok. Lehet, hogy egy barátja, a feleségem viszont ikrek. Na. Lehet, hogy egy barátjától kap egy fontos információt, vagy egyszerűen csak magától jön rá egy összefüggésre, de az a biztos, hogy ez a felismerés mindent megváltoztat. Majd ne nézd meg az asszony, majd rájön valamire. És a nyilasnak pedig az egyensúly napja.
2: Az én vagyok.
1: Nyilas vagy?
2: Én nyilas vagyok.
1: Na, akkor mondom is. Ön mindig a legjobb lehetőséget keresi, és ezen a napon az univerzum megadja önnek azt a tisztán látást, amire szüksége van. Bár szereti az intuícióját követni, most úgy érezheti, hogy néhány kézzel fogható tényre is szüksége van ahhoz, hogy teljesen biztos

0: lehet ez a június 4-e tulajdonképpen.
1: Na,
0: de te benne voltál.
1: Benne
0: te
1: voltam
0: benne,
1: a
0: feleségem benne, én nem voltam benne.
1: Te kimaradtatok.
0: Én rákként kimaradtam ebből a szórásból. Engem mindig izékor vesznek elő, ugye nekem majd június végétől van azt hiszem rák, de nem tudom biztosan, hogy mikortól, nem nagyon követem ezeket.
1: Én hogy ugye van
0: július,
1: a születésnapod?
0: Én július 3, de az nem attól kezdődik.
1: Persze,
0: a rák, hanem 20, elő...
1: általában 23-tól.
0: Na, akkor
1: előtte az... való hónap 23-tól szokott kezdődni minden csillagjegy.
0: Akkor gondolom a ráknál is úgy van, és engem mindig akkor vesznek elő, június vége, július, és akkor mindig akkor viszont mindenben...
1: akkor vesznek elő.
0: Akkor mindenben ott vagyok. Ilyen napja lesz, együtt áll a, mit tudom én, a Hold, a Merkurral, a Neptunusz meg átjött, és mit tudom én, és akkor a Mars is leesett, és nem tudom, és akkor mindig ott vagyok. Most látod, nem, most nem foglalkozom.
1: Na ne szomorkodj.
0: Na, ja, mesélek, nem érdekel.
1: Mesélek valami egészen mást, ami nagyon érdekes volt, így szem és fültanúja voltam, de már nem is első alkalommal, hanem már ez egy sokadik alkalom, amikor így rajta kaptam a fiatalokat ezen a dolgon, ezen a tevékenységükön. Most két fiatal ember kibérelte a lakásomat, és hát azért itt komoly szerződéseket is közjegyző által, vagy közjegyző előtt írt szerződésekkel adjuk ki általában a lakást, és nagyon érdekes volt, hogy tegnap csak egy teljesen egyszerű formanyomtatványt nyomtam az egyik fiatalember kezébe, ami arról szólt, hogy egy befogadó nyilatkozatot kellett aláírni. És nem volt benne semmi olyan értelmezhetetlen szövegkörnyezet, tehát annyira egyértelmű volt, hogy ez a befogadónak a papírja, tehát, hogy nem nekem kell aláírni, nem neki kell aláírni, nyilván neki is alá kell írni, de ott annak a családnak, szülőnek, barátnak kell ezt kitöltenie és aláírnia, akik befogadják, hogyha esetleg felmondják a szerződést. És hogy a lényeg, hogy azonnal a mesterséges intelligenciát használta a papír értelmezéséhez, pedig egyébként nem volt egy értelmezhetetlen szövegkörnyezet, és nem volt egy értelmezhetetlen papír. És azonnal, mivel hogy meg nem látott ilyet, rögtön a mesterséges intelligenciával kezdte el vizsgálgatni. 26, ezt úgy fixen tudom. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, mert már volt már egy ilyen jelenet, ugyanezzel a két sráccal, hogy akkor is valamit a mesterséges intelligenciával próbáltak megfejteni, és úgy néztem is, és kérdeztem is, hogy mindent a mesterséges intelligenciával beszéltek meg, és igen.
0: És akkor megkérdezte volna az AI-t, hogy várjon, megkérdezem. Azt mondja, hogy igen.
1: Igen. És sajnos bekövetkezik az, amiről már mi mindig beszélünk, és már volt is ez témánk itt a rádióban, hogy mennyire a mesterséges intelligencia fejlődése, mennyire lebutítja így a mi gondolkodásunkat, azt, hogy bármit is kapunk akár egy szerződést, vagy bármilyen számlát, akkor egyből beküldjük a mesterséges intelligenciának, és hagyjuk, hogy ő értelmezze. Nem használjuk mi a saját gondolatainkat arra, hogy fel tudjuk fogni, hogy értelmezni tudjuk, hanem egyből segítséget kérünk. És ez hosszú távon, ez nem lesz jó.
0: Hát nem, nem.
1: Hát
0: erről nekem
1: az agyunk.
0: Igen. Nekem is van erről igazából így gondolatmenetem, de én azt gondolom, hogy ezt ki tudjuk fejteni, de akkor már izgassuk fel az embereket, maradjatok itt velünk, és 10 órakor ezzel fogjuk folytatni. Hop-hop, mégsem búcsúzunk el tőletek teljes mértékben még erre az órára, mert most vettem csak észre, hogy kaptunk egy SMS-t, és gondoltam, beolvasom most, hogy a Zsuzsánknak a lelki világát megnyugtassam, és ráadásul egy Zsuzsi nevű hölgy írta ezt, remélem nem te voltál. Nem, viccelek, megismerem már a számodat. Sziasztok!
1: Magamnak kihogatni!
0: Persze, de nagy show lenne, és itt ki is írnád, mert én látom a telefonszámot, ez egy 0620-as szám, 03-ra végződik, ennyit elárulhatok, de többet persze a személyiségi jogok miatt
1: nem. Jaj, nem nevetek csúnyán.
0: Szóval, sziasztok, napocska jel, nagyon jók vagytok, imádom a lazaságotokat, a humorotokat, itthon fekszem betegen, és annyira feldobjátok a napom. Amikor csak tudom, titeket hallgatlak, köszönöm nektek, csak így tovább, szívecske jel, és egy Zsuzsi aláírás,
1: jaj,
0: és Zsuzsi nevű hölgy írta nekünk.
1: Gyógyulj meg minél hamarabb.
0: Jobbulást kívánunk, kedves
1: igen,
0: Zsuzsi.
1: Igen.
0: Nyáron a legszarabb betegnek lenni, úgyhogy tényleg drukkolunk,
1: igen,
0: hogy
1: meggyógyulj. Mi hamarabb felépülj a betegségedből. És köszönjük szépen, hogy bennünket hallgatsz. Igen. Remélem, hogy nem zavar ilyen betegen a boszorkányos nevetés.
0: Na, mintha ez az SMS-t tényleg kérésre jött volna, mert Zsuzsit megviselte ez a tegnapi kis kritika.
1: Igen.
0: Ilyen SMS.

0: Szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítyú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Közös út Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv- és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: Időjárás.
7: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
7: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: füstöl nap. 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 15 perccel, még mindig csütörtök van, és június 4-e. Szép reggelt, illetve délelőttöt kívánunk nagy szeretettel mindenkinek.
2: Már itt is vagyunk, és folytatjuk azt a témát, amit az előző órában befejeztünk.
1: Igen, mert félbe hagytuk, hogy fölizgassunk benneteket.
2: Sok izgalmat véltünk ebben. Hát izgalmat, hát, érdekességet igen, inkább.
1: Inkább az, amit mondtál, úgy, hogy röviden összefoglalva, úgy, hogy Zsuzsinak a leendő bérlői, hogyha jól értettem, egy szerződést az AI segítségével olvasnak el, vagy minden olyan gondolatot, mondatot már az AI-ba ütnek be gyorsan, hogy biztos, ami biztos, hogy értsék, és mindent. Már nagyon maguktól nem feltétlenül értékelnek, vagy értelmeznek, értelmeznek.
2: Még egy klímatávirányítót is az AI segítségével próbálták megfejteni, hogy mit mutat, mit, hogy kell használni. Jó, egyébként nem akarom most itt, szóval, hogy nem vetem meg azokat az embereket, hogyan is tehetném, hiszen én is használom, tehát, hogy nem lehet az, hogy most én követ dobálok emberekre, de most egy egyszerű formanyomtatványi befogadó nyilatkozatot azért tudok értelmezni. Szóval azért valamelyest megmaradok a saját gondolati szintemnél, és próbálom azért a saját agyamat használni ahhoz, hogy értelmezzek egy szöveget. De közben meg én is például tegnap és egész héten nagyon erősen gyakoroltunk a kislányommal, mert ma írja a matek témazáróját, és hát figyeljetek, képzeljétek el, képzeld el, Gyuszi, hogy a matek témazáróra a tanárnéni 3 oldalas feladatlapot írt össze, ami nem egy könnyű feladatsorozat, és nem is 60 percet ad rá, hanem megadja rá a 3 órát. Tehát 3 órán keresztül írhatják a gyerekek a témazárót. Az nagyon, az szerintem egyébként még egy felnőttet is megterhel.
1: Én nem tartom. 3 óra, hát az rengeteg.
2: Én nem tartom jónak 3 oldalt megiratni, de hát mindegy, én nem vagyok tanár. Na és hát ezzel kapcsolatban azért én is nagyon sokszor kértem az AI-t, hogy írjon témazáró feladatlapot gyakorlás szinten a gyereknek, és hát nagyon könnyűeket írt. Már rá kellett szólnom, hogy írjon nehezebbet, tehát minden paramétert ugye beírtam, hogy harmadikos gyerek, egész éves, tehát hogy az egész éves témákat vegye bele, hát nyilván ő neki tudnia kell, hogy mi mondjuk egy harmadikos gyereknek a szintje, abban vannak törtek, abban van százas számrendszerbe osztás, szorzás, összeadás, kivonás százas számrendszerbe 1000-ig. És tehát már harmadik azért nem egy könnyű. És ott azért én is kértem az AI-t, hogy segítsen ezekbe.
1: Segíts már he!
2: Igen, tehát minden nap írt szöveges feladatokat is, de ezek túl könnyűek voltak, és így láttam azt, hogy azért az én gyerekemnek a matek könyveibe, meg feladat lapjain sokkal nehezebb és összetettebb feladatok vannak.
1: Hát igen.
2: Sokkal nehezebb, mint amit ő megírt.
1: De talán azért nem is ciki szerintem használni az AI-t. Megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy amit mondtál is még az előző óra végén már, hogy ugye kifüstöl az agyunk, mert elbutulunk, és sajnos ez tényleg így van, hogy én is azt érzem egyre jobban, és azért is szeretek például olvasni, híradót nézni, hogy tényleg ne úgy értsek meg dolgokat, hogy az AI-nak én leírom, és akkor ő majd elmagyarázza nekem ilyen konkrétan, mint egy hülyének, hogy így te figyelj ide, ez úgy van, hanem hogy tényleg magamtól.
2: Sok esetben nem rossz.
1: Sok esetben nem rossz, mert nyilván most vegyünk egy ilyen szerződést vissza ezekhez a fiatalabb srácokhoz, mert azért azt hittem, hogy jóval fiatal. Azért 26 év, jó fiatal, de azért már azért bármelyik országban nézzük, az felnőtt. Még Amerikában is, ahol ugye 21 a felnőtt korhatár. De hogy egy szerződésnél persze, hogy az emberben van egy...
2: Egy félelem, érzet,
1: hogy
2: igen.
1: Nem érted, hogy...
2: Nehogy becsapjanak.
1: Igen, mert általában ezt az ember ügyvéddel iratja. Tehát, hogy én speciál, bármi olyan dolog van, ami ilyen hivatalos, azért én is, én például inkább ügyvédnek adom oda akkor. De nem egyszer volt, és bevallom én is, hogy elküldtem én is az AI-nak. Hogy azért szedje össze, mert nagyon sokszor ilyen nagyon sok blabla szöveg van benne. És azok úgy vannak tényleg megfogalmazva, hogyha nem tanultál jogot, akkor nem is feltétlenül fogod érteni, hogy a polgári törvénykönyv 62. paragrafusának a 41. bekezdése alapján Hát ilyenek, az, honnan tudjam, hogy melyik az?
2: De ilyenek nem voltak, és ráadásul tudom, amiket most... tudod, ez a két fiú egy leellenőrzött az AI-jal, az egy nagyon-nagyon egyszerű befogadó nyilatkozat
1: na, az
2: volt.
1: Már viszont egy fokkal kellemetlenebb, igen, mert hogyha tényleg egy komoly szerződés van előtted.
2: Csak kitöltés volt, hogy aha. A befogadó neve, a befogadó címe, ennyi.
1: Az viszont gáz.
2: Tehát, hogy így ennyi picit, volt.
1: Már bocsánat, és nem akarok lenézni senkit, csak...
2: Nem, én sem, és csak így néztem, és akkor mondta, hogy nem baj, mondom, nekem aztán nem, hát nyugodtan, hogyha ez ad biztonságot, hogy, vagy hogy iránymutatást, hogy ezt hogy kell kitölteni, szóval hogy nehéz volt ezt megismerni.
1: Jó, amit mondasz, hogy iránymutatás. Tehát nagyon sok fiatalnak szerintem már az AI meg a ChatGPT tényleg egy iránymutatást ad dolgokhoz, mert míg mi, a mi generációnk, meg talán a nálunk pár évvel fiatalabb generáció is úgy van vele, hogy magunktól tanultuk meg. Mert minket se tanítottak meg az iskolába sajnos sem arra, hogy mi az a kata, mi az az áfa, mi az a nem tudom, nem? Tehát, hogy mi is csak aztán felnőttként tanultuk meg ezeket, hogy hogy kell számlázni, mi az adó, pontosan hogy tevődik össze, stb. És azért most se írnék ebből egy disszertációt adózás rendszerből, mert nyilván nem vagyok közgazdász.
2: De ez nekem meg teljesen homály.
1: Persze, én azért tehát én mindig, amit nem tudok, valamit utána kérdezek, utána olvasok, de nem feltétlenül AI kapcsán, hanem elolvasok egy-egy olyan gazdasági jelentéseket, ilyen portfólión, vagy GVH-n, vagy nem tudom, amiből tanul az ember. A mai fiatalok már meg talán ezt megspórolván, már inkább rögtön az AI-hoz fordulnak, hogy mondd el, hogy ez mi, de ilyen nagyon slangbe, vagy nagyon lebutítva.
2: És tudod, mit csinálnak? Még leveleket is elemeznek, úgy, hogyha mondjuk írok én neked egy üzenetet azzal kapcsolatban, hogy nagyon unom már, hogy mit tudom én itt a rádióba, te folyamatosan a fociról beszélsz, és akkor most csak egy példát mondtam,
1: persze.
2: És akkor ők ezt a levelet, ezt beküldik az AI-nak, és elemeztetik, hogy ebbe mennyi arrogancia volt, tehát hogy így elemezt ki, hogy narcisztikus vagyok-e, vagy milyen irány, milyen irányzattal jött a levél, tehát ilyen levélelemzésre is használják.
1: És gondolom válasz.
2: Igen.
1: És gondolom válasz.
2: Igen. És igen. válaszolj erre intelligensen, vagy válaszolj erre úgy, hogy azért világos
1: aha,
2: legyen.
1: Aha. Na hát ez, na igen, én azért elég sűrűn, sőt napjainkban is írok ugyan hivatalosabb, vagy hivatalos e-maileket. Nem mondom, hogy nem szoktam beküldeni az AI-nak és megkérdezni, hogy szerinted jó ez így ebben a formában, mert ide is ide küldeném, vagy mit tudom én. Nem mondom, hogy nem, bevallom őszintén, de azért, mert már én engem is elbizonytalanít az a világ, vagy az a lehetőség inkább, hogy...
2: Lehetsz már, jobb is.
1: Igen, hogyha már én magamtól csináltam, lehet, hogy így is jó volt, és már pedig jó volt, mert eddig
2: de
1: is
2: legyen
1: meg
2: még
1: voltam
2: profib.
1: Benne. Igen, hogy azért, hogy legyen, ha már van rá mód, hogy valaki ellenőrizze, aki nem egy személy, hanem egy mesterséges intelligencia, miért ne? Ingyen van. Tudja ezeket a dolgokat? Tudja. Akkor miért ne? Nem akarom, hogy azt ő csinálja helyettem, de ha már van erre opcióm, hogy ő leellenőrizze, vagy
2: hozzátegyen. Vagy megcsinálja helyetted. Te lehet, hogy nem akarod, viszont nagyon sok ember ezért ellustul. Igen, ellustul az agy, ezért nem fogja használni az agyát gondolkodásra, mert régen is volt mesterséges intelligenciánk, ott volt a Google, de a Google nem csinálta meg helyettünk. Uh-huh. Tehát a Google keresőbe beírtál valamit, kidobta esetleg azt a paragrafot.
1: Tájékozódj
2: belőle, igen, de ott nem vette ki a kezedből. Ez egy kicsit olyan, mint egy kisgyerek és egy anyag. Sokszor láttam ilyet, és sőt, családon belül is láttam hasonlót, hogy mondjuk egy kisgyerek nem akart elkezdeni beszélni. És azért nem kezdett el beszélni, mert az anyja mindent elmondott helyette. És emlékszem, hogy pici volt már, 3 éves volt a kisfiú, és kérdeztük valamiről, és ránézett az anyjára, hogy mondja el. Pedig aztán utána elkezdett beszélni, és teljesen normális volt, tehát, hogy nem volt halláskárosult, nem volt semmi probléma, csak egyszerűen az anyját várta, hogy megoldja a választ, vagy hogy válaszoljon helyette, vagy megoldja a problémát. Ez kicsit egyébként ilyenek leszünk, hogy egy idő után majd a mesterséges intelligencia megcsinálja és megoldja helyettünk, és akkor mi hátradőlünk, és éppen ezért majd figyeld meg, hogy a kommunikációnk is le fog szűkülni. Valamit majd kérdezek, mondjuk majd ne adja az Isten a mostani generációtól, kérdezel valamit, pillanat.
1: Pill, tudod, azt pill? Úgy kell írni, az régen úgy volt messengeren, mindig ezt kellett írnunk, tudod, pill.
2: És már mondd más, ezt inkább hangrögzítőre, igen. És akkor rámondod a mesterséges intelligenciára, és majd ő válaszol majd helyette.
1: Más világ jön el, sajnos, vagy hát reméljük,
2: sajnos.
1: Hogy... Igen, hát például egy a Microsoft és Carnegie Mellon Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint a generatív AI eszközök, a generatív az azt jelenti, hogy egy ilyen létrehozó, generált mesterséges intelligencia, tehát ez egy ilyen generatív AI működése, gépi tanulás egy speciális formáján, mély tanuláson alapul, tehát így generálja az előzetesen megtanított adatokat, és így
2: tehát
1: felhasználja.
2: Magát tanítja.
1: Ez a generatív AI, öntanító. Ez azt jelenti.
2: Tehát tanul magától.
1: Igen, ez azt jelenti, csak úgy zárójá bezárt, tehát a tanulmány szerint a generatív AI eszközök meglepő módon befolyásolják azt, hogyan gondolkodunk kritikusan, és hogyan oldunk meg problémát önállóan. A kutatók 319 olyan dolgozót kérdeztek meg, főként számítástechnikai, a matematika, a művészetek és a design területéről, akik a munkájuk során generatív AI eszközöket, például ChatGPT-t használnak. A résztvevők összesen 936 példát hoztak arra, hogyan használják ezeket az eszközöket, valamint arról is beszámoltak, hogy ezek alkalmazása során mennyire törekedtek kritikus gondolkodásra. Nagyon érdekes dolog ez, hogy tényleg minden területen tudod használni, és végtelen opciója van.
2: És tudod, mi még a baj? Az, hogy ezeknek a használata, az függőséghez vezet.
1: Ja, maximálisan.
2: És csökkentik az önálló probléma megoldó készséget, képességet.
1: Sajnos igen.
2: Addig, amíg kicsi egy gyerek, és mondjuk bent kell megoldania a matek példákat, vagy mondjuk egy témazáró esetében ma a kislányomnak ma kell megoldani azokat a példákat, itt még használják az agyukat, rá vannak kényszerítve.
1: Igen.
2: Nem lehet náluk telefon. Tehát, hogy nekik arra kell fókuszálni, ami akkor az adott témakör, azt meg kell oldani, meg kell
1: élni
2: csinálni.
1: Azt a helyzetet, igen. Tulajdonképpen, nem lehet átlendülni rajta így, jó, hogy most akkor...
2: Nagyon jó, hogy nem viheti be a gyerek a telefont, mert szerintem így tényleg is. Rá van kényszerítve arra, hogy gondolkozzon, hogy a saját eszközét, az agyát használja arra, hogy megoldjon egy matek példát, vagy megcsináljon egy szép képet, és nem pedig beírja az AI-nak, hogy milyen képet fessek.
1: Igen. Értem, amit mondasz, és tényleg egyetértek ezzel. Amúgy ezek az adatok azt mutatták, hogy azok az emberek, akik jobban bíztak a generatív AI képességeiben, bizonyos feladatok elvégzésében, ők kevésbé gondolkodtak kritikusan. Hosszú távon ezek az eszközök túlzott függőséghez vezetetnek, valamint csökkentetik az önálló probléma megoldó képességet. Evidencia, igen. Tulajdonképpen.
2: Hát így van.
1: Viszont azok a munkavállalók, akik magabiztosabbnak tartották saját képességeiket, kritikusan átvizsgálták az AI által adott eredményeket. Ezzel szemben azok, akik kevésbé voltak tapasztaltak egy adott feladatban, jobban támaszkodtak az AI által generált válaszokra. Szóval, ez a nem mindegy. Hogy én is pontosan nem tartom magam ettől függetlenül hú de intelligens embernek, de én pontosan ilyen vagyok, hogy magamtól kitalálok, vagy megírok mondjuk valamit, és utána elküldöm neki, hogy ellenőrizés, olyat mond, vagy olyat ír, akkor mindig kijavítom én őt, és akkor ezzel tanítom. Sose felejtem el.
2: Tehát egy minimális iránymutatást azt te is neki.
1: Igen. Sose felejtem el, hogy ez egy mémként terjedt a neten, még április 10-valahanyadikán, és azért tudom pontosan, mert választások után voltunk, és azt írta az AI, kirakták egy ilyen oldalra, hogy na, az AI egy picit le van maradva a mosolygós fej, és akkor kifotózták, hogy az AI-tól kérdezték, hogy mit szólsz a választások végeredményéhez, és azt írta, hogy hát Magyarországon a választás majd csak 2026-ban lesz legközelebb, írta ezt április 14-én, és ugye már két napja meg volt a választás.
2: Aha.
1: És akkor ő ezt úgy értelmezte, hogy majd lesz.
2: Persze.
1: És akkor írt, és mindig van teljesen képbe.
2: Hát nem volt képbe, még 3 éve azt se tudta, én ki vagyok. Ma már tudja. Megtanítottuk neki.
1: Igen. De hát tényleg ez egy...
2: Kérdeztük tőle, hogy én ki vagyok, fogalma se volt.
1: Mi a Kártágó. Omega?
2: Kártágó énekese vagyok. Sose volt nő a Kártágóba.
1: Nem baj.
2: Hát mindig Takács Tamás volt az énekesük.
1: De figyelj, de most ez egy olyan dolog, hogy aki mondjuk egy AI-ról tanul valamit, és mondjuk rossz információt kap, az pont ez a veszélye ennek.
2: Na, ez pontosan.
1: Hogy én mindig is azt gondolom, de ezt már mindig el is mondjuk, hogy jogi és egészségügyi dologba nem szabad az AI-ra hallgatni 100%-ban, mert egyszerűen abban még nem olyan fejlett, hogy te most így rábízd az életed. Legyen hát az tényleg van. Egy jogi procedúra, amiben nem vagy 100%-ig biztos, vagy egy egészségügyi dolog, mondjuk egy leletet te be screenshotolsz neki.
2: Mondjuk azt megfejti.
1: Vagy nem tudom.
2: Azt megfejti, mert nekem már volt ilyen, hogy egy egészségügyi leletet kianalizált, és annyit kértem tőle, ugye befotóztam, minden latin nyelven volt, és akkor annyit kértem tőle, hogy emberi nyelvre kérlek.
1: Jó, de az megint más, látod, mert nem tudsz latinul. Én is használok fordítót, mai napig pedig amúgy én azt gondolom, hogy egész jól beszélek angolul, de vannak kifejezések, amiket nem hallottam még, nem láttam leírva, nem tudom. Rögtön beillesztem.
2: Igen, de kétségtelen, hogy egyszer láttam egy interjút, tehát az egészségünkkel ne az AI-hoz forduljunk, láttam egy interjút dr. Pap Lajos szívsebésszel, soha nem felejtem el azt, amit mondott, hogy azt mondta, hogy az internet gyógyítás szempontjából, hogyha onnan tájékozódunk, az egyenlő az atommal.
1: Azt hát figyelj, mondta, az én egy is azt
2: atom,
1: gondolom, hogy
2: az
1: én
2: egy nem... atomfegyver az embereknek, nem szabad.
1: De ugyanakkor nagyon érdekes, hogy például múltkor én beírtam az én leleteimet, ami a Waberer-ben kaptam még januárban, azt hiszem, igen, januárban, és nem írtam neki direkt mellé semmit. És tényleg leírta azt, hogy ezt hogy lehet orvosolni, amit aztán valóban az én sebészem is ráír.
2: Na most akkor látod,
1: Amikor elkapja.
2: És magunk ellen beszélünk
1: Figyelj, van, amit tud, tehát van, ami már bele van táplálva és tudja, és tényleg azt válaszolta, amit a sebészem ír, szó szerint, úgyhogy innentől kezdve ott azt éreztem, hogy jó, ezt így elkapta. De alapvetően, meg azért nem, ha most ezt a sebészem nem írja le előbb.
2: Nyilván akkor nem.
1: Akkor nem bízok ebbe 100%-osan, tudod?
2: Persze, ki tudja.
1: De így, hogy
2: nem
1: tudom,
2: biztos, hogy jól fel van tanítva.
1: Így van. Hát nem biztos, hogy végzett a Semmelweisen.
2: Mit tanítjuk őt? Mi tanítjuk őt, ezt ne felejtsük el.
1: Igen. Hát nem mi ketten, hanem
2: az egész
1: az
2: világ.
1: Így
2: az
1: van.
2: Egész világ tanítja a mesterséges intelligenciát minden nap valamire.
1: Én izének tanítanám őt, még ninjának.
2: Meg, hogy még nagyobb roma legyen.
1: Az de jó lenne ilyen külön roma éjjel.
2: Na majd kipróbáljuk.
1: Na most elmegyünk akkor egy picit zenélni, nem is picit igazából, mert hogy már csak legközelebb ugye 11 óra után pár perccel jövünk hozzátok vissza. GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakemberek három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják a felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
4: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra, 11 perc van. Csütörtök és június 4-e. Szép délelőttöt kívánunk minden kedves drága arany hallgatónak.
2: Szaladtunk is vissza hozzátok.
1: Vagy, ahogy Zsuzsánk mondaná, magas térdemeléssel.
2: Igen, ugye? Meg mint az a páva, akit kergettek a szafariparkba.
1: A szafariba. Csóró páva.
2: Jocsi!
1: El volt már a torka neki szegénynek, annyit ordított, a gyerekek meg kergették őt. Jocsi meg nem foglalkozott vele, hogy gyerekek kergetik ezeket.
2: Nézte a BL-t.
1: Nézte lehet a BL-t, ja, azt a csóró mi az? Páva. Meg szaladgált. Kergették őt. Na, egy kis közlekedési hír, igaz, hogy nem most arra vonatkozik ez, hanem 7-ére, ami akárhogy is gondolom, az ugye vasárnap. Az egyes villamos karbantartási munkák miatt vasárnap üzemkezdettől, tehát 8 óra 30-ig a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncárpád városközpont, illetve a Lehel utca, Róbert Károly körút és Kelenföld vasútállomás között jár majd. Tehát aki esetleg arra megy, tehát a munkálatok idején a Göncárpád városközpont és a Lehel utca, Róbert Károly körút közötti szakaszon az egyes villamos jelzéssel pótlóbusz közlekedik, amely az egyes villamost pótolja, értelemszerűen.
2: Szóval ne várjátok a villamost, mert busz fog érkezni. Másik, nem is beszéltünk róla, de ugye az ígéretek szerint lecserélik a híveket, újabb híveket fogunk kapni, ha minden jól megy.
1: Így van. Új vonatokat is.
2: Jaj, de jó.
1: Már, az már nem ártana, mondjuk, igen, a leszuperált vonatok, vagy leszeparált vonatok már inkább. Nem hány szó hallani, hogy kigyulladt ez, nem megy, a váltó probléma, ugye ne feledkezzünk meg a tavaly pünkösdi eseményről, mikor én, feleségem, és rajtunk kívül még vagy 500-600 ember itt álltunk a déli pályaudvaron, mintha valami rockkoncertre készülnénk, azt nem jártak a vonatok Balatonra. Azt utána mire lett fogva? Váltóhiba volt, kérem tisztelettel. Igen. Tehát tavaly sokan 2025 közepén váltóhiba miatt nem jártak a vonatok, na most erre varjatok patentot, úgyhogy hát elvileg ezeket mind orvosolni fogja majd ugye az új közlekedési miniszter ugye Vitézy Dávid, ugye pont tegnap megbeszélgettünk ugye a roller szabályozásról, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon komoly szakember, aki átlátja a budapesti közlekedés problémáit, úgyhogy ebbe biztosak is lehetünk. Na de igen, az egyes villamos karbantartási munkák miatt vasárnap majd reggel nem fog közlekedni, de csak reggel, tehát hogy utána elvileg menni fog a villamos, de addig is járhattok, csak pótlóbusszal.
2: Na most pedig a váltó sineket irányítsd át egy másik témára.
1: Figyelj, át is kapcsolom. Ismét egy kis kapcsolati tanácsokat fogunk.
2: Kapcsoldát.
1: Igen, egy kis kapcsolati tanácsadási pillanatok fognak következni itt az FM 100.3-on.
2: Úgy megmondjuk.
1: Hát nem is mi, de azért megpróbáljuk mi is így a saját
2: megszakértjük.
1: Így van, a saját tapasztalatunkból kifolyólag. Felsorolnak itt 5 dolgot, ami azt írják, figyelj, nagybetűvel ki van ebben, ami tényleg tönkre tesz egy kapcsolatot.
2: Tényleg?
1: Tehát nem kamuból, hanem tényleg. Ki van hangsúlyozva, és nagybetűvel van írva, hogy 5 dolog, ami tényleg tönkre tesz egy kapcsolatot.
2: Első.
1: Takaró
2: alá kanyarászás.
1: Az nem teszi tönkre. Az a magam tapasztalatából tudom, hogy oda pukkangatok, még egyelőre házas vagyok, úgyhogy nincs ezzel semmi gond.
2: Még egyelőre
1: házas vagyok, aztán, hogyha majd kapom a idézést az ügyvédtől, hogy beadták a vállópert.
2: És az ok? Kanyarászott a paplan alá.
1: Ha még csak paplan alá. Na jó, hagyjuk is, menjünk tovább. Első, a valós, amit írnak, irreális ígéretek. Csábítóan hangzik, amikor valaki közös jövőről vagy világkörüli utazásról, esetleg álomotthonról beszél. Ha azonban a nagy tervek mögött nincsenek konkrét lépések, idővel csalódottság és bizonytalanság alakulhat ki.
2: Ez tudod milyen? Ez olyan, mint amikor egy lufit így fölfúj valaki, és aztán így kipukkadnak a lufik. Nekem mennyi ilyen volt. Főleg az előző kapcsolatomban.
1: Ezt akartam mondani, hogy az inkább férfi dolog, de mondjuk ez egy, mivel női a cikk írója is, igen, hát itt valószínűleg inkább arról van szó, hogy a férfiak mi az, amivel tényleg tönkre tesznek, hát ki más tenne tönkre, mint mi férfiak ugye egy kapcsolatot. De hogy lényeg a lényeg,
2: de
1: hogy
2: is, ez kétélű. A nők is ugyanúgy tönkre tudják tenni a kapcsolatokat.
1: Tudom, csak valahogy mindig erre van kiélezve, de tény és és való, hogy az ígérgetés, ezek a nagy szavak, ez tényleg inkább egy picit férfi tulajdonságok.
2: Ó, ebbe van tapasztalatom, mert hallottam én már annyi mindent, meg annyi, ó, annyi szépet, meg így lesz, meg úgy lesz, meg majd ez lesz, meg majd az lesz. Ha, aztán nem lesz.
1: Nem lett semmi.
2: Aztán nem lesz.
1: Kellemetlen ez, amikor tényleg, de ez inkább azért a nők közül szerintem azok tudnak hinni az ilyen nagyon nagy szavaknak, akik még naívak. Tehát szerintem már egy 30 fölött, vagy 40 fölött lévő nőt már úgy nagyon nem tudsz bemalmozni, hogy a te szabaddal éljek.
2: Mosolyogtam is ezeken. Ugye? Ah, persze.
1: Tehát már úgy nincs az, mint mondjuk egy 20 éves korái 21-2-3-4 éves nőnél, akinek mit a második, harmadik kapcsolata, és mondjuk jön egy idősebb férfi, mondjuk egy 35-7-8-40 éves férfi, és akkor ő be tudja még malmozni nagy szavakkal azt a fiatal, naív nőt, lányt.
2: Láttam, fülembe cseng egy mondat, jövőre életem egy Lexust veszek neked.
1: Na, hol van? Hol
2: tudom.
1: Van?
2: Mondtam, előbb magadnak vegyél, jó?
1: Jó, de még azt mondja, jó. Igen. Hát például ez előbb is egy elég nagy ígéret.
2: Persze, jaj, de cuki volt.
1: De legalább próbálkozik. Én valahol ebbe is meglátom.
2: Szavakkal?
1: Ja, hát igen. Jó,
2: de mosolyogtam, tehát így mosolyogtam ezen. De
1: mit tudsz más tenni?
2: Persze,
1: nem?
2: Úgy voltam vele, hogy nem veszem el az álmait, hagyj élje az álmait meg. Persze, csinálja csak. De közben bajszom alatt meg mosolyogtam az egészen.
1: Hogy ha-ha. Persze.
2: De aranyos szegény kis naív.
1: Fia, mondani bárki tud bármit. Én ezzel mindig így vagyok, hogy mondani a legkönnyebb. A tettek. Én világéletemben azért ennek voltam elsősorban a híve, hogy én például nem is szeretem az elkiabálást is. Most nem is kapcsolat. Ámblok az életemről
2: igen.
1: Beszélek.
2: Igen.
1: Nem szeretek elkiabálni se munkalehetőséget, se semmi mást, ami olyan jellegű dolog, hogy amíg csak szavakban van ez, meg nincs mögötte még írásos bizonyíték, vagy tettek, vagy bármi.
2: Igen. Addig nem beszélsz szava, előre.
1: Szava.
2: És nem azért nem beszélsz előre, mert babonás vagy, vagy hogy nehogy ja, ne valósuljon meg. Én ezt mondjuk bizonyítom, hogy tényleg nem szoktál elkiabálni, de valójában nem. Én sem.
1: Én az utolsó akkor... pillanatokban jelzem inkább már a külvilág felé, akár családtagomnak, akár neked, vagy bármi,
2: igen.
1: Amikor már úgy ténylegesen ott vagyok, hogy na, ez van. Mert addig most beszélni, lehet, hogy az lesz, meg lehet...
2: Lehet, hogy én se szoktam így előre mondani. Ah. Amikor már tuti fix minden, akkor szoktam mondani, hogy na,
1: az kész.
2: Megyek,
1: persze.
2: Van, ez van,
1: így
2: nem
1: van.
2: Leszek.
1: Így van. De tényleg, mert nem szeretem én se ezt, mert olyan szó, a kimondott szónak van egy ereje. És azt gondolom, hogy ha ígérgetsz, meg kamu infokkal traktálsz másokat, annak van ereje. A szavaknak.
2: Igen, nem szeretek én sem hitegetni senkit.
1: Nem jó, igen.
2: Na mi van
1: Na,
2: még?
1: A második, a kommunikáció hiánya. Hát ez szerintem ezt minden egyes ilyen kapcsolati témánál előjük, mert hogy ténylegesen ugye a kommunikáció mindennek az alapja. Hogyha valaki, legyen az a férfi, teljesen mindegy, nem oszt meg veled dolgokat. Nyilván senki nem gondolatolvasó, tehát nehéz, hogyha a problémák nincsenek kimondva, nincsen megbeszélve, akkor az ott könnyen fölhalmozódhat a szőnyeg alatt ugye azok a bizonyos problémák, meg kimondatlan dolgok, és ez egy idő után valakinél csattanni fog, és pontosabban robbanni fog.
2: Hát és, ez pontosan így van,
1: és
2: igen.
1: És utána azt meg már nagyon nehéz helyrehozni, tehát azt már nagyon, amikor már úgy fölhalmozódnak a dolgok.
2: Sok sértettséget, igen, tehát azt nem lehet utána visszacsinálni. Tehát azt akkor kell jelezni, amikor éppen akkor megbántanak. Igen, hogy megbántottál, nem esett jól, azonnal kérj bocsánatot.
1: Azonnal kérj bocsánatot. Harmadik, az érzelmi eltávolodás. Érzelmi távolság gyakran fokozatosan alakul ki, kevesebb figyelem, rövidebb válaszok, ritkuló közös programok. Ezek mind arra utalhatnak, hogy a kapcsolat van, csökken az intimitás. Amikor valaki érzelmileg visszahúzódik, a másik fél könnyen érezheti, hogy már nem fér hozzá a partnere belső világához.
2: Én mindig azt mondtam, hogy megcsalni nem feltétlenül fizikailag tudsz valakit, hanem lelkileg is simán, főleg a nők. A nőknél ez nagyon sok esetben igaz, és magamra is ismertem már számtalan ilyen szituációban, hogy nem is feltétlenül fizikailag csalod meg azt a másikat. Ahogy elkezdesz valakivel már akár levelezni, akár csetelni, írogatni, és abban már vannak dicséretek, vannak bókok, várod a napi válaszát, és közben meg mondjuk van egy partnered, vagy egy társad, te közben te már levelezel, most tök mindegy, hogy nő vagy, vagy férfi, vagy te
1: se lényegtelen. Általánosságban beszélünk ezekről, bár mondom, a cikk írója egy hölgy, tehát több mint valószínű, hogy ezt inkább férfiakra akarta ő ráhúzni, mint a vizeslepedőt.
2: De mi azért beszéljünk a másik nemről is, tehát hogy ne legyen egy oldalú ez az egész, hát tehát ne, a nők, férfiak ugyanúgy ezt megteremtik, ezt a szituációt és helyzetet, amint már valaki elkezd érdeklődni valaki más iránt, és arra kezdi el pazarolni az idejét, energiáját, hogy azzal a levelezget, és az kapja meg a bókjait, meg mindent is, akkor ott már megtörténik egy érzelmi megcsalás. Uh-huh. A kapcsolatban. Igen. És az már nagyon rossz.
1: Egyetértek, mert abból is nagyon nehéz a visszaút. Most ugyanez, mint a problémák besöprése, hogyha egy időig telnek a dolgok, és nincs kimondva, nincs megbeszélve, nincs orvosolva. Ez tényleg olyan szó szerint, mint egy betegségnél is. Tehát, hogyha nem mész orvoshoz, vagy nem veszel rá gyógyszert, nem kúrálod magad, nincs olyan betegség, ami önmagától megoldódik.
2: Persze. És a másik meg az, hogy ha már valami elindul, mondjuk akár egy online levelezési térben elindul valami, akkor az többnyire az ember szeretné fizikálisan is megélni. Tehát ott már eldördül a startpisztoly, és akkor irányt vesz az ember, addig megy, amíg aztán utána tényleg valami fizikálisan nem csapódik ki az a addig megélt manifestáció. Mert addig csak elképzeljük, milyen lehet, milyen. Tehát már a gondolati és síkon elindul a játszás.
1: Igen, ez mi lenne, ha? Ez mi lenne, ha ez ilyen... Igen, ez már veszélyes már kapcsolatban, az biztos. A negyedik pont a manipuláció és a kontroll. Különösen káros lehet az úgynevezett jövőhamisítás, amikor valaki folyamatosan a közös jövő ígéretével tartja fenn a kapcsolatot, miközben a változások valójában soha nem történnek meg. Az olyan mondatok, hogy majd, ha összeköltözünk, majd később minden más lesz, átmeneti biztonságérzetet adhatnak, de hosszabb távon inkább a problémák elodázását szolgálják.
2: Hát igen, mi lesz majd? Tehát ez a jövőben való kiáltgatás, hogy majd jövőre így lesz, jövőre úgy lesz. Én mindig ezt azt szoktam mondani, hogy érjük meg. Hát érjük meg egyelőre a jövő hetet is. Tehát amikor nem merek színházjegyet venni egy fél évre előre, mert ki tudja, mi lesz akkor. Oh. Tehát soha nem lehet tudni, és hát nem feltétlenül a halálra gondolok, hanem arra, hogy tényleg nem lehet tudni.
1: Mit ad a jó Isten, mi lesz jövő héten, mi lesz jövő hónapban? Úgy telik ez az év is, most belegondolsz, június 4-e van, eltelt fél év ebből az évből. Pontosan ugyanannyi van hátra, mint amennyi elment ebből az évből, és nekem élénken él, itt becsukom a szememet így-e, azt élénken él a szemembe az, hogy Zamárdi és új év, és két nap múlva január 2-án jövök haza, és utána és halál nagy tél, bokáig ér a hó, és nem tudom, most meg már pont tegnap ugyan beszéltem, hogy megjöttek a nyári cuccoknak a fönnmaradó része. Már tegnap este azt nézegettük feleségemmel, hogy jó, de jó ez, ez a fürdőruha, és megyünk, nyaralunk, és jó, kivéve hát most pont egy hűvösebb napunk van így júniusban, de megy a felmelegedés, jönnek a 30 fok, tehát így eltelik fél év.
2: Hát gyorsan.
1: Nem lehet tudni,
2: viszont,
1: hogy
2: igen,
1: mi
2: azt
1: lesz.
2: Nem lehet tudni, így van, hogy a jövő az mi lesz, mit akar. Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy mindig akkor kell gondolkozni azon, ami van, de az álmokat nem szabad ettől függetlenül elvetni. Nem. Tehát az kell, hogy legyenek tervek meg álmok. Igen, inkább tervek. Álmodozni az lehet, csak minek. Inkább tervei legyenek az embereknek, ne álmai.
1: Álmodozni sem rossz dolog, csak olyan reali talaján kell maradni egy kapcsolatba is. Például én azt gondolom, hogy nekünk eddig feleségemmel nagyon reális terveink voltak mindvégig, és az idei terveink is abszolút a földön járva vagyunk. Tehát nem vagyunk a föld felett, nem vagyunk ilyen, nem tudom, nem is tudok most példát mondani, mi lenne egy irreális álom. Tehát mi abszolút így realitás talaján mozogva álmodozunk és tervezgetünk dolgokat. Nem, na, tessék, egy irreális terv. Nem tervezzük azt, hogy mi idén veszünk itt a Rózsadombon magunknak egy 3 emeletes házat. Mert nyilván irreális dolog ez.
2: Van, aki ilyen álmokkal.
1: Nem veszünk egy S-class mercit se idén, tehát ezek mind irreális dolgok lennének, és mi abszolút a realitás talaján vagyunk álom, meg tervek szintjén is.
2: Szerintem ez a normális.
1: Hát reméljük, igen, én is ezt gondolom, hogy mindenki más szerint is ez. És az utolsó ötös pont pedig a tiszteletlenség és az empátia hiány, ami tényleg, ugye ki van emelve, tényleg tönkre tehet egy kapcsolatot.
2: Ó, az nagyon rossz, amikor igen, tiszteletlen valaki, igen, akár mondják, a másik családjával szemben. Mit mondanak a szakértők?
1: Na, annyi csak, hogy nem szakértő, hát a cikk írója, hogy nem feltétlenül a nagy veszekedések jelentik a legnagyobb veszélyt. Sokszor az apró mindennapos tiszteletlenségek okozzák a legtöbb kárt. Az állandó kritizálás, a gúnyos megjegyzések, a lekicsinlő hang nem, vagy akár a szemforgatás fokozatosan rombolhatja a kapcsolat alapjait.
2: Hogyne? Amikor egy ilyen rossz mimikája van valakinek, fú, de idegesítő ez, nem? Amikor így látod, így elcsipped, hogy így fölnéz az égre, és már egy halálra unt téged, meg igen.
1: Halálra unt téged.
2: És a másik pedig az, hogy igen, ezek az apróságok, mert ezek tényleg apróságok, de mégis tök nagy jelentősége van például annak, amikor valakit kritizálnak. Hát nekem is volt volt a kapcsolataim, amikben mondjuk elhangzott egy rosszul irányzott mondat, és onnantól kezdve én be is zártam. Tehát nem is volt soha többet. Tehát ott megállt a történet. Egy rosszul irányzott mondatnál. És bizony ezekre nagyon oda kell figyelni. És szerintem nem csak én nőként vagyok így, férfiakat is ugyanígy lehet bántani, persze, ugyanígy lehet egy mondattal valakit ellökni magadtól.
1: Nézd, megint csak ezt tudom mondani, amit már mondtam egy más megközelítésből, egy negatív aspektusban, hogy a kimondott szónak ereje van. Hogyha te valakit gúnyolsz, alázol, nem szépen, tehát tiszteletlenül csúnyán beszélsz a másikkal.
2: Ez a verbális bántás.
1: Annak ereje van. Tehát egy kimondott szónak akár pozitív aspektusból, akár negatív aspektusból ereje van. Tehát ez a megközelítés, igen, mindegy ilyen
2: és
1: szó.
2: És a tetteknek is ugyanígy, és most nem feltétlenül egy bántalmazó kapcsolatra gondolok, hanem a tisztelet jele az is, hogy mondjuk most csak így nőként mesélek valamit, hogy rendbe teszed a lakást, teljesen tiszta minden, és aztán jön az a másik, és mint hogyha nem is történt volna semmi, csinálja a kupit, csinálja a koszt, nem tartja tiszteletben a munkádat, amit te egész nap mondjuk ott csináltál, és végeztél. Vagy akár észre se veszik.
1: Az is egy tiszteletlenség, úgy gondolod?
2: Maximálisan. Az is maximálisan. Az egy tiszteletlenség, hogy te mondjuk egész nap csináltad a rendet, a tisztaságot, és akkor jön az a másik, és akkor úgy jön be a lakásba, hogy a kertből behozza a sarat, vagy éppen hozza az edzőtúcát, és a földre kipakolja, és közben nem veszi észre, hogy te egész nap
1: elég
2: a rendet...
1: Elég konkrét példákat mondasz, ez olyan, mintha valakivel már megtörtént volna.
2: Van egy barátnőm, van egy-két barátnőm, aztán
1: egy
2: tudnak
1: mesélni. Van egy szobatársam barátnője, tudod, ezt így szokták,
2: igen,
1: mondani.
2: Igen, meg vannak
1: ilyenkor.
2: Rokonaimnak persze. A unokahuga,
1: igen.
2: A barátnőmnek a barátja, a barátnőjének annak a testvére.
1: Igen, mert nagyon konkrét példákat mondta, azért tűnt föl.
2: Tisztán minden. Emlékszem ezekre, amiket meséltek a közvetlen környezetemben élő barátaim, világos. Rokonaim, testvéreim.
1: Igen, egy vasárnapi húsleves fölött mesélték ezt, igen. Nem, hát semmi gond ezzel, hát az ember mindig a saját, de ez tényleg így van. Amikor mondanak neked egy, legyen az igaz, hogy tényleg mondjuk egy unokatestvér vagy egy barátnő mesél valamit. Valahogy mindig az ember akkor jön rá igazából, hogy mennyire súlyos esetleg egy adott probléma, amikor vele történik meg. Addig meghallgatod, de úgy hiába a legempatikusabb ember lehetsz a világon, akkor sem tudod ráhúzni feltétlenül a saját életedre.
2: Hát ha
1: bezzek,
2: megéled.
1: Ha veled történik.
2: Ha megéled, akkor... az más.
1: Hát hogyne?
2: Igen, mert akkor te azon átmentél, te azon keresztül mentél, az a te bölcsességed egy idő, igen, után, igen, azt te magaddal hordozod.
1: Egyetértek, tehát hogy picit ez van tényleg, hogy az ember mindig a saját bőrén tapasztalja meg ezeket a legjobban, és a legátláthatóbban a saját életedre látsz rá értelemszerűen.
2: Hát mindig ebből tanulsz a legtöbbet.
1: Igen. Na jó, hát ezzel a bölcsességgel tudunk...
2: Ú, de bele, bölcsek voltunk.
1: Nagyon bölcsek voltunk, kamem. Hát próbáltunk egy picit talán...
2: segítséget adni, egy kis iránymutatást.
1: Így van, ez a legjobb szó, iránymutatás.
2: Ma már többször használtam. Igen, azzal kapcsolatban igen, mutatunk egy kis minimális irányt, hogy hogyan legyünk a párkapcsolatainkban jók, és hogyan figyeljünk oda a másikra.
1: Amen. Ezzel búcsúzunk is tőletek. Holnap jön a hét utolsó napja, június első hetét le fogjuk zárni, de ahogy már említettem, majd csak tomorrow, holnap, úgyhogy ma pedig csodaszép napot kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vaszlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben mások a cigányköltők? A cigányköltők sajátos helyet foglalnak el a magyar és az európai irodalomban. Amikor arról beszélhetünk, hogy miben mások, nem arra gondolunk, hogy a művészetük elkülönülne az egyetemes irodalomtól, hanem arra, hogy olyan tapasztalatokat, történeteket és nézőpontokat szólaltatnak meg, amelyek hosszú időn át kevéssé jelentek meg az irodalmi kánonban. Költészetük különleges értékét éppen az adja, hogy a roma közösségek életének valóságát, hagyományait, fájdalmait és örömeit saját hangon tudják bemutatni. A cigányköltők műveiben gyakran központi szerepet kap az identitás kérdése. Sok vers foglalkozik azzal, mit jelent romának lenni egy olyan társadalomban, ahol az előítéletek és a kirekesztés évszázadokon át jelen voltak. A költők nem csak személyes érzéseikről írnak, hanem egy közösség történelmi tapasztalatait is megjelenítik. Ez a kettősség az egyéni és a közösségi sors összekapcsolása különösen erős vonása a roma költészetnek. A cigányköltők másik jellegzetessége a hagyományokhoz való szoros kötődés. A roma kultúra évszázadokon keresztül elsősorban szóbeli hagyományok útján öröklődött tovább. A mesék, a dalok, a történetek és a balladák nagy jelentőséggel bírtak a közösségek életében. Ennek hatása a költészetben is érzékelhető. Sok versben erőteljes a ritmus, a zeneiség, az ismétlés szerepe. A költők gyakran merítenek a népköltészetből, ugyanakkor modern formában fogalmazzák meg a gondolataikat. A szabadság motívuma szintén gyakran visszatér a roma költészetben. A vándorlás emléke, a függetlenség iránti vágy, valamint az önrendelkezés fontossága sok műben megjelenik. Ez nem csak fizikai szabadságot jelent, hanem a méltóság és az emberi jogok iránti igényt is. A cigányköltők verseiben a szabadság gyakran összekapcsolódik az egyenlőség és az elfogadás követelésével. A roma költészet egyik legerősebb témája a kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság bemutatása. Sok költő saját élményeiből indul ki, amikor a szegénységről, az előítéletekről vagy a társadalmi különbségekről ír. Ezek a versek nem csupán panaszok vagy vádak, hanem emberi sorsok hiteles ábrázolásai. A költészet így egyszerre válik művészeti alkotássá és társadalmi megszólalássá. A cigányköltők műveiben ugyanakkor nem csak a nehézségek jelennek meg. Nagyon fontos szerepet kap a család, a szeretet, a közösség összetartó ereje és az életöröm is. A roma kultúrában a családi kapcsolatok hagyományosan nagy jelentőségűek, ezért a költészetben is gyakran találkozunk az anyához, apához, nagyszülőkhöz, vagy a tágabb közösséghez fűződő érzelmek ábrázolásával is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Szép napot kívánok minden DIK hallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, és a következő három órában együtt pörgetjük a lehető legjobb és legszínesebb zenei válogatásokat, hiszen ma is több világ találkozik itt nálunk a 100.3 Rádió DIK-ben, úgyhogy jönnek a hagyományos és a modern dalok egyaránt. A következő dalt engedjétek meg, hogy minden névnaposnak küldjem, úgyhogy Isten éltessen minden bulcsút, kerényt és kerubint. Ha valamelyikötöknek a barátját így hívják, vagy épp téged, kérlek írd meg a 0630-3030-100-as telefonszámra, mert 32 éves vagyok, és még soha életemben nem találkoztam ilyen nevű emberekkel. Na szóljon a dal a névnaposoknak!

0: Gyiftum enge!
1: 103 rádiódik.
2: Most jöjjön egy kis időutazás, és visszanyúlunk egy picit a gyökereinkhez, mert a következő blokk, amit játszok nektek, az nem csak szórakoztat, hanem történetet is mesél. Épp ezért szól nektek sok-sok szeretettel a Kályág, az Andodrom és végül a Lindri. Elő a fülekkel, hangerőt fel, és élvezzétek a zenét!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió D.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Most visszatérünk a jelenbe, és a jókedvet biztosítja a Király család, majd Andrés, és végül Bódi Guszti és a Pestaki Bólyak és Ávék közös dala, de mindezek előtt jön Varga Zoli nagy igazsága, ami nem más, mint ne add fel soha. Na következzen ez a dal.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb a partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Búdis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványok szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint fél száz helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyű keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyű keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Hősök terét ismét az állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárták le rendezvény utómunkálata miatt. Az állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között egészen csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A második kerület Hidegkóti úton befelé a Közösségház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárták a külső sávot.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Odebla. Tuszán igen látja. Jaj, de soká! Igen, Janice.

Az imént a Deladappot hallhattátok. Köszöntök továbbra is mindenkit, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. Érdemes lesz velem tartani ebben az órában is, hiszen igazán színes zenei válogatással készültem nektek, műfajról műfajra fogunk ugrálni, úgyhogy tartsatok velem nem csak ebben az órában, hanem a következőben is, hiszen egészen 3-ig vagyok veletek. Szól nektek sok szeretettel az egyik kedvenc dalom, úgyhogy jön Goran Bregovic és Gypsy Kings közös dala, majd Rosario és végezetül Pitingo. A következő blogban egy cigány dalcsukorral készülök nektek, úgyhogy tartsatok velem itt a 100.3 Dick FM-en.

0: Rádió Dick.
1: Remélem, egy picit fel tudtam dobni a napotokat az előző dalokkal, de most jöjjön egy teljesen más világ, és egy számomra igen-igen fontos dallal indítom a következő dalcsokrot, hiszen annó körülbelül 25 évvel ezelőtt még a nagyapám énekelte ezt a dalt, úgyhogy szóljon nektek sok-sok szeretettel a Demamamo.
2: Hey!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ez itt az FM 100.3, és folytatódnak továbbra is a legszínesebb zenei válogatások velem, Kovács Krisztiánnal, egészen 3.

0: Trendvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Lassan közeledünk az óra végéhez, úgyhogy mielőtt elmegyünk egy kis reklámra, előtte jön Gabi, Zsüli, Mamukó Berci és Térnyi Pének a legújabb fittye Vanessa Horakovával és Mr. Andrásszal. Hangerőt fel és jó szórakozást!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható és az álmait szó szerint valóságá tette. Olá Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban 43 éves korában anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más nem magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olá Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olámara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abbahagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett, egy súlyos betegségből való felépülése után. A festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárták le rendezvény utómunkálata miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között egészen csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Közösségház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárták a külső sávot.
1: Időjárás.
7: Gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
9: Da, dece, leno. Iubire, lasă-te. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

Köszöntök továbbra is mindenkit, én Kovács Krisztián vagyok, és maradt még egy órám, hogy elhozzam nektek a kedvenc dalaimat. Épp ezért fog most megszólalni Alabina és Gypsy Kings közös dala, majd Doja, aztán végezetül Anti Johnny és Lukász koprodukciója. Hangerőt fel, és élvezzétek a legjobb zenéket itt, a

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: FM 100.3, az ország egyetlen roma rádiója. Most jöjjön egy Bossa Mix Varga Imitől, majd a Gypsy Night Triótól az Azt a Kutya Mindenit, de mindezek előtt minek menjek haza a Budai Femi.

0: rádió.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Ez még mindig a Rádiódik, és nagyon örülök, hogy együtt vagyunk, de sajnos nem olyan sokáig, hiszen 3 órától át kell adnom a mikrofon másnak, de addig is szóljon egy kis világzene, úgyhogy jön Chantel, majd a Nomada, és végezetül Johnny Illiek.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Részemről véget ért a mai nap, már ami a rádiós munkát jelenti. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, holnap ugyanígy folytatjuk déltől 3-ig. Én Kovács Krisztián voltam. Végezetül búcsúképpen egy nagyon egyszerű dalt hoztam nektek, ami szerintem amilyen egyszerű, olyan nagyszerű is, úgyhogy szóljon nektek sok-sok szeretettel Balog József Jocó barátomtól egy csodálatos dal. Hallgassátok figyelemmel és szeretettel. Legyen szép napotok, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
3: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sürünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát az előbb említett 3 órában a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi belefér a műsoridőbe, és hát azért a bruttó 3 óra nem annyira sok, mármint ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, hála nektek, és hát sajnos mindenkire elég idő sosem fog tudni jutni, viszont higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Habib Family küldi, Habib Márkónak szeretném, fekete BMW-vel megyek hozzád Martin Laurent küldeni, és a családja üzeni, hogy nagyon szeretjük, és hiányzik nekünk. Hát én szó szerint szoktam olvasni a kívánságokat, úgyhogy ha megfogalmazásbeli probléma van, vagy helyesírásbeli probléma van, én egy per egy olvasom be, ne rám vessetek. Ha valaki esetleg mondjuk mégsem tudna helyesen írni, ő nyugodtan használja a mikrofonjelet a billentyűzetnél, és akkor a telefon igazából megoldja neki helyette, csak be kell diktálni, illetve hogyha írtok, akkor úgy írjátok meg az SMS-t tartalom szempontjából, mint ahogy a Habib Family is tette most nekem. Tehát köszönt, bemutatkozott, tehát tudjuk, hogy ki küldi, leírta azt is, hogy kinek küldi a zenét, illetve hogy milyen zenét, és egy kedves kis üzenet még így a kívánság végére, ilyen egy jó SMS, tehát hogyha valaki ír nekem, akkor hasonlóképpen járjon el, most pedig következzen Martin Laurent.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat. Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig én csak és kizárólag a tiétek vagyok és értetek vagyok, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is. Nekem tök mindegy, én csak a kívánságokat teljesítem, pontosan ezért nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék kérni egy zenét a Haga családnak, Isten éltesse őket erőben, egészségben, mindig csak a jóban. Valami jó pörgős számot kérek. Hát, hogyha a számnak jónak kell legyen, illetve pörgősnek, akkor mindenféleképpen most Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, a Shaba Dibit tudom ajánlani, úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel ez a dal.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Hódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ-je.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymezi utcában, a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sürünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Nem árt tudni, hogy mire vagyunk jogosultak, amennyiben autót vásárlunk. A jótállás és a garancia ugyanis úgy autók esetén is él, igaz, természetesen nem pont ugyanúgy, mint egyéb fogyasztási cikkek esetén. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége közösségi oldalán összegezte, mit is érdemes tudni az újonnan vásárolt autók jótállásáról. Mint írják, a legtöbb panasz ezzel kapcsolatban érkezik be hozzájuk. A vonatkozó jogszabály kötelező jótállásként 3 évet ír elő új gépjárművek esetében, tájékoztatott a FEOSZ. Hangsúlyozta, hogy a gyártók vagy a kereskedők számára lehetőségként adott, hogy akár ennél hosszabb garanciát is vállaljanak. Ebben az esetben azonban már feltételekhez köthetik az igény érvényesítését. A futott kilométerek mértéke, a kötelező szervizelés, például a 3 éven túli garancia egy-egy feltétele lehet, de van, hogy a plusz jótállás csak az átrozsdásodás ellen érvényesíthető. A legtöbb megkeresésük abból fakad, hogy a szakszervizek igen eltérő árazással dolgoznak, így akár a duplájába is kerülhet a kötelező átvizsgálás egyes cégeknél. Érdemes szerintük ajánlatot kérni akár több helyszínről is, hiszen utólag már nem reklamálhatunk. Amennyiben azonban az árajánlat és a végleges számla között indokolatlan mértékű különbség van, hivatkozási alap az árajánlat tartalma. Sokaknak okoz problémát, hogy a szerviz nem rögzíti megfelelően a panaszt és a hiba jelenségeket, majd utóbb arra hivatkozik, hogy nem talált semmilyen problémát, vagy a hibának csak egy részét tudta megjavítani. Azt javasolják, hogy a hiba bejelentésekor minden alkalommal vetessünk fel egy jegyzőkönyvet, amiben rögzítik a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó, dolog megnevezését, vételárát, a szerződés a vállalkozás általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a jótállási igény alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, illetve a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának okát. A szakszervíz a jegyzőkönyve másolatát köteles haladéktalanul igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, és azt hangsúlyozzák, hogy amennyiben ez nem történik meg, utólag nagyon nehéz az igazunkat bizonyítani. Igen, mert hogyha probléma van, akkor igazából az az igazság, hogy amíg tart a garancia, addig ráraknak azért bőven egy lapáttal, jó vastagon írják meg az ilyen kötelező szervizeknek a számláit, meg ilyesmi, és hogyha mégis valami probléma van, akkor annyit ráfizetett a kedves vásárló már az elmúlt 3 évben a kötelező szervizekre, hogy mit tudom én, csak mondok egy példát, mondjuk 500 ezer forinttal többet szervizelt az autóra, de mondjuk a 3. év előtt mondjuk jön egy 400 ezeres probléma, még így is 100 ezer pluszban van ugye a kereskedő, viszont nem szeretnék a konkrét márkát mondani, szerintem bőven elég, hogyha csak annyit mondok, hogy a létező legjobb autómárkánál, hogyha vásárlunk, ott nincs ilyen probléma, hiszen hogyha ugye kibővítjük a garanciát, plusz veszünk szervizcsomagot rá, így teljes mértékben ingyenes a szervizcsomag is, és teljes mértékben ki van bővítve a garancia, az autó homlokától a talpáig mindenre érvényes, és mivel kifizettük előre már úgyis a szervizt, így nem húznak le minket, hanem így pattannak, ahogy kell, ahogy illik, ahogy kell, és megcsinálják a problémákat.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval ezt használjátok ki szerintem, és tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot. Ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, hiszen mint ahogy az ige is mondja, az előbb említett 3 órában minden kívánságot teljesítek, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Természetesen azért ez bruttó 3 óra, és nem olyan sok idő, csak úgy hangzik, és hát ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni sor kerülni, ezúton is megértést szeretnék kérni tőletek, de hosszú az élet, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül valamilyen úton, módon. Most viszont én nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasnám Andor kívánságát, SMS-ét. Most kaptam tőle nemrég egy üzenetet, így szól. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a szerelmemnek. Kanalas Andor vagyok. Na, hát sajnos nem tudtuk meg a szerelme nevét a Kanalas Andornak, illetve az sem, hogy pontosan milyen zenét szeretne kérni, úgyhogy én szerintem így teljesen rám hagyatkozik a kedves és aranyos Andor, úgyhogy elindítom sok szeretettel a kérésére Dadok Incsótól a Szerelemért harcolni kell című slágeré.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk. A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Mutod, ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vászlas esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Közös út Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv- és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sülünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom a további zenei kívánságokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, szóval hát én nem is húznám annyira tovább az időt, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Székely Györgytől, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő kívánságot. Szia, Székely György vagyok. Szeretnék kérni a feleségemnek, Székely Györgyné Anikónak egy Nótárméri dalt. Köszönöm. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog most szólni Nótárméri Székely György kérésére, Székely Györgyné Anikónak. Gondolom elég régóta lehetnek így házasok, így név alapján, illetve így a bemutatkozás alapján, hogy ilyen illedelmes és urias. Úgyhogy tiszta szívemből kívánom nekik, hogy amióta házasok, még legalább még egyszer ennyit éljenek meg boldogságban és szeretetben, és akkor el is indítom Nótár Méritől a babát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

amiben én a helyettekben lennék, mindenféleképpen elővenném a telefonomat, tárcsáznám a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírnám magamnak SMS-ben, vagy pedig felhívnám magamat, és megmondanám úgy, hogy milyen zenét szeretnék kérni, kinek küldeném, milyen alkalomból, illetve hogy én igazából ki vagyok, hiszen rengeteg olyan SMS-t kapok, szó szerint most idézek egy random SMS-t. Szia tesó, halljak meg speciálba, az asszonynak küldök egy dalt. Na. És akkor ezzel nem vagyunk előrébb, hiszen hogy halljak meg speciálba, az nagyon jó, de azt nem tudjuk, hogy ki küldi a dalt, kinek küldi a dalt, és milyen alkalomból, vagy milyen üzenetet kívánna mellé. Tehát lehet küldeni dalt. Lánykérés alkalomból is kaptam már SMS-t. Lehet küldeni dalt azért, mert külföldön dolgozik a család másik része, és akkor hiányoznak egymásnak, úgyhogy ha írtok nekem SMS-t, vagy felhívtok, nyugodtan mutatkozzatok be, mondjátok meg, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is nektek a követendő példát, hiszen kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Szia, szeretnék kérni Bobótól egy zenét, a Színésznő című számot. A Global Gastro dolgozóinak üzenem, hogy ne adjátok fel a reményt. Köszönöm, Bea. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Bea kérésére a drága kedves munkatársainak, Bobótól a Színésznő, és azt üzeni Bea, hogy srácok, ne adjátok fel a reményt, én pedig akkor indítom is a dalt.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Közlekedési hírek.
1: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is, a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymezi utcában, a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sürünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az én személyes véleményem az a most következő példáról, hogy ez eléggé érinti a 100.3 Rádiódik hallgatóit, szóval szeretnélek megkérni titeket arra, hogy most ne kapcsoljatok el, ez tényleg fontos téma lesz, de utána pedig természetesen jönnek majd a zenék, ami miatt amúgy hallgatják az emberek a rádiót. Szóval a most következő téma nagyon fontos és eléggé aktuális, sok Rádiódik hallgatót érint. Az első benyomás egy új állásra a jelentkezésnél gyakran már az önéletrajznál eldől. A pályázó ilyenkor nem csak a szakmai múltját mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan gondolkodik saját magáról, mennyire tudja kiemelni az erősségeit, és képes-e az adott pozíció szempontjából relevánsan bemutatkozni. Szóval, hogyha éppen van álláskereső Rádiódik hallgató, ő ezt most mindenféleképpen hallgassa végig. A profession.hu 2026 áprilisában készült 479 cég 504 felhasználójának válaszain alapuló kutatása szerint a munkáltatók többsége elvárja, vagy előnyként kezeli, ha a pályázó adott hirdetéshez igazítja az önéletrajzát. Tehát nem kell csinálni egy önéletrajzot ChatGPT-vel, meg csing-csung-csing-csing-csinggel, hanem tényleg normálisan az adott céghez való jelentkezéshez igazodva kicsit alakítsuk át mindig, tehát éppen ahogy kell. Nyilván ilyenkor mindenki beírja még azt is, hogy hát egyszer csináltam nagymamámmal palacsintát, és ez nagyon nagy dolog, de rárak mindenki egy lapáttal természetesen, viszont tényleg azért legalább igazodjunk ahhoz a céghez, amihez éppen jelentkezünk, és úgy nagyobb eséllyel vesznek fel minket. Az első körös szűrésnél gyakran kevés idő jut egy-egy jelentkezőre, ezért az önéletrajznak néhány másodperc alatt választ kell adnia a legfontosabb kérdésre. Miért alkalmas a jelölt az adott munkára? Ez nem azt jelenti, hogy minden pályázathoz új önéletrajzot kell írni, hanem azt, hogy a hangsúlyokat az adott pozícióhoz kell igazítani, amire éppen jelentkezünk, már amennyiben, ha jelentkezünk. fizikai munkáknál a cégek elsősorban a korábbi szakmai tapasztalatot és a bérigényt keresik az önéletrajzokban. Emellett sokat számíthat, hogy milyen munkarendet vállal a jelentkező, milyen távolságból tud bejárni, rendelkezik-e jogosítvánnyal, illetve mikor tud leghamarabb munkába állni. Szellemi pozícióknál nem elég a korábbi munkahelyek és a pozíciók felsorolása. Fontos megmutatni, hogy milyen iparágakban szerzett tapasztalatot a pályázó, milyen rendszereket használt, milyen feladatokért felelt, illetve milyen nyelvtudással és szoftver ismerettel rendelkezik, úgyhogy ha a 100.3 rádiódik hallgatói írnak önéletrajzot, mindenféleképpen a szoftver ismereteket, a nyelvtudást, illetve az előbb felsoroltakat érdemes kihangsúlyozni. A hirdetésben szereplő kulcsszavakat is érdemes megjeleníteni az önéletrajzban, de csak akkor, ha azok valóban illeszkednek a jelölt tapasztalatokhoz. Egy jól összeállított önéletrajz az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a munkáltató minél könnyebben és gyorsabban megtalálja benne azokat az információkat, amelyek alapján el tudja dönteni, hogy megfelelhet-e az adott pályázó a meghirdetett állásra, avagy sem, mondta Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője. Úgyhogy olá senior rá, következzen a zene!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken. Szóval én amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-ast

telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Bár igaz, hogy én összesen több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, már olvasom is, hogy szól. Sziasztok, az Aranyszemektől a Szerelmednek záloga című zenét szeretném kérni, köszönettel Bacsazs asszony. Hát akkor szóljon sok szeretettel az Aranyszemek egyik, ha nem a legnagyobb slágere, Szerelmednek záloga.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a Visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a region biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember 3 sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sülünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet Ágotától kaptam nem is olyan nagyon régen. Így szól az üzenet. Szia Csabi, Ágota vagyok, és kedvesemnek, Madarász Milánnak szeretnék kedveskedni egy Kökény Attila dallal. Üzenem neki, hogy ő a társam, a támaszom, a másik felem, és hogy mindig mellette leszek jóban, rosszban. Nagyon szeretlek, és várom, hogy együtt legyünk. Imádlak, köszönöm, puszi mindenkinek. Hát akkor nagyon sok szeretettel egy jó kis szerelmes dal Kökény Attilától, Ágota élete szerelmének, Madarász Milán legyen most ez a Valentin. Szerintem ettől szerelmesebb dalt most így hirtelen senki sem tudott volna mondani Kökény Attilától, úgyhogy haszoljon sok szeretettel Madarász Milánnak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: sucks it, get it. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

tárcsázzátok továbbra is a 06303030 100-as telefonszámot, én pedig továbbra is teljesítem a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot, mármint ahhoz képest a legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami bruttó 3 óra, és hát így belegondolva azért az annyira nem sok, mármint ahhoz képest nem, hogy több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, szóval én azt javaslom számotokra, hogy ne idegeskedjetek, meg ne aggódjatok, amennyiben mondjuk nem teljesül éppen most azonnal rögtön a kívánságotok. Hosszú még az élet, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, most pedig akkor következzen Erika Szilvia, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csavi, Erika Szilvia vagyok, és szeretnék kérni Kanalas Gyurinak egy jó kis zenét Bódi Gusztitól. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor szóljon Erika Szilvia kérésére a Kanalas Gyurinak egy jó kis Bódi Guszti dal. Nagyon-nagyon szeretlek. Ez fog szólni sok szeretettel.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban a szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán ilyen napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg akár gyenge zivatarral is. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem a legideálisabb időjárás típus igazából a mai, hiszen nem süti ki a szemünket a nap, nem sülünk meg, nem is fagyunk meg, pont kellemes szerintem minden szempontból, úgyhogy élvezzük ki ezt a mai napot, én azt javaslom számotokra.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A fáradtság, hajhullás, ciklus, zavar, pattanásos bőr, vagy hirtelen testsúlya változás olyan tünet, amelyből sokan arra következtetnek, hogy felborult a hormon háztartásuk. Orvosi értelemben azonban pontosabb hormonális egyensúly zavarról beszélni. Hát igen, tehát felborul a hormon háztartás, vagy hormon egyensúly zavar van, az nem ugyanaz a dolog, képzeljétek el. Hogy ez mit jelent, hogy mely életkorokban a leggyakoribb, és milyen tünetekre érdemes figyelni, illetve kihez forduljunk panasz esetén, arról a gödöllői Nord Clinic belgyógyászat endokrinológus szakorvosával, dr. Olá Dórával beszélgetett a divany.hu, és én ezt fogom nektek felolvasni. A hétköznapi szóhasználatban gyakran mondjuk, hogy valakinek felborultak a hormonjai. Orvosi értelemben azonban inkább hormonális egyensúly zavarról beszélünk. A hormonok feladata rendkívül sokrétű. Az élet folyamatjaink jelentős részét szabályozzák, és abban segítenek, hogy a szervezet egységes, harmonikus működésben maradjon. Minden hormonnak megvan a maga feladata, és az is, hogy adott helyzetben, adott időpontban mennyire van belőle szüksége a szervezetnek. A hormonrendszer nagyon érzékenyen reagál a külső és a belső hatásokra. A szervezetet tartós stressz, betegség, alváshiány, rossz életmód vagy más terhelés éri, akkor egyes hormonokból túl sok vagy túl kevés termelődhet. Amikor azt mondjuk, hogy felborulnak a hormonjaink, akkor valójában arról van szó, hogy valamilyen okból kibillen az egyensúly, és valamiből túl sok lesz, valamiből pedig túl kevés. Mivel minden mindennel összefügg, ez utána más folyamatokat is érinthet. Jó példa erre a kortizol, amelyet stresszhormonként ismerünk. Akut stressz helyzetben természetes, hogy megemelkedik a szintje, hiszen Ezen a szervezet ilyenkor fuss vagy harcolj üzemmódra készül. A mai életvitel mellett azonban nem csak valódi vészhelyzeteket váltanak ki az emberek igazából egymásból, hanem teljesen hétköznapi dolog miatt is kialakulhat ez a fuss vagy harcolj üzemmód. Szóval az is lehet, hogy az ember, már aki dolgozik, ugye bemegy a munkahelyére, és mondjuk a kollégáit el kell viselje, miközben mondjuk pont nem kíváncsi a kollégájára, de az ő kollégája pedig annyira tenyérbe mászó, hogy ő megpróbál direkt így nyalisan barátkozni erőszakkal, miközben igazából egyáltalán nem kíváncsi egyik se a másikra, de közben mégis kell nyalizni, mert nem tudom, mi fog történni, hogyha igazából nincsenek jóba. Na ez is egy olyan nagy stresszt vált ki már az emberekből manapság, hogy emiatt elérheti akár azt is a szervezet, hogy túl magas lesz ez az akut stressz helyzet, ezáltal megemelkedik a kortizol szint, és a szervezet fuss vagy harcolj üzemmódra készül, miközben igazából semmi sem történik, csak szimplán elviselhetetlen mondjuk a kollega, és egymás háta mögött utálják egymást, de közben egymás szemébe megnyalizik a két ember. Na ez is egy olyan nagy stresszfaktor, hogy kialakulhat ettől is ez a hormonális egyensúly zavar. Viszont az én tapasztalatom az az, hogyha tudunk nemet mondani, és tiszteletteljes módon, de őszintén elmondjuk a másik félnek, hogy figyelj, most nem érdekel, vagy figyelj, ez most nem alkalmas, hagyd már békén. Akkor nem kell erőszakra leviselni a másikat, és sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk, illetve békésebbek igazából a mi saját magunk lelki világában, sokkal nagyobb lesz a béke, hogyha nemet mondunk egy olyan dologra, amit amúgy nem lenne kötelező elviselni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

0: Sose vagy egyedül.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot, sajnos most már le kell zárjam, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, számomra véget ért a mai nap itt a Rádió Dikken belül, viszont pánikra semmi ok, holnap is hétköznap van, és én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval várlak titeket holnap délután 3-kor vissza a 100.3 Rádió Dikkeli. Nagyon sok szeretettel, addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, további szép napot, és búcsúzásul itt hagyom nektek igazából Varga Zoli és Lorenzo duettjét, Leila és Gyémi duettjét, valamint itt lesz majd velünk Nótár Méri is, úgyhogy szerintem eléggé tisztelet teljesen zárom le ezt a csodás napot itt a 100.3 Rádiódikbe, holnap délután 3-kor, Tali, sziasztok, Dév lesz.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Csak ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben mások a cigányköltők? A cigányköltők sajátos helyet foglalnak el a magyar és az európai irodalomban. Amikor arról beszélhetünk, hogy miben mások, nem arra gondolunk, hogy a művészetük elkülönülne az egyetemes irodalomtól, hanem arra, hogy olyan tapasztalatokat, történeteket és nézőpontokat szólaltatnak meg, amelyek hosszú időn át kevéssé jelentek meg az irodalmi kánonban. Költészetük különleges értékét éppen az adja, hogy a roma közösségek életének valóságát, hagyományait, fájdalmait és örömeit saját hangon tudják bemutatni. A cigányköltők műveiben gyakran központi szerepet kap az identitás kérdése. Sok vers foglalkozik azzal, mit jelent romának lenni egy olyan társadalomban, ahol az előítéletek és a kirekesztés évszázadokon át jelen voltak. A költők nem csak személyes érzéseikről írnak, hanem egy közösség történelmi tapasztalatait is megjelenítik. Ez a kettősség az egyéni és a közösségi sors összekapcsolása különösen erős vonása a roma költészetnek. A cigányköltők másik jellegzetessége a hagyományokhoz való szoros kötődés. A roma kultúra évszázadokon keresztül elsősorban szóbeli hagyományok útján öröklődött tovább. A mesék, a dalok, a történetek és a balladák nagy jelentőséggel bírtak a közösségek életében. Ennek hatása a költészetben is érzékelhető. Sok versben erőteljes a ritmus, a zeneiség, az ismétlés szerepe. A költők gyakran merítenek a népköltészetből, ugyanakkor modern formában fogalmazzák meg a gondolataikat. A szabadság motívuma szintén gyakran visszatér a roma költészetben. A vándorlás emléke, a függetlenség iránti vágy, valamint az önrendelkezés fontossága sok műben megjelenik. Ez nem csak fizikai szabadságot jelent, hanem a méltóság és az emberi jogok iránti igényt is. A cigány költők verseiben a szabadság gyakran összekapcsolódik az egyenlőség és az elfogadás követelésével. A roma költészet egyik legerősebb témája a kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság bemutatása. Sok költő saját élményeiből indul ki, amikor a szegénységről, az előítéletekről vagy a társadalmi különbségekről ír. Ezek a versek nem csupán panaszok vagy vádak, hanem emberi sorsok hiteles ábrázolásai. A költészet így egyszerre válik művészeti alkotássá és társadalmi megszólalássá. A cigány költők műveiben ugyanakkor nem csak a nehézségek jelennek meg. Nagyon fontos szerepet kap a család, a szeretet, a közösség összetartó ereje és az életöröm is. A roma kultúrában a családi kapcsolatok hagyományosan nagy jelentőségűek, ezért a költészetben is gyakran találkozunk az anyához, apához, nagyszülőkhöz, vagy a tágabb közösséghez fűződő érzelmek ábrázolásával is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: 103 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina itt, aki várt titeket mindenhol. Igen, jól hallottátok, de leginkább a TikTok felületére, hogy kommenteljetek, a Dix Rádióra pedig, hogy hallgassátok. 103 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Kinek szóljon hát a következő dal, írjátok meg nekem kommentben.

0: Rádió Dick.
1: Nikoletta, szia Szabina, keresztlányomnak szeretnék küldeni egy jó zenét az Ovis ballagása alkalmából. Ó, de kedves, hát akkor nagyon-nagyon szép iskolai éveket kívánok neki előre is, és nagyon sikeres legyen az életben. Hadd szóljon hát akkor a következő dal nektek.

0: Tempodrom,
1: 106.3 Rádiódi.
2: Utazz a Dik Rádióval.
3: Stefi itt van velem, és köszönjük szépen, hogy velünk tart. A következő dalt neki is fogjuk küldeni. Ezen kívül szeretnénk Krisztának is, aki a szerelmének küldene egy dalt érte, és azt a dalt neki szeretnénk akkor felajánlani. Köszönöm, hogy velem tartasz.

0: életed nagy ágyú.
1: Rádió Dick. Hallod?
2: Mafia vezér azt írja, hogy szia, szeretnék kérni Fehér Krisztiántól a testvér zenét, méghozzá Zuli küldi a testvéreinek, Melindának is sok-sok szeretettel. Köszönöm, hogy írtál, és akkor hagyd szóljon.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Búdis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványok szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint fél száz helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyű keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyű keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a jó zenékkel. Chloe Mendy azt írja, szia, Szita vagyok, és a szerelmemnek szeretnék Rolandnak küldeni sok-sok szeretettel egy jó zenét, hogyha lehet valami szerelmeset. Természetesen akkor hagyszoljon egy szerelmes nóta nektek, és következő dal Rolandnak megy.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Bakriszti azt írja, szia Szabina, te laknál Budapesten? Hát mivel nagyon sok barátom és a munkám is Budapesthez kötött, ezért igen, csak most egyelőre még nem szeretném a fiamat a saját kis komfortzónájába kiszökkenteni, ezért bevállaltam ezt a nagyon-nagyon hosszú ingázást. Hát most már 10. éve föllejárkálok kocsival, 2 óra hossza elmegy napi szinten az utazásokkal, 1 óra föl, 1 óra le, meg hát ugye menet közben nyilván a városban is a forgalom, meg a dugó, meg a minden, de hát nyilván valamit valamiért, úgyhogy felköltöznék, de mindig megvan a miértje, hogy miért nem. Hát most azért.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Sándor Milán azt mondja, hogy nem vagyok roma, az baj. Nem baj, egyáltalán nem baj. Számunkra mindenki egyenlő, és ezt a szlogent 12 évvel ezelőtt, amikor kitaláltam, hogy romákról, nem csak romáknak, az pontosan arról szólt, hogy roma emberekről mesélünk, vagy láttok dolgokat, de nem csak a roma embereknek szánjuk ezt. Szóval sok-sok szeretettel köszöntünk kint a műsorba, és a következő dalt engedd meg, hogy csak neked küld.

0: neked. Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, én élveztem, bízom benne, hogy ti is. Ne feledjétek, hogy találkozunk a következő alkalommal is, minden hétköznap 6-tól este 8 óráig itt a Rádiódikken. Úgyhogy puszilak benneteket, legyen szép az estétek. Csumi-csumi!

0: rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 4-e csütörtök, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Aki az álmait valósággá festette, különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. Közös út, Ketánodrom. Miben mások a cigányköltők?
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható, és az álmait szó szerint valóságá tette. Olá Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban, 43 éves korában, anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más ne magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olá Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olá Mara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abba hagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett egy súlyos betegségből való felépülése után, a festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált. Közös út Kethanodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út Kethanedrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethanodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethanodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út Kethanodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában. Miben mások a cigány költők? A cigány költők sajátos helyet foglalnak el a magyar és az európai irodalomban. Amikor arról beszélhetünk, hogy miben mások, nem arra gondolunk, hogy a művészetük elkülönülne az egyetemes irodalomtól, hanem arra, hogy olyan tapasztalatokat, történeteket és nézőpontokat szólaltatnak meg, amelyek hosszú időn át kevéssé jelentek meg az irodalmi kánonban. Költészetük különleges értékét éppen az adja, hogy a roma közösségek életének valóságát, hagyományait, fájdalmait és örömeit saját hangon tudják bemutatni. A cigány költők műveiben gyakran központi szerepet kap az identitás kérdése. Sok vers foglalkozik azzal, mit jelent romának lenni egy olyan társadalomban, ahol az előítéletek és a kirekesztés évszázadokon át jelen voltak. A költők nem csak személyes érzéseikről írnak, hanem egy közösség történelmi tapasztalatait is megjelenítik. Ez a kettősség az egyéni és a közösségi sors összekapcsolása különösen erős vonása a roma költészetnek. A cigány költők másik jellegzetessége a hagyományokhoz való szoros kötődés. A roma kultúra évszázadokon keresztül elsősorban szóbeli hagyományok útján öröklődött tovább. A mesék, a dalok, a történetek és a balladák nagy jelentőséggel bírtak a közösségek életében. Ennek hatása a költészetben is érzékelhető. Sok versben erőteljes a ritmus, a zeneiség, az ismétlés szerepe. A költők gyakran merítenek a népköltészetből, ugyanakkor modern formában fogalmazzák meg a gondolataikat. A szabadság motívuma szintén gyakran visszatér a roma költészetben. A vándorlás emléke, a függetlenség iránti vágy, valamint az önrendelkezés fontossága sok műben megjelenik. Ez nem csak fizikai szabadságot jelent, hanem a méltóság és az emberi jogok iránti igényt is. A cigány költők verseiben a szabadság gyakran összekapcsolódik az egyenlőség és az elfogadás követelésével. A roma költészet egyik legerősebb témája a kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság bemutatása. Sok költő saját élményeiből indul ki, amikor a szegénységről, az előítéletekről vagy a társadalmi különbségekről ír. Ezek a versek nem csupán panaszok vagy vádak, hanem emberi sorsok hiteles ábrázolásai. A költészet így egyszerre válik művészeti alkotássá és társadalmi megszólalássá. A cigány költők műveiben ugyanakkor nem csak a nehézségek jelennek meg. Nagyon fontos szerepet kap a család, a szeretet, a közösség összetartó ereje és az életöröm is. A roma kultúrában a családi kapcsolatok hagyományosan nagy jelentőségűek, ezért a költészetben is gyakran találkozunk az anyához, apához, nagyszülőkhöz, vagy a tágabb közösséghez fűződő érzelmek ábrázolásával is.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, drága és kedves Rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel. A Regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Ennek körömére úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit olyasfajta témákról, amiben mi egy nemzet, mindannyian egyetértünk. Sokat szeretek beszélni olyan témákról, amik megosztóak. Úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk így a közízlést és a gondolkodásunkat javítani, kicsit edzeni, de ennek a napnak szerintem egy meghatározó eleme lehet az, hogy mi az, amiben mindenki tud kapcsolódni, legalábbis majdnem mindenki, mi az, ami összeköt minket. Erről fogunk beszélgetni műsorvezető társammal, Kökény Annával. Szia!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Na, hogyha már nemzeti összetartozásnál tartunk, mi az első dolog, ami eszedbe jut Magyarországról? Nyilvánvalóan erre az országra is jellemző az országunkra, hogy ahány téma van, annyi félét gondolunk, rengeteg megosztó dolog van, rivális futballcsapatok, mindenki egy kicsit másképp főz minden hagyományos ételt, tehát ételviták, fociviták, zeneviták, stb. Mi hogy jó, mi hogy nem jó, mikor volt jó, mikor lesz jó, jó volt-e, nem-e volt jó. Szóval mindenre van egy kicsit más válasz annak, aki veled szembeül. Mi az, ami beszerinted így, hogy mondjam, nincsen vita?
7: Szerintem arról lehet egy nemzetnek megmondani leginkább az úgynevezett tulajdonságait, vagy hogy miről felismerhető, hogyha nem a nemzeten belül kérdezünk meg valakit, hanem egy külföldit kérdezünk meg, hogy mit szól ehhez a nemzethez. És nekem ez ebben a témában nagyon kinyílt a világ, mióta közösségi oldalakon látjuk azt, hogy csak sima turisták, akik mondjuk Budapesten járnak, azok hogyan írják le a magyarokat. Uh-huh. És éppen tegnap láttam egy felvételt, egy amerikai fiatalember sétált a belvárosban, és arról mesélt, hogy mennyire jól érzi, és mennyire egészségesnek érzi magát, mióta Magyarországon van, mert hogy itt nincsenek olyan hatalmas távolságok. Ugye, aki már élt Észak-Amerikában, az tudja, hogy rendkívüli távolságok tudnak lenni, hogy elmenj a boltba például. Szóval nem kötelező autóval járni, és ez nem csak az egészségére hatott ki, hogy sokat tud sétálni, és hogy napok óta nem használt semmilyen közlekedési eszközt, hanem arra is kihatott, hogy úgy érzi az emberek sokkal közvetlenebbek, és sokkal többet kommunikálnak. Tehát azt látjuk, hogy egy amerikai, aki Magyarországra érkezett, a magyarokat nagyon jól kommunikáló és közvetlen embernek tartja. Ez például egy példa, és ezt valamilyen szinten el is tudom fogadni egyébként.
6: Mi szerint azok a dolgok, amiket külföldről hallunk, tehát hogyha egy külföldön élő embert megkérdezünk, mi magyarok, hogy mi jut eszébe Magyarországról, szerintem van pár dolog, amit mondanak. Gulyásleves, szalámi, Puskás Ferenc,
7: magyar cigányzene.
6: Magyar cigányzene. Szerinted azok a dolgok, amiket külföldön gondolnak más emberek Magyarországról, azokat tartják értékesnek, Rubik kocka, azoknak Magyarországon is ilyen fontos szerepük van, azokat szeretik a leginkább a magyar emberek, amit külföldön leginkább visszahallanak, vagy ezek ilyen felszínes megállapítások, vagy felszínes
7: dolgok? Én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon egyenes arányban van. Mm-hmm. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországról milyen dolgok jutnak eszébe a külföldieknek, azt szerintem teljesen reális azzal, amit a magyar emberek is értékesnek tartanak. Én még nem találkoztam olyan magyar emberrel, akivel elkezdünk beszélgetni mondjuk a pörköltről, a paprikásról, vagy a gulyáslevesről, és nem szeretné, vagy nem gondolná azt, hogy az a gasztronómiánknak egy kiemelkedő fogása. Én úgy gondolom, hogy igen, ez valójában így egyenesen arányos ez a dolog, hogy amiről ismernek, és most itt említettük ugye a magyar cigányzenét, hogy bár lehet, hogy nem aktív most annak a működése Magyarországon, de ha valahol megszólal, akkor nem csak a külföldiek, hanem a magyarok is például ugyanígy szeretik. De legyen ez akár a Rubik kocka, én nem is tudok arról, hogy valaha készült-e olyan logikai játék, ami híresebb lenne, mint a Rubik kocka, úgyhogy név szerint ismerhető. Uh-huh. Nyilván nem stratégiai igen. játék, mint a sakk.
6: Igen, tehát az jutott eszembe nekem neked is, de az is inkább stratégiai
7: igen.
6: játék.
7: Igen. Nem ismerek ilyet. Most gondolkodom, nem véletlenül ebből van a legtöbb verseny is egyébként. Láttad most a legutolsó, ami a négy kockás, tehát hogy minden színből
6: igen,
7: négy van,
6: igen.
7: És egy töredék 0,3 másodperc alatt rakta ki egy iskolás fiúnak láttam őt.
6: Imádom a logikai játékokat gyerekkorom óta, kártya, sakk, bármiféle logikai feladvány, fejtörő történet, amire az embereknek csak a 100-ból egy tud jó választ adni, nyomozós játék, mindenfajta logikai játékot. A Rubik kockát úgy érzem, hogy úgy fogok meghalni, hogy soha nem fogom tudni.
7: De hogy nem csak egyszer rá kell jönni a trükkére, ha akarod, én megírem neked, hogy egyszer elmondom, hogy ez hogy működik. Egyébként elmondhatjuk a hallgatóknak is. Szerintem izgalmas. A Rubik kockán tulajdonképpen 8 darab forgó rész van. Hiába tűnik úgy, mintha minden kocka forogna, a 8 darab sarok elemet lehet igazából cserélni.
6: Igen, mert az mindig stabil.
7: És a többi stabil valamennyire az X formák az oldalakon.
6: Igen, igen.
7: És hogyha az ember az X formákat kirakja, tehát egy piros X-et, aztán az ahhoz csatlakozó, nem tudom, sárga X, stb. Tehát ha így ki van rakva a kocka, akkor már a sarkok anélkül cserélhetőek, hogy ezek az X-ek elveszítenék a helyüket. És akkor felmerül a kérdés, hogy oké, de hogy kell az X-eket megkeresni? Az X-eket meg úgy kell megkeresni, hogy meg kell nézni a legstabilabb pontot, ami ugye minden 9-es szín formának a legközepén található, az állandóan marad. Tehát, hogyha előttem van a kocka lerakva, és látom magam felé az egyik szint, mondjuk a fehéret, és azt látom, hogy fölülre esik mondjuk a piros, akkor azt a azt kell megkeresnem, aminek az egyik oldala fehér, a másik pedig piros. Tehát vannak a Rubik kockán olyan részek, amik bár azt hinni az ember, hogy elmozdítható, de ezek mindnek stabil helyük van. A másik játék még szerintem említsük meg, hogyha arról beszélünk, amire a magyarok büszkék, bár ez nem világhírű játék, mi magyarok használtuk egy 10 évvel ezelőtt, szerintem nagyon híres volt, én nagyon szerettem, és nagyon rég ellenőriztem, hogy még van ez a játék, nagyon, és te is szerintem ismered és szereted, és ez pedig a honfoglaló volt. Aha. Emlékszel?
6: Igen, igen. Nem tudom egyébként, a honfoglalóból előbb volt-e a társas játék, és utána az online formába. Tehát az online formájú volt. Játék képződött le társas játékká, igen, vagy fordítva.
7: Szerintem ez egy nagyszerű játék,
6: igen,
7: volt.
6: Igen, fantasztikus. Van benne ilyen történelmi feeling.
7: Szerinted megvan még ez a...
6: Megvan még ez a játék, csak valamivé átnevezték, ami szerintem hatalmas hiba, mert mindenki honfoglalót keres. Aztán nehéz megtalálni valamilyen teljesen, most meg is nézem a telefonomon, mert elvileg le van
7: nagyon
6: töltve.
7: Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert meglepően jó volt a játék, és tényleg kellett hozzá nagyon sok ismeret. Úgy tanult az ember tulajdonképpen, hogy játszott. Uh-huh. És nekem ez tetszett benne.
6: Uh-huh. Amit mostanában látok még a közösségi médiában, mikor feljön valami olyasféle tartalom külföldről, ami Magyarországra vonatkozik, akkor szokták boncolgatni azt a kérdést, hogy Magyarország balkán szokásvilágba éle. Tehát vannak is ilyen mémek, hogy azt mondják, hogy Magyarország nem balkán ország, eközben ez van Magyarországon, és akkor ilyen mémeket, stb., tehát ilyen sztereotipikus képeket, stb. A balkán embert így úgy szokták ábrázolni, hogy ilyen papucsba jussz, késsel leszi az almát, ilyen régi módi szokásai vannak, stb. Szerinted ez a fajta feeling... mondjuk a nagypapákat szokták így ábrázolni mindig, meg az apukákat, ez megvan szerinted Magyarországon?
7: Na, én azt gondolom, hogy ezek nagyon erős sztereotípiák. Mm. Ez olyan, mint amikor azt gondoljuk, hogy Afrikában csak éhező gyerekek vannak, és sivatag, és ott nincs víz. És aztán látsz egy afrikai nagyvárost, és így elámulsz, hogy mennyire fejlett, és milyen csodálatos városok vannak. Szóval nyilván vannak szélsőségek, de valaki mondta nekem,
6: hogy... Jó, de azért gyerek adja, tudod, amikor elképzeled egy gyereknek mondjuk a mennyországot, akkor úgy képzeled el, hogy ilyen felhőkön lépkedsz mindig, igen, és az Istent földig érő szakállasnak, és ugyanígy gyerekként, hogyha Afrikára gondolsz, mondjuk nem tudom, 6 évesen, akkor az jut eszedbe, hogy 50 fok van, és mindenki mezítláb van. Ez egy ilyen rossz sztereotípia.
7: Igen.
6: Hogyha még beszélünk olyan dolgokról.
7: Várj, azt még el akartam mondani, csak közbevágtál, hogy a múltkor mondta nekem valaki, hogy különböző képek vannak a nagyvilágból, mindenféle országokról, és Magyarország egy gémes kút. Tehát, hogy így, annyira így, hát remélem, hogy nem így van egyébként még mindig, de az, hogy van hagyományőrzés, szerintem az nagyon jó egyébként, hiszen az is erősíti ezt a nemzeti érzést, tehát az, hogy te magyar vagy, hogy ismerd a hagyományokat, és legyen ez a húsvéti locsolkodás, ami szerintem tartani kellene, meg sajnos eltűnt a nagyvárosokban, én azt nagyon sajnálom, hogy már nincs, nem divat, vagy legyen éppen a gasztronómiánk, ami amennyire egészségtelen, annyira finom egyébként. Aha. De szerintem a magyar gasztronómiának a legnagyobb csúcspont, tehát ami mindent visz, és ami a világon szerintem nincs máshol, hogy mindent kenyérrel és tejföllel eszünk.
6: Igen, van is egy ilyen, pont ez jutott eszembe, hogy van is egy ilyen challenge, hogy mondj egy magyar édességet, ami nem jobb cukros tejföllel, vagy mondj egy magyar főételt, ami nem jobb tejföllel.
7: Igen.
6: Azért nehéz nagyon mondani, ritka. Mondjuk a lecsó tejföllel.
7: Én, az olyan... én el tudom képzelni, hogy valaki megeszi tejföllel, komolyan.
6: Talán én még láttam is, de úgy nem tudom elki. Inkább utána a hasgörcs az nem annyira éri meg egyébként, lehet, hogy jó.
7: De ez annyira komoly dolog, hogy amikor valaki külföldre költözik, hogy már nem fog Magyarországon élni tartósan, az első dolog, ami el tudja keseríteni, hogy milyen tejfölhöz hasonlító termék van a boltban, egyáltalán lehet-e kapni, és extra árat is képesek a magyarok azért fizetni, hogy jussanak Túró Rudihoz, tejfölhöz, illetve élesztőhöz.
6: Így van. Így
7: ez
6: van.
7: Is érdekes, hogy az élesztő is annyira más, és annyira, hát úgymond ilyen hungarikum, ha nem is hivatalosan, hogy még azt is keresik külföldön.
6: A múltkor láttam TikTokon egy fiatal srácot, aki talán az összes 196 ország, ha annyi van, ha tévedek, akkor javítsatok majd ki, mind a 196 ország legjobb ételét, vagy leghíresebb ételét megcsinálja a konyhájában. Magyarországról valahogy nem tudom, hogy, de nem gulyásleves csinált, mint a többi 99 ember, hanem lángost. És azt mondta, hogy a lángosra kerül sour cream.
7: Igen.
6: Ami nem tejföl egyébként, de az a tehát a nyugati gasztronómiában mondjuk Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Nyugat-Európa, sour cream,
7: az a
6: amit most pontosan nem is tudok magyarra lefordítani.
7: Savanyú tejszín.
6: Hát valami, igen.
7: Savanyú
6: igen.
7: Tejszín.
6: Az van a legközelebb hozzá, de az se tejföl. Tehát hogyha nem tudom a gombapörkölthez sour creamet hoznék haza, akkor annyira nem örülnének, mert az nem tejföl, hanem teljesen másmilyen. De hogy igen, nem lehet találni tejfölt, elvileg ez a keleti kultúrához tartozik ez a zsírarány, meg ez a fajta ízvilág. És furcsa egyébként a külföldi embernek, ezért szeretik a lángost, mert az a krém, ami rajta van, neki kuriózum, mert ezzel a zsírösszetétellel nem találkoznak egy ilyen krémbe.
7: Igen.
6: Én pont a múltkor vettem, fogalmam sincs, hogy milyen nevű, valamilyen azerbajdzsáni keverést, ami ilyen jutúróra hasonlító dolog, de körülbelül egy kanálba annyi ilyen jutúró íz van erőbe, meg savasságba, meg sóba, mint egy egész kiló jutúróba. Nagyon durva.
7: És
6: nekik a jutúró íztelen.
7: Aha.
6: Mondjuk.
7: Ők azt mondják, hogy ez nem elég intenzív.
6: Tehát azért meg kell szokni szerintem a magyar gasztronómiát.
7: A másik dolog, ami szerintem, ami én kiakadtam, ha már a tejtermékeknél tartunk, az a, ugye van nekünk a magyar rögös túrónk, ami nagyon finom, ízletes, tudjuk milyen enni, itt van a szánkban az íze. Ugye tényleg ezt is nagyon, tehát kevés helyen kapsz a világban. Például ugye Amerikában egy ilyen szabályos, mint a tiktak cukor, olyan kis bogyók vannak a túró helyett. Most nem jut eszembe a neve, de már itthon is lehet egyébként kapni, és amin én kiakadtam...
6: Cottage cheese.
7: Az, ő igen. Az, igen. És amin én kiakadtam az, hogy láttam magyar szakácsoktól recepteket, és arra hívták fel a figyelmet, hogy mindenképpen a túrót törjük át egy szűrőn. Na de hát a magyar rögös túrónak az a lényege, azok a kis rögök, hogy ott egybe van a túró, és az, hogy nem túrókrém, hát ebben így nagyon ellenkezett bennem az én magyarságom. Nem tetszett nekem ez a dolog, hogyha magyar süteményt készítünk, akkor igenis rögös túró maradjon benne.
6: Hogyha pár gondolatba összefoglalhatnád valakinek, aki még soha nem evett magyar ételt, hogy mi a magyar konyhának a jellemzője, akkor meg tudnád pontosan mondani, hogy mi az, amire számíthat az, aki mondjuk így átlagolja és így besorolja valahova a különböző konyhákat, hogy a magyar konyhára inkább mik a jellemzőek?
7: Azt tudja ezt pontosan megmondani, aki sokat főz, már pedig én elég sokat főztem életemben, és a magyar konyhának az egyik nagyon fontos jellemzője az a magyar szaft. Ugye a magyar szaftos, most hogy is hívják a mai fiatalok, ha valami szaftos, cuccos, tudod, igen. Hogy valami. Na, szóval a magyar szaftnak a lényege az, hogy sok hagymát kell lepirítani, illetve ha nem is egészen pirítani, de üvegesre, és azt kell paradicsommal és paprikával addig ugye összefőzni, amíg teljesen egy sűrű állagot, egynemű állagot nem kap. Van, aki csak utána teszi bele a húst, például a csirkét, stb. Van, aki már közben is, az is ad egy ízt nyilván a szafnak. Szóval azt szerintem a magyar konyhának az egyik leglényegesebb eleme ez a magyar szaft, vagy pörkölt alapnak is szokták nevezni, és teljesen, hogy is mondjam, egy ilyen megcsúfolásának tartom a magyar konyhának, amikor ez nem jó rajta, vagy nem megfelelő mennyiség. Gondolj csak bele, hogy az összes, tehát a pörköltjeinknek ez az alapja, aztán a vadasunknak, aztán ha valaki jó töltött káposztát készít, ott is megjelenik a káposztétereknél, székelykáposztánál, húsos paradicsomos káposztánál, tehát nagyon sok ételnél megjelenik, illetve hát a lecsó is így működne valamennyibe, valamennyire, csak ugye a lecsónál nem várjuk, még teljesen szétmegy ez a hagyma, viszont hát a piros paprika nyilván nagyon fontos jellemzője a magyar konyhának, és hogy mondtad, a tejföl.
6: Igen, és minden ételnek van egy káposztás verziója is.
7: Igen.
6: Ugye, igen. Például Amerikában a káposztát, én nem tudom, hogy a savanyú káposztát, vagy az édes káposztát a coleslaw salátán kívül máshogy úgy nagyon a mindennapokban használják, de szerintem ez a magyar konyhában, ha nem is teljesen egyedi, de nagyon jellemző rá, hogy nem igazán tudsz olyan húst mondani, vagy olyan bármit, olyan fajta ételt, aminek nem ettél már egy káposztás verzióját, tehát ez
7: amúgy
6: is jellemző.
7: Nehéz ügy ez a káposzta, mert azért voltunk mi egy osztrák-magyar monarchia, és a két nemzetnek a konyhája borzalmasan hasonlít, és azért van az, hogy az osztrákok Magyarországra jönnek, és itt esznek, akkor nagyon-nagyon ízlik nekik, mert benne van az ő, amit megszoktak, az az íz, de egy kicsit másként. Ugyanígy, ha mi kimegyünk Bécsbe, és akkor ott teszünk egy jó húsételt, egy jó knödli, hogy hívja. Tehát, hogy találkozunk egy kicsit azzal, ami nekünk van, de mégis egy picit más, és ettől extra. Szóval azt akarom csak mondani, hogy, hogy azért a káposzta az egy német hatás is. Uh-huh, tehát német-osztrák hatás a savanyú káposzta. Például ott megtaláld a kolbászt és a káposztát abban a gasztronómiában.
6: Hogyha egy kicsit lekanyarodunk az ételről, most már jól laktunk, szerintem érdemes beszélni olyan dolgokról még, amiben mindannyian egyetértünk és összetartozunk, és nagy részét képezi az identitásunknak. Szerintem ilyenek lehetnek még a régi magyar tévéműsorok, szerintem kifejezetten a régi tévéműsorok vagy mesék, azok, amik így megmaradtak, kifejezetten abból a korszakból, mikor azok az emberek voltak gyerekek, akik azt mondják, hogy a mi időnkben jobb volt minden.
7: Igen.
6: Tehát most erre a korra gondolunk.
7: Ez a 60-70-es években született emberek, ugye?
6: Nyilvánvalóan ezt nem lehet kijelenteni, mert akinek más a kedvence, az megkövez. De én egy olyan kockázatot vállalok, hogy én kimerem jelenteni, hogy számomra, akkor így mondom, hogy számomra, szerintem a legminőségibb és legjobb magyar rajzfilm az a Mézga család. Szerintem az lett a legminőségibb rajzfilm, ami újra nézhető, minden egyes mondat, ami benne van, az szórakoztató, az profi, tehát az annyira egybe van az a mese, hogy egyszerűen
7: hihetetlen.
6: De hát
7: ezt nem csak te gondolod így, hiszen a Mézga család az több nyelven is megjelent.
6: Igen?
7: Persze, természetesen. Tehát nem csak a magyar ember gondolta azt, hogy ez egy fantasztikus sorozat lett, hanem a világon többen is így gondolták. Uh-huh. Nem tudom egyébként, most szerinted a legújabb generáció nézi ezt? Tehát mit tudom, hogy tizenévesek?
6: Szerintem nem. Azért, mert és szerintem nem azért, mert nem annyira izgalmas a történet, nem annyira minőségi, hanem szerintem kifejezetten azért, mert a kép minőség miatt úgy gondolják, hogy ez nem annyira, tehát a kép minőségen múlik most már az élvezeti érték a mesének.
7: Vagy az eldöntés, ugye, hogy eldöntöm, hogy meg akarom nézni, vagy nem.
6: Így van, mm-hmm. Tehát már nem megyek rá egy gyerekként annyira nem vonz engem egy olyan mese, aminek a képminősége ennyire régi. Uh-huh. És ez, sajnos ez gond. Mert érdemes, szerintem nincsenek annyira jó modern mesék, mint régen voltak ezek a klasszikus mesék. Mit tudsz még mondani, ami szerinted hasonlóan magas színvonalú?
7: Mondok egyet, de azt még mondjuk el, hogy a Mézga család egyébként a sikerét nagyon sok mindennek, de annak is köszönhette, hogy olyan karaktereket hozott be a film, ami nem egyértelműen hős szerep, nem egyértelműen pozitív, hanem tele voltak gyarlóságokkal a szereplők.
6: Igen. Viszont ezek az archetípusok megvannak benne, mert aki nézte mondjuk a Spongyabobot, és a Tunyacsáp, és a Máris szomszéd,
7: igen,
6: az ugyanaz a karakter. Kéne. Tehát a főszereplő nagyon zavarja a szomszédot, és kéne, ugyanolyan kicsit szarkasztikus, kicsit magának való bunkó vicces stílusban kezeli le a kéne főhősöket. Tehát ott az megvan, tehát az a kapcsolódási pont. Erre szokták mondani, hogy ez egy topoz, vagy ugyanaz az archetípus, igen.
7: Mondjuk már el a Mézga családnak az egyik leghíresebb mondatát, bár nem tudom, hogy te tudod-e. Arról van szó, hogy a szomszédhoz átmennek, mert csak neki van televíziója. Igen. Úgy hívják a szomszédot az
6: előbb. Máris szomszéd.
7: Máris szomszédhoz, és a végén már úgy, hogy lássanak az emberek a szobájában, van, hogy egy ilyen partvissal támasztja ki a fenekük alatt a szomszédokat, és akkor azt mondja, hogy még egy vendég, és magamra gyújtom a gázt.
6: Nyitom.
7: Majd magamra nyitom a gázt, és ez annyira...
6: Igen, ezben meg a másik, ugye a miért nem a Hufnágel Pistihez mentem feleségül, igen. És jó, érdekes, hogy ez nem az én időmben volt csúcs nézettsége, amikor én gyerek voltam a Mézga családnak, de mégis, hogyha benyomom ezt a poént, bármelyik ilyen aranyköpést a meséből is valaki ráismer, akkor ez egy szimpatikus dolog, igen, számomra. Egyébként utólag, csak így érdekes info, vizsgálgatták, nyilván mindig utólag, nem tudom, 10-20-30 évre rá vizsgálgatni ilyen dolgokat, belelátunk egy csomó mindent, de elvileg vannak, akik úgy látják, hogy a Mézga Géza sorozat az az akkori rendszernek, a Kádár rendszernek volt a paródiája. Nem tudom, ebből mennyi igaz, mennyi nem, a te idődben hallottál-e
7: nyilván
6: erről?
7: Nyilván voltak olyan dolgok, ami a rendszernek a mintázatát, vagy tükrözte a rendszernek a, uh-huh, a, persze a tulajdonságait. Hát például ilyen, hogy nem mehetnek külföldre, vagy hogy mennyi pénzük van, vagy hogy hogyan jutnak mondjuk televízióhoz. Hát nyilván ez minden rajzfilm, ha jó, akkor korhű.
6: Igen.
7: De egyáltalán nem volt ilyen hatása abban az időben, hogy ezt az ember politikusnak érezte, sőt az ilyeneknek inkább az volt a hatásuk, hogy valaki végre kimondja helyettük, és egy ilyen fellélegzés értéke volt akár az ilyen rajzfilmeknek, akár más filmeknek, vagy akár a kabaréknak is egyébként. Mondtad, hogy mi volt még ilyen nagyon jellegzetes, ami mindenkinek...
6: Bocsánat, és mielőtt még túlmennénk, azt fontos megemlíteni, hogy az általunk is jól ismert Romhányi József volt a Mézga családnak az írója.
7: Igen.
6: Többek között, és Nepp József. Nepp József és Romhányi József nevéhez fűződik a Mézga család történetének az írása.
7: Romhányi valamiért annyira fontos volt. Mit tanultunk Romhányitól?
6: Még gyerekverseket mondtunk tőle.
7: A marha levél, nem?
6: Így van, az, igen.
7: Jó,
6: igen,
7: most be.
6: Igen, onnan ismerjük őt.
7: Onnan. Szóval mondtad, hogy van-e valami még rajzfilmmel kapcsolatban? Hát eleve a TV Maci. Uh-huh. Hát szerintem az ilyen nagyon nemzeti szimbólum. Van is a Magyar Televízióban egyébként egy ilyen óriás TV Maci.
6: De egyébként maga a TV Maci, mint mesének besorolandó intézmény, vagy mint formátum, igazából nem volt egy konkrét mese, hanem nem. az egy perces nyit volt, ameddig fogad most is lefekszik, és utána jött a mese, amiben már nem a TV Maci van, ugye?
7: Igen, a TV Maci, aha, mesét néz, és azt látjuk mi, hogy a, aha, TV Maci milyen mesét néz, uh-huh, és ahhoz képest, hogy hát nem volt sok szerepe, egyébként emlékszem, én kiskoromban minden nap tudtam, hogy mi fog történni. Tehát mikor fog fogat mosni, azt hiszem, hogy szerdán volt az, hogy elalszik, és akkor mutatták a Makmarci, meg Makmanci kép volt a háta mögött, és ugye a kamera oda közelített, tehát ötféle változatot. Mm. És akkor én mindig mondtam anyukámnak, hogy most fogják mutatni a Makmarcit. Tehát ez tényleg nagyon fontos volt, és látod, aki ellátogat most is a Magyar Televízióba, ott van még egy óriási tévémac, és le lehet vele, mindenki fotózkodik vele, tehát tényleg ez egy ilyen nemzeti szimbólum valamennyire.
6: Igen, igen. Ami még eszembe jutott, mint minőségi régi mese, tehát azok a fajta párbeszédek, azok a fajta utalások, reflektálások a világunkra, a kapcsolatainkra, a humorra, bármire, olyan magas szinten és olyan mély üzenetekkel átadni, és olyan szellemesen, mint például a macskafogóban, nagyon ritka. Tehát igen, azt szerintem annyira jól megvan írva az a mese, hogy minden egyes kockája szerintem annak kincs. Jól tudom, az világhírű lett.
7: Nézd rá a készítőkre addig, én mesélem így az élményemet, amikor én először láttam, gyerekként hihetetlen élmény volt, nagyon tetszettek benne a dalok, emlékszem rá, és előjött újra ez egy tényleg annyira jellemző volt a magyar filmkészítésre, ezek a típusú karakterek, amiről meg tudom mondani, hogy ez egy magyar rajzfilm, ugyanúgy, mint akár a Hófehér című rajzfilm, hogy van benne humor, van benne emberi gyarlóság, vannak benne olyan karakterek, amik nem csak hős karakter, vagy csak negatív karakter, tehát nagyon sokszínű a felépítés a magyar rajzfilmekben a karaktereknek. Na, így tudnám ezt így összefoglalni. Találtál-e közben olyan alkotót, ami meglepett?
6: Igen, Ternovszky Béla rendezte a filmet, forgatókönyvet Nepp József írta.
7: Ah, itt az ismerős név, ugye?
6: Így van, szintén, aki a Vézga családot. Ami érdekesség még, hogy nyilvánvalóan elsősorban ez egy magyar animációs film, és még műfajilag megnevezve sci-fi és vígjáték kalandfilm is, tehát e közé sorolják be, viszont hivatalosan ez egy magyar kötőjel nyugat-német, tehát akkor még kelet-nyugat-West Germany East volt, és kanadai animációs film, tehát nyugat-német, magyar-kanadai, igen.
7: Én azt gondolom, hogy itt technikában segíthettek a kanadaiak, illetve a nyugatnémetek akkor. Én ezt gondolom, hogy itt arról lehetett szó. Mert ha a forgatókönyv, ez biztos, hogy magyar volt, azt látod is, illetve a zenei feldolgozások is magyar művészek nevéhez kötődnek, úgyhogy azt gondolom, ezt tudom csak elképzelni, de egyébként most hallottam ezt először tőled.
6: Igen, ez és érdekes. 1986-os bemutatással történtek csúnya dolgok abban az évben.
7: Mert hogy?
6: Hát egy Csernobil 1986, azt hiszem, igen. Tehát akkori animációs film hozzá lehetett férni ezekhez a mesékhez, filmekhez könnyen akkoriban?
7: Dehogy.
6: Tehát hogy működött? Mondjuk 86-ot írunk itt.
7: Gondolom, 13 éves vagyok. Oké, megvan, hogy jó. Szerintem talán már voltak ilyen videókazetták, de nem vagyok benne biztos, de ezt így feketén másolgatták az emberek. Biztos, hogy vetítették moziban, de a Magyar Televízió is levetített. Tehát az nagyon jó volt egyébként ebben a rendszerben, hogy ami lement moziban, az nagyon hamar lement a Magyar TV-ben is. Tehát azonnal így közkincsé tették a dolgokat. Ez nekem nagyon tetszett egyébként, még akkor a 80-as években ez működött, hogy valami, ha leforgott a moziban, akkor nagyon hamar bekerült az állami televízióba is.
6: Amit még érdemes elmondani a filmről, vagyis számomra nagyon fontos, hogy Hauman Péter szinkronizálta Safra neked, aki nekem a kedvenc szereplőm volt egyébként a Macskafogóban. Neked ki volt a kedvenced?
7: Hát az egyik patkány lány, mégpedig az a vagányabb, aki mondja, hogy elmegy, és akkor majd hoz egy kereket. Megvan ez neked?
6: Igen.
7: Egyébként nálunk mindig az volt, hogy családomból mindenkit beosztottak, hogy ki kicsoda. A legelső dolog volt, hogy ez az öcsém, ez a bátyám, ez az unokatesom, és hát az én voltam. Tehát mondták, hogy én vagyok.
6: És örültél ennek a szerepnek?
7: Nagyon, hogy én vagyok a legvagányabb.
6: Hát kedves hallgatók, írjátok meg nekünk SMS-ben, 0630-30-30-100-as telefonszám. Nektek melyik a kedvenc klasszikus gyerekmesétek, ami Magyarországhoz kötődik? Tartunk egy nagyon rövid szünetet, de túl messzire ne menjetek, maradjatok az országban, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
1: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBS szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik, digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Szerbusztok, drága Rádió Dik hallgatók, ez itt újra a Regeneráció. Baranyi Rolandot és Kökény Annát halljátok, visszajöttünk a zeneszünetről, és még mindig arról beszélgetünk, hogy mik azok a dolgok, amik összetartanak egy nemzetet így június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, mik azok a dolgok, amiben mindannyian egyetértünk, hogy nagyszerűek, amik mindenkinek hozzáadnak az identitásához, mint magyar identitás, és mik azok a dolgok, amiben nincsen vita, hogy mind-mind szeretjük őket. Ugye beszéltünk már gasztronómiáról, beszéltünk régi gyerekmesékről, el fogunk menni erről a vonalról, viszont még érdemes megemlíteni szerintem egy-két filmet, ami eszembe jutott. Tudsz-e mondani, nekem most 2 jutott eszembe, olyan magyar filmet, amit nem utál senki, tehát mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, látta 50-szer, még mindig nem unalmas, stb. Mindenki tudja belőle az aranyköpéseket. imádják, 10-ből 10-esre persze. mondják. Mik ezek a filmek?
5: Indul
4: szerint?
5: A bakterház,
4: nekem is ez jutott
5: legény anya, vagy a Rátóti Csikó tojás, így is szokták, nem?
4: De igen, igen, a túltoltuk Béláimra gondolsz, ugye?
5: Igen, igen, de például a, nem tudom, a magyar népességet, azt most mondtam.
4: Magyar
5: most
4: népességről még nem beszéltünk.
5: Hát
4: igen.
5: Az is, de már nagyon sok mesét említettünk egyébként. Most így gondolkodom olyan filmeket, ami mindenkinek egyértelműen szeretett. Hát nem tudom, ti emlékeztek-e rá, éppen nemrég jött elém a Linda című magyar filmsorozat. Egy fiatal rendőrlányról szólt, aki tudott karatézni, és akkor azokban az években a Bruce Lee miatt nagyon menő dolog volt a karaté, és Lindának volt egy jellegzetes kis csíkos szoknyája, illetve egy nagyon egy kis motorra járt. Sárga, azt hiszem sárga kis motorja volt. Ezt a filmet mindenki szerette, ezt a Linda című filmet. Én emlékszem rá.
4: Érdekes a az Indul a bakterház című filmben, hogy kifejezetten mindenki szereti, pedig maga a film egyébként nem olyasfajta közönségkedvenc, mint ami megfelel azoknak a filmeknek, amit úgy gyártanak le, hogy na most ezt mindenki fogja szeretni, mert benne vannak ezek a különböző fajta elemek, amit mindenki elfogad.
5: Igen. Talán ez benne éppen, ami olyan elragadó.
4: Igen, igen. És ebben is egyébként szerintem a filmekben, mesékben mindenhol a párbeszédek nyerik meg a nézőt. Tehát az, hogy legendás marad ez egy film, az kifejezetten a párbeszédek és a világra való reflektálás.
5: Egyébként a magyar filmtörténetben nem volt egyedülálló az, hogy egy kisgyerek szemszögéből látjuk a világot, és hogy a főszereplő, mert például volt a Kemény kalap Krumplior, nem tudom, te arra emlékszel-e, arra a filmre, szóval ez olyan nagyon magyar dolog, hogy egy pici gyerek a főszereplő, ő viszi végig. Ezért most a fejembe is nem emlékszem, hogy mivel is, merre is terelted most a beszélgetés fonalát, de valamilyenféle reflektálásra.
4: Igen, a világra, igen.
5: Hogy reflektálunk a világra. Igen, szerintem, ha valamibe van a rendszerrel, vagy korral, vagy történelmi időszakkal szembeni kritika nagyon erős, az a Bendegóz, ugye?
4: Igen, igen. Tehát,
5: ezt nem kell úgy kitalálni, mondjuk, mint az előző rajzfilmben, amit mondtunk.
4: Mézgacsalát.
5: Tehát igen. Olyan egyértelműen tehát elmondja ezt.
4: Annak a kornak az ösztönvilágát, meg a szokásait, azt megtestesíti, ugye, hogy nevezi a Bendegúz, a banya, a nyanya.
5: Igen, igen. És tudod, mi az érdekes, hogy egy kisgyerek mondja el a filmben azt, hogy mi nem jó ebben. Uh-huh. Tehát ő lát ki ebből a világból, igen. Amiben 100%-ig benne van az összes felnőtt. Az összes szokásával, rossz szokásával, a érzelmi hidegségével, akkor ez a túldolgoztatás, meg minden egyéb, amit látunk. Amivel kezdtük is a műsort, hogy a magyar vidékre ez meg az jellemző, meg hogy ezek ilyen balkáni vonások, és akkor egy picit gyerek elmondja, egy kis vékony szőke, kisgyerek, hogy ez mitől nem jó, és igazából olyan gondolatokat tesz vele, amit nem gondolnál egy falu végén élő kisgyerektől, hogy ilyeneket tud mondani.
4: Utána fogunk nézni, hogy pontosan a párbeszédeket és a pontos tehát a történeteket kiírta meg a filmbe, és az ehhez tartozó párbeszédeket, mert úgy teljes maga ennek az értéke. Nekem a kedvencem egyébként benne a piócás ember.
5: Igen.
4: Én egyszerűen imádom, tehát azt a fajta rafinériát, és azt a fajta magyaros gyors észrágás, meg azt a fajta átverés.
5: Na, ez tipikus.
4: Ahogy megtestesíti azt, amikor azt mondja, hogy itt betegség van ebbe a házba, ezért pénzt nem fogadok el, majd csak ha visszajöttem, mert ezeket a betegségeket most kiviszem a lakásból, a holmikkal együtt. és akkor elviszi ugye a betegséggel fertőzött holmikat, az összes értéket.
5: Na de kinek esik le egyedül az a rafináltság? Igen, a bendegúznak. Mert ő még utána szalad az ünneplő
4: gúnyával. Hihetetlen. Tehát annyira jó. Ezerszer meg lehet nézni.
5: Sokat kellene gondolkodnunk, hogy találjunk még egy olyan magyar filmet, vagy művészeti alkotást, ami ennyire magyar, tehát ennyire ilyen azt érzed, hogy így összetartozol. Ha valakivel utaznál a vonaton, elkezdeni erről beszélni, biztos tudna, hogy miről van szó. És ugyanúgy lökné belőle a poénokat.
4: Igen, és ami még érdekes, hogy a főszereplőnk Bendegúz, akit Olvasztó Imre játszik, az kétszer sebesítette meg a baktert, aki a Koltai Robi, nem a filmben, a filmben talán többször is, de hogy úgy igazából kétszer, két baleset is történt, az egyik arra számított a Koltai Robert, a másodikra nem, az egyik az a castingon volt, van egy ilyen legenda, még nem láttam a Koltai Roberttől ezt elmondani, de már sok minden kitől hallottam, hogy ennek a filmnek a Bendegúzra való castingolása úgy zajlott, hogy mikor megvoltak az alkalmas jelöltek, akkor azt kapta meg a szerepet, aki tiszterőből fenéken rúgja a Koltai Robertet, és ő volt a, aki egy pillanatig sem tétovázott.
5: A világ legjobb castingja szerintem. Igen. Így kell csinálni. Így,
4: igen, mert ő lesz alkalmas a szerepre.
5: És akkor és a másik volt a kukorica gombóc.
4: Volt, amikor kidobta a szemét, és az látszódik is a
5: csoda
4: filmben
5: nem
4: egyébként.
5: Meg szegény.
4: Nagyon kemény. Igen. És utána ugye össze is dől a ház. Tehát utána ott kisétál ugye a snitből, a Koltai Robert, és utána már nem is látjuk, mert összedől a ház, és ez az utolsó jelenet, hogy, vagyis az utolsó szereplése a vászon ebben a filmben, amikor kisétál a képből, mert szembe dobta őt a
5: Mert utána nem is lehetett vele forgatni.
4: Igen, valószínűleg. Igen. Tehát a Bakterház az örök klasszikus, mindenkinek a kedvence, szerintem az egy nemzeti összetartó film.
5: Így van.
4: Vannak egyébként szerintem a Bakterháznál még jobb magyar filmek, hogyha arra gondolok, hogy a Tizedes, meg a többiek, vagy a Tanú című film, vagy az Ötödik pecsét, de szerintem összetartóbb film a Bakterház, is közkedveltebb, mint ezek sokkal.
5: Igen, nem réteg film.
4: Így van, tehát igaz, nem megy annyira mélyre, de mindenki számára közkedvelt. Márpedig ma ezekről beszélünk.
5: Rátérhetnénk a zenei vonalra. Én azt hiszem, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk LGT, akkor az is egy ilyen összetartó. És az LGT stílusánál fogva is olyan zenét játszik, hogy az, aki azt mondja magára, hogy én az igényesebb, az mindig azt jelenti, hogy színesebben harmonizált zene, és az is, aki a pop zene, ami nem annyira. Szóval mindenki szereti. Az is szereti, aki a klasszikus zenét szereti, az is, aki a jazzt. Ez is egy olyan nagyon magyar dolog szerintem az LGT is.
4: Szerinted ennek a zenekarnak nincsenek is nagyon utálói vagy kritikusai? Úgy gondolod?
5: Hát, múltkor hallottam róla, hogy van egy-két daluk, amik az ő kiadásuk előtt megjelent egyébként angol, illetve amerikai dalokban dallam világot találtak. Nagyon bólogatsz, akkor szerintem te is láttad ezt.
4: A Kanye West rakta bele az egyik zenéjébe a gyöngyhajú lánynak a témáját.
5: Csak hogy az nem LGT, hanem Omega.
4: Akkor mire gondoltál?
5: Nem, én arra gondoltam, hogy maga az LGT, amikor kihozta a dalt,
4: igen,
5: előtte már akkor a 70-es években megjelent a tengeren túlón egy másik jazzzenekar feldolgozás. Tehát, hogy őket lehetne azzal vádolni, hogy azt valahonnan szedték azt a dal, de ez így soha nem bizonyosodott be, vagy nem lett ebből ilyen hír, vagy valamiféle jogi következménye nem lett.
4: Zenei témában egyébként szerintem sokkal nehezebb találni olyan előadót, olyan zenekart, ami egy bizonyos réteg számára nem megosztó. Sokkal nehezebb találni, mint gasztronómiában, mint mesében, mint filmben. Nekem, ami eszembe jut, például Máté Péter, szerintem őt nem nagyon kritizálja senki, hogy vagy miért Kovács volt Kati. Olyan híres, a többi Kovács Kati, Kovács Kati Máté Péter, de itt szerintem pár nevet találunk csak.
5: Igen, igen, így jól látod ezt.
4: Kit gondolsz még ilyennek, akinek nem nagyon vannak kritikusai, egy zenész?
5: Hát talán így élmény szinten van, például ott van, mint a Hungária együttes, nem biztos, hogy össze lehet hasonlítani, nem tudom, van Mozart, tal, amit írt, vagy Beethoven-nel, de mégis ezek olyan dolgok, amiket olyan nem illik kritizálni, tudod? Mondjuk egy-egy Hungáriát.
4: Én elmennék egyébként még egy másik művészeti irányba, szerintem a humoristák között vannak kifejezetten olyanok, akik akkora népszerűségnek örventek, vagy még örvendenek mindig, és annyira szerette őket a közönség, hogy aki még nem szereti, az sem mond rosszakat róla.
5: Igen. Tehát szerintem
4: igen, tehát szerintem ilyen például a Hofi Géza.
5: Hát ez abszolút.
4: Én nem hallottam még olyat, szerintem aki abba az időbe ért, és mondjuk politikus volt, és parodizálta a Hofi Géza, én még politikusoktól sem nagyon hallottam mondjuk a Hofi Gézára rosszat mondani.
5: Nem,
4: annyira
5: nem.
4: Szerették a Hofit.
5: Szerintem minden idők egyik, mondhatjuk, hogy leghíresebb parodistája volt Hofi Géza, igen.
4: Abban az időben egyébként, mondjuk amikor te gyerek voltál, hasonlóan legendás tekintélye volt még akkor, mikor élt és aktívan fellépett?
5: Igen.
4: Már ő igen. Akkor legendás volt, vagy igen. A halála után lett?
5: Nem, abszolút. Tehát sztárnak nevezhető volt már akkor is. Egyébként nagyon jó világ volt, mert akkor akik a televízió vagy a filmiparban dolgoztak, azért sokkal nagyobb sztárok voltak, mint ebben a korban.
4: Aha.
5: Sokkal nagyobb volt az
4: ereje a tévének.
5: Persze. Uh-huh. Igen, ő abszolút az volt.
4: Igen, és a humoristák között több van egyébként nekem, elismerem a Hofi Gézát, szeretem a Hofi Gézát, de nekem akkor is a kedvencem az a Lár András.
5: Hát egy másik generáció.
4: Nagyon ritkán láttam bármilyen szakmában olyan embert, akire az jellemző, vagy azt látom rajta, hogy 10-ből 10-es fokozaton pörög, hülyéskedik, valamit nagyon erőteljesen csinál, nagyon hosszan csinál, és ez hosszú évekig, és egy pillanatra se érzi azt az ember, hogy ez most egy kicsit erőltetett volt, ez most egy kicsit kellemetlen volt. Egyszerűen ő minden pillanatban hiteles és tökéletes, amit mond, amit csinál, bármilyen nagyívű mozdulatokkal adja elő a maga paródiáját, egyszerűen mindig hiteles, vicces és jó. Soha nem érzi azt az ember, hogy ez egy kicsit ripacs volt, egy kicsit erőltetett, túltolta ezt a viccet, mert úgy csak nagyon viccelődni akart, vagy nem tudom, lehet, hogy az én humorom annyira alkalmazkodik ehhez, vagy annyira az én humoromra találja ki ezeket a vicceket, meg a paródiákat. Te hogy látod?
5: Hát ők nagyon bátrak voltak ám, amikor megérkeztek a színpadra Lár Andrásék, mert hogy nem egyedül érkezett, hanem egy egész csapattal, bár előtte ő már a KFT nevű zenekarnak volt az énekese. Uh-huh. Azért már ott az nagyon érdekes volt, mert ott már nem lehetett tudni, hogy most ez komolyan mondja, vagy nem. Akkor énekelte a Bábú vagy című daluk, az nagyon durva volt, hogy elmondom a szöveget, Bábú vagy valaki irányít. Tehát ezt nem tudtuk, hogy most tényleg arra gondol, hogy fejlődik a technika, és lesznek majd ilyen valamiféle robotok, vagy tényleg ennyire belemer szólni a mikrofonba ilyen politikai kritika, vagy társadalom kritikaként, ami nyilván az volt, már később kiderült, de amikor ők feljöttek az első csapatukkal, aminek az volt a neve, hogy Lárpor Lár Társulat, ők elkezdték Magyarországon az angol humort, aminek nem nagyon volt itt még akkor nyomokban sem volt elérhető az angol humor, és a magyar közönségnek ezt meg kellett érteni, meg kellett érezni, és ők nagyon-nagyon bátrak voltak. Nem tudom, van ez a pókeres hasonlat, hogy 19-re 20 lapot.
4: Blackjack.
5: Hát abszolút. Tehát senki, ez nem volt semmi biztosíték, hogy ez be fog jönni az embereknek, de nagyon bejött.
4: A Monty Python fajta?
5: Így van.
4: Dologhoz hasonlítanak?
5: Nyilván ők voltak a, így van, a példaképek a számukra, és nagyon bejött nekünk, nagyon híresek lettek egy csapásra. Nagyon híresek. Tehát annyira, hogy én, aki nem mentem el, szerintem soha azért egy művelődési házba, hogy megnézzek akármilyen ilyen típusú, ilyen jellegű eladást, még én is ott ültem, és vártam, hogy megérkezzenek, akkor még nagykörösi művelődési házba is, nem lehetett már jegyet venni, tehát teltház volt mindenhol. Tehát nem zenével mentek haknizni, hanem humorral, és ezzel a fekete humorral. Igen. És bevállalták, és bejött neki.
4: De ennek a fekete humornak igazából most már van közönsége, mert hogyha megnézel mondjuk bármilyen szórakoztató tévéműsort, leginkább az ilyen fekete humorú, animációs, mindenkit kiparodizáló rajzfilmek.
5: Igen.
4: A legnézettebbek, például Family Guy, South Park, azok meg tele vannak ezzel. Tehát ennek azért van most már közönsége. Amit még a Lár Andrásról fontos elmondani, hogy ugye gyerekkoromban a családomban is kedvenc volt a Lár András, és nagyon sokat hallgattuk őt, de ami a tévében megjelent róla, ugye a zenén kívül a humoros része, hogy bohóckodik. Viszont én egy pár éve jöttek elém olyan tartalmak, hogy egy nagyon felvilágosult és egy nagyon olvasott buddhista ember, és így visszanézve a humor előadásait vagy paródiáit, van például ez a híres előadása, hogy hányszor volt igaz, amiközben jöttem, és hasonló.
5: Ez az
4: és
5: egyik akkor, leghíresebb.
4: Igen, és akkor az úgy kezdődik, hogy mi van, semmi, és de hát a semmi az nem van, hanem nincs, és ha nincs, hogyha semmi van, akkor az már valami, az meg már nem semmi, és akkor elmagyaráz egy ilyen nagyon mély buddhista tanítást egyébként a maga ilyen vicces nyelvén, ami nagyon érdekes, hogy bele van csempészve, tehát volt honnan meríteni, és ez nem egy ilyen üres viccelődés.
5: És milyen érdekes, hogy amit ő viccesen mond el, az egyébként sokkal erősebb, mint hogyha komolyan és mérgesen mondanál. Például, hogy egy szelet csokoládéban mennyi térfogat növelőszer van. Tehát, hogy ez, annak mi az ért, az miért van benne?
4: Igen.
5: És nem jó, de sok, ugye mondja. Viszont mondtad, Roland, hogy van, ami megosztó. Én azt gondolom, hogy azért Lár András nagyon megosztó.
4: Megosztónak kellene lennie szerintem az alapján, amit képvisel, amikkel viccelődik, amennyire elmerül a humorban, tehát nem felszínesen viccelődik, hanem azért keményen. Viszont valamiért mégis annak az aránya, amennyire megosztónak kellene lennie, és amennyit lehet hallani arról, hogy fú, hát ezzel már nem lehet viccelődni, amit a Lára, de te hallottál már egyébként ilyen kritikát? Ez az érdekes.
5: Igen.
4: Annyit még szerintem fontos elmondani, hogy Lár András, mint Besenyő Pista bácsi, vagy például a Galla Miklós, a Lár Pur Lár társulatból, olyan fajta, ez a fajta karakter, ez rájuk ragadt.
5: Igen.
4: A magánéletben is. Rengeteg ilyen történetet lehet hallani, mint például, nem tudom, a Luke Skywalkerre, vagy a Harry Potterre, hogy bármikor látod őket az akkor utcán, ő akkor ő a Harry Potter. Vagy ugyanígy a Besenyő Pista bácsi. A Galla Miklós kapott egy felkérést, hogy tehát mindenféle vicc nélkül egy rendezvényen konferáljon fel különböző embereket, kijött a színpadra, és köszönt, hogy jó estét, stb., és az emberek elkezdtek nevetni.
5: Hát, hogy ne.
4: Pedig nem történt semmi, hanem maga a személyisége annyira ráfordult ez a karakter a személyiségére.
5: Én elmesélem, amikor én voltam ebben a nagykörösi művelődési házban, léptek fel, volt egy jelentük, kettő szereplő volt benne, és akkor hazajön a férj, leül, és akkor mondja, hogy mit főztél, mondja, hogy mit főzött, azt nagyon szeretem, és ez volt a humorforrás, hogy ilyen nagyon tőmondatokba beszélgetnek, és akkor egy aktatáskával jött haza a munkából, és az az aktatáska kinyílt véletlenül a színpadon, és onnantól 15 percig nem lehetett folytatni, képzeld az előadást. Tehát 15 percig röhögött a nagykörösi közönség, először azon, hogy kinyílt, aztán rájöttek, hogy ennek nem kellett volna kinyílni, az, hogy nem tudja lereagálni a színpadon a színész, hogy most ez kinyílt, és hogy a másik kiröhögi. Szóval megállt 15 percre az élet, mindenki röhögött, az utolsó mondat, ami kijött a lárból, az volt, hogy kinyílt a táska, és függöny, mert nem tudták folytatni a jelenetet. És az az érdekes, hogy ez volt a csúcspontja az egész előadás. Tehát erre emlékszem. A többire nem is emlékszem. Aha.
4: De ugye ez a teljes véletlen.
5: Teljesen. Ezt a véletlen szülte, és ez, na ez az effekt jött, hogy nem sajnálták, most nézek egy színházi előadást, és valami ott nem úgy sikerül, hogy valami, akkor én is izgulok helyettük is, hogy ez ódekár, hogy most nem sikerült. De itt meg az volt, hogy olyan röhögő görcsöt kapott mindenki, hogy nem lehetett folytatni a jelenetet.
4: Igaz, nem a magyarsághoz kapcsolódik, de a Monty Python szóba jött, akkor muszáj elmondanom a kedvenc történetemet róluk, ha már humornál tartunk. Ugye a Monty Pythonról az egyik híres történet, az egyik kedvencem nekem így valaha, hogy az egyik tagjuk ugye meghalt sajnos, a 25 éves megalakulásuk évfordulója előtt, és amikor kérdezték őket, hogy hogy érzik magukat, ugye volt egy ilyen jubileumi előadásuk nekik, hogy 25 éves lett a Monty Python, és akkor kérdezték nem tudom, hogy melyiket, hogy hogyan érzik maguk, hogyan élték ezt meg, és azt mondták, hogy ennyire ízléstelenül rossz időzítéssel nem lehet elmondani egy ilyen évfordulót, de mivel a jegyeket már eladták, stb. Így ott lesz, és akkor a régi tagot azt megjelenítették, egy ilyen csontvázzal ott volt a színpadon, ez nagyon dupa. Tehát nagyon. Ők is nagyon képviselték ezt a fajta fekete humor, de valahogy nekik sem volt negatív kritikusok nagyon, legalábbis én nem hallottam, hogy kritizálná valaki, mondjuk a Lár András, vagy akár a Monty Python.
5: Abszolút nem. Amúgy valamiről még szeretném, hogyha beleférne a mai adásba, hogy bár a magyar nemzeti összetartozás napja van, azért az, amellett nem tudunk elmenni, hogy mi egy roma rádió vagyunk, és hogy mind a két érzelem, a roma, a cigány érzelem és a magyar érzelem is áthatja az életünket, és ami nagyon érdekes, és tényleg a témához kötődik, hogy érdemes arról beszélni, hogy azok az emberek, akik 50 vagy 60 éve már családjukkal együtt külföldön élnek, és ott már felvették az ottani nyelvet, legyen az angol, francia, német, olasz, azért még mindig tovább adják a gyermekeiknek generációkon át a magyar nyelvet.
4: Igen, igen. Általában a magyar családok, mondjuk ha valaki kiköltözik Angliába vagy Kanadába 18 évesen, vagy 20 évesen, és már mondjuk 40x éves, és van két gyereke, aki már iskoláskorú, hiába a legtöbbször az angol nyelvre van szükségük, iskola, munka, stb. Miatt, akár nem tudom, elmennek valamit elintézni, mindenhol angolul kell beszélni, de generációk után sem múlik el szerintem az, hogy az anyanyelvük, amit otthon beszélnek, az angol, vagyis az magyar.
5: Igen, igen. És ez a magyaroknak fontos dolog egyébként. A múltkor láttam egy TikTok videóban egy ilyen 40-es éveiben járó hölgyet, akinek egészen pici gyerekei vannak, egyébként egyedül neveli, ő már 25 éve él Angliában, és a gyerekek, amikor néha ott vannak a felvétel közelében, akkor ők angolul beszélnek csak. És a magyar emberek számon kérték azt, hogy miért angolul beszélnek a gyerekek, és akkor mondja, hogy én 25 év élek Angliában, és ezek a gyerekek 4 évesek meg 6. Uh-huh. Hogy természetes, hogy ő nekik már az angol az anyanyelvük, hogy a magyaroknak a nyelvükhöz való kötődésük is ilyen szinten szerintem nagyon fontos dolog. Mm-hmm. Nagyon fontos. Szerintem ennek az is az oka, mert a magyar ez egy rendkívül nehéz nyelv. Mm-hmm.
4: Egyébként téged zavar az, hogyha találkozol mondjuk egy magyar emberrel, aki külföldön született valahol, és mondjuk half angolul beszél. Tehát, hogy yesterday lementem a boltba, és egy nagyon interesting dolgot.
5: Igen, mindig.
4: Ez zavaró?
5: Mindig zavart ez engem, és mindig nem értettem, és viccesnek találtam addig a pillanatig, amíg én magam is nem értem másfél évig angol nyelvterületen, és már elkezdtem angolul álmodni, és igen, és azokat a dolgokat, amit minden nap használtam, vagy minden nap kommunikálnom kellett, azokat az angol szavakat bizony én is beleépítettem szépen lassan ugye a magyar kommunikációba, és azóta tudom, hogy ez nem egyfajta ilyen gizdaság, vagy nem tudom, hanem ez így, az agy így működik, hogy amit minden nap használsz, kifejezések, legyen az köszönés, vagy hogy kérsz a boltban valamit, egy termékneve, aminek nézed ki van írva, mennyibe kerül, az nyilván oda tapad. Tehát azokat a dolgokat elkezded angolul mondani. Nekem van erről egy ilyen örök sztorim, hogy én Bécsben éltem 2 évig, és fiatal voltam, ott tanultam meg főzni, ott tanultam meg a sertés húsoknak a nevét. Tehát, hogy melyik része a sertéshúsnak, ezt németül tanultam meg, és amikor Magyarországra jöttünk, és itt bementem a henteshez, akkor nem tudtam, hogy az magyarul hogy van. Uh-huh. Most már meg csak magyarul tudom, hogy karaj, comb, oldalas, de ezt csak németül tudtam, hogy abból mit lehet főzni. És akkor anyunak el kellett mondani, és akkor leírtam, hogy, hogy az a, igen... Aha. Hogy ez az a része, amit én németül tudok, az amúgy az magyarul hogy van. És akármilyen vicces, ez így történt. Tehát ezt a tapasztalat mondatja velem, hogy igenis ilyen létezik.
4: Hmm. Egyébként még fontos megjegyezni, vagy ki fogunk futni az időből, ezért sok témát nem tudok beleszorítani. Inkább arról beszéljünk, amiről még fontos beszélni, hogy az ünnepi szokások Magyarországon. Mennyire jónak éled meg például a locsolkodás gyerekkorban? Inkább erről nőt érdemes kérdezni, hogy hogy éli meg húsvéti locsolkodás. Mik erről az emlékeid?
5: Nagyon szívesen megélném. Egyébként ezt is meg lehet említeni annak a tükrében, hogyha már valaki nem él Magyarországon, hogy tartja-e egyébként a magyar ünnepi szokásokat. Nagyon jó volt az én gyerekkoromban, fantasztikus élmény volt a húsvét hétfő, amikor reggel felkeltünk, felöltöztünk, anyu befonta a hajunkat, ünneplő ruha, lakcipő, és vártuk, hogy érkezzenek idegen emberek, akik lehet, hogy csak az év azon napján léptek be a mi otthonunkba, és hogy anyu rengeteget sütött, főzött. Nagyon szerettük a húsvéti ételeket, szerettük a locsolkodást, tudtuk, hogy melyik vendég nem volt még, de ugyanígy bejöhetett olyan is, aki újként jelentkezett. Hatalmas élmény volt, és a délután pedig vidéken megfordult ez, amikor a lányok locsolkodtak, és akkor fogtuk a szódás üveget, elindultuk, de szerintem az érdekesebb, hogy ez már nincs, én nagyon sajnálom, de hogy amikor külföldön éltem bármikor, én ugyanúgy főztem tojást, ugyanúgy főztem füstölt sonkát, tehát ezeket a szokásokat ugyanúgy tartottam akkor is, amikor az adott országnak fogalma nem volt róla, hogy én most ez miért csinálom. Vagy például, mint a télapó. Ugye ez nálunk ugye 6-án van, 5-e este, akkor így mondom, és én ezt mindig fontosnak tartottam. Tehát mindegy, hogy hol éltem, nekem megérkezett a Mikulás.
4: Aha. Azt hogy élted meg például a mikulásozást? Tehát tudom, hogy érdekes története volt nálatok a Mikulásnak.
5: Gyerekkoromban? Soha nem láthattuk, nem kommunikálhattunk a Mikulással, ez biztos. És nekünk fontos volt egyébként ez a kiboxolt cipő. Szerintem már nincs ilyen, hogy ki kell takarítani a gyerekeknek a cipőid. Én imádtam a cipőboxnak az illatát, azt a hokedlik, aminek a fiókjában volt, tak az ilyen cipőtisztítószere, és beraktuk az ablakba, és nyilván akkor jött a a Mikulás, amikor mi éppen vacsoráztunk, és akkor becsukta anya ajtót, és amikor kinyitottak, akkor már ott voltak az ajándékok, de nekünk egyébként sajnálunk kellett a Mikulás, mert ő nagyon elesett, és szerencsétlen, és nagyon fázik, és forralt bort iszik azért, hogy ne fázzon meg. Szóval nálunk állandóan ment ez az érzékenyítés, de hogy még a Mikulás fel is, aki gazdag és ajándékot hoz, tehát az sem úgy volt nálunk bemutatva egyébként, hogy ő egy anyagi biztonságban van, hanem hogy ő egy szerencsétlen ember. Uh-huh. Úgy tartották a Mikulás, és nekünk sajnálnunk kellett. Amúgy ez viszont nagyon magyar dolog. Ez az érzékenyítés, igen. És egy kicsit félelem a jövőtől, félelem mindentől, de talán ez alakul, megváltozik, ezek az újabb generációk, talán én úgy látom, hogy ez így lemorzsolódik róluk, a félelem, a negativitás, mert volt, amikor az is nagyon hungarikum volt.
4: A negativitás hungarikum még szerinted?
5: Nem tudom. De ez olyan dolog, hogy én nyilván nagyon szeretem a magyar himnuszt, ami egy imádság, van elmondja, hogy milyen szerencsétlen a magyar nép, de a szózatot jobban szeretem, ami azt mondja, hogy hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsödesz, s majdan sírod is, mely ápol, és eltakar. Az utolsó verse egyébként a szózatnak, ami nincs megénekelve, a hazádnak rendületlenül légy hazádnak híve, ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál hontjával ez takar. A nagyvilágon kívül nincsen számodra hely, ágyon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Nekem a szózat az, ami így felemelő, meg olyan nemzeti érzés.
4: Hát kedves hallgatók, küldjétek el a véleményeteket az elmúlt két órában elhangzott témákról a 0630 30 30 100-as SMS számra. Ez volt már a Regeneráció. Köszönöm, hogy beleszállt a műsorvezetésbe Kökény Anna is.
5: Nagyon szívesen.
4: Köszönöm, hogy itt voltál. Ne felejtjétek, hogy jövő héten is lesz Regeneráció ugyanebben az időpontban. Addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket. Baranyi Rolandot és Kökény Annát hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: sucks it, get out.
1: Radio D. Hold a hangunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Csak ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható, és az álmait szó szerint valóságá tette. Olá Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban 43 éves korában anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más nem magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olá Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olá Mara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abbahagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett egy súlyos betegségből való felépülése után, a festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Szeretlek. szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
2: Milyen helyeken muzsikáltatok? Vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
3: A Robival egy évet, akkor Tabután ő ment, azt hiszem, hajóra, lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen. Étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam. Kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon, nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose később, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
2: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
3: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az jön magától.
2: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
3: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigányzene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
2: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
3: Ez vagy cigány gitárszak.
2: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
3: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
2: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
3: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
2: Tehát a szórakoztató zenén igen. Belül van ugyebár a cigányzene, uh-huh. És valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel,
3: na, cimbalommal. És
2: tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
3: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe. Például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitárom úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. Mm. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
2: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. Erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. Tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
3: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stéberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébergernek. Uh-huh. Igen.
2: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó, megoldható,
3: igen.
2: Hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint, a fél éves díja.
3: Igen,
2: ezzel viszont nehezen veszi.
3: Szuper.
2: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
3: Hát nem tudom, pályázat alapján, majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: A leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, ez nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csíklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, uh-huh. Igen. De a régi dolga, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen. Miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett igen. folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Uh-huh. Meg hát apám is tud gitározni kísérő gitárosként, szóval uh-huh. úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom,
2: van,
1: úgyhogy
2: van,
1: nyilván ezért is alakult
2: van.
1: Ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen.
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb
2: így
1: szeret
2: van.
1: Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétek kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten tett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől van az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember
2: esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon, mert uh-huh. van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat, és segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddie Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
2: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
1: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
2: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát, hitre poikból.
1: Persze.
2: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabban tudunk volna. Nem egyből már ilyen izé túltelefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
1: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
2: Igen.
1: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
2: Így van.
1: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
2: hogy
1: a lehetőséget?
2: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Meg a hívást telefonon.
1: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
2: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát, hogy a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
1: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
2: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
1: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
2: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeli oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
1: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
2: És
1: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
2: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
2: is. Remélem is, 1000 évig.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben. Kérdésed van? Vagy kérésed?
1: A Rádió Dickre számíthatsz. Telefon és SMS számunk
0: 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A emberek három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dik. Hold a hangunk.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánok, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság Podcast. Itt ül mellettem gyönyörű kis kolléganőm, Szandi, Minzari Szandi.
3: Köszönöm szépen ezt a csodás felvezetést, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és hát téged, Tomikám.
2: Én is üdvözöllek újra, és a felvezető pedig azért volt ilyen erős, mert hogy próbáltam gyakorolni a közösséget kettőnk között, ugyanis mostani témánk a közösségre fog épülni, mégpedig a közösségi rádiózásra elsősorban, de sok minden másra is kitérünk majd. Vendégünk pedig Péterfi Ferenc, köszönöm, hogy eljött hozzánk, aki volt egyetemi tanár, nem utolsó sorban egyébként közösségfejlesztő és a civil rádió alapítója.
4: Egyik alapítója vagyok.
2: Egyik alapító,
4: igen. És a közösségfejlesztés volt az igazi professzióm, az igazi foglalkozásom. Tanítottam egyetemen, ELTE-n, meg Vitéken is, de azért alapvetően én a közösségfejlesztés gyakorlatával, elméletével foglalkozom.
3: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így a legelső nulladik kérdésként, mit jelent a közösség fogalma, és mikor beszélünk közösségi rádiózásról? Ennek az eredete, története is nagyon érdekel szerintem rajtunk kívül minden nézőt és hallgatót, de maga a közösség az mit jelent valójában?
4: Hát ez egy komplikált fogalom, nagyon sok mindenre használják, és nagyon sok tudományos meghatározáson. Hadd mondjak én egy talán egyszerűsítésnek számító példát, hogy ha belegondoltok, hogy mi a különbség a közösség és a közönség között, akkor egy kicsit meg tudjuk állapítani, meg össze tudjuk szedni talán, hogy mi lehet az. De ha visszakérdezhet a riportalany, mit gondoltok erről, hogy mi a különbség a közösség és a közönség között?
2: A közösség az egymásra reagál, míg a közönség egy atomizált halmaz.
3: Az egyik egy kohézióról szól, a másik pedig abszolút egyénekről, egyének sokaságáról?
4: Igen, ez így van, tehát a legfontosabb dolgokat ragadtátok meg ebből. Tehát arról van szó, hogy a közönségben nem biztos, hogy az egymás mellett ülő emberek között van valamilyen kapcsolat, valamilyenek a befogadására, valaminek a elvégzésére jöttek össze, és számtalan oka lehet még ennek, de a közösségben interakció, kapcsolatok, kohézió, ezt a szót használtátok nagyon jól, együttműködés van a tagok között, vagy az együttműködés szándéka. Tehát mondjuk, ha a definíció szinten vagyunk ennél exaktabb, vagy hogyan tudományosabbra nem ajánlom, hogy menjünk bele, mert az nagyon elvont lenne, de hogy ezt talán érzékelteti, hogy mi a különbség. A közösségi rádió tetted föl másik kérdésnek. Ezt azt is hadd mondjam hozzá, hogy itt Magyarországon 35 éve körülbelül, amikor elindult ez a rádiózási forma, akkor több szó használata volt, ilyen szinonimaként használták. A leginkább mi leggyakrabban együtt a közösségi és szabad rádiók, ezt szoktuk mondani, ezt a két jelzőt, és a közösségre is viszonylag utal ez a másik kifejezés, ugyanis a közösségnek van egy a szabadsághoz kötődő esélye is, persze vannak nagyon zárt és nagyon behatárolt és nagyon fegyelmezett közösségek, de most a szabad rádiók esetében már erről van szó, hogy hogyan lehet külső kötöttségektől minél inkább mentesen valamit működtetni, valamilyen műsort összeállítani, de egyáltalán a közösségi rádió az azért is összetettem, mert itt egyrészt szól arról, hogy akik a rádiót csinálják, többnyire egy közösség, valamilyen módon összetartozó társaság, és erre akár majd példákat is kereshetünk. Másrészt az is a gyakran jellemzője, hogy azokhoz szól, közösségekhez szól, hogy másfajta a hangneme, másfajta a mentalitása, mások a szereplői a közösségi rádióknak, mint a többinek. Tehát, hogyha a régi csoportosítást használom, amikor a médiát így tipizálni próbálták, hogy volt a kereskedelmi média, mondjuk akkor rádiót tegyünk ide, de a tévére kevésé, vagy hasonlóan igaz ez. Tehát volt a kereskedelmi rádió, a közszolgálati rádió, és a harmadik típusú, vagy ilyen szabad közösségi rádió, így hívták. Ezeknek általában jellemző volt még, hogy non-profit, tehát hogy nem gazdasági célú az együttléte. Ez is már a szabadságnak egy sajátos jele, mert igen, később mindig kiderül, hogy ha van tulajdonos, annak általában van, időnként van valami ötlete, hogy na ez így kellene, vagy ezt nem kellene, tehát nem akarok most ebbe belemenni, de szívesen persze belemegyek, hogyha ez érdekel benneteket. Na tehát itt a közösség és szabad rádiók egyrészt azért fontos, hogy olyanokról van szó, akik valami olyat csinálnak, ami az ő számukra fontos, és többnyire mondom, szoros viszony van közöttük. Nem biztos, hogy minden nap összejárnak, vagy baráti, családi kapcsolatot tartanak, de ez is jellemző. De valami szál, vagy a társadalomnak egy bizonyos csoportjához tartoznak, vagy egy hobbi, vagy egy lakóhely, mondjuk egy faluban, vagy egy városi szomszédságban, egy kerületben laknak, ezek összetartják őket, és ezért ez a közösség az, ami nagy mértékben az ő rádiózásukat, vagy ha televízióznak, akkor televíziózásukat, vagy ha nyomtatott médiát csinálnak, újságot, vagy ilyesmit, annak a készítésében befolyásolja őket. Tehát elsősorban ezekhez akarnak szólni, és ezeknek az ügyeiről valamilyen módon megszólaltatni. A másik fontos dolog, hogy ezeknek a közösségi szabad rádiónak nagyon fontos jellemző, hogy azok csinálják, vagy bármikor csinálhatják, akikről szól, tehát bekapcsolódhatnak ebbe a dologba, van egy folyamatos nyitottság. Most hirtelen első nekifutásra ennyit.
2: Igen, de nem egyirányú dolog, hanem oda-vissza tudhatni.
4: Igen, tehát ebben. Vagy esélye van legalább erre, tehát nyilván mindig vannak domináns személyek, csoportok, akik egy ilyen szervezetet működtetnek, mondjuk mint egy rádió, akik ezt kitalálják, és akik a folyamatosságot képviseli, de valójában a tartalmában gyakran egy csomó rádió erre is hivatkozik, van a Szombathelyi Rádiónak, ez volt valamikor a közösségi rádiónak, ez volt a szlogény, hogy a rádió, ahol a hallgató hallható. Jó, és ez tulajdonképpen jó. Megüzeni ezt, hogy miről van szó, mire gondolunk.
3: A történet az honnan ered mégis? Maga az igény megfogalmazódása, vagy az, hogy ez egy ilyen piaci rés lehet?
4: Hú, hát ez érzékeny pontot érintetti, főleg a második felében, de hát nagyon különbözőek voltak Európában, amiről én olvastam, és ezek már régebbi történetek, a Kalóz Rádió, az nem véletlenül mondják ezt, mert sokszor, amikor frekvencián sugároztak, akkor még kellett sugárzás engedélye, nem volt internet, és most is kell, aki hagyományos módon sugározta, talán szerintem ti is esetleg így sugároztok.
2: Igen.
4: És ez a sugárzás már sok mindent megköt, de mivel a hatóságoknak az első indulóknál nem nagyon volt kedve, hogy ehhez engedélyt adjon, meg nem is tudták, bizonytalanok voltak ezekkel a rádiós társaságokkal, ezért ezek, hogy ne a szárazföldről sugározzanak, hogy valami szabálytalanságot vétsenek, az első időkben voltak, hogy hajókra szálltak, és a hajóról a tengerpart közeléből sugároztak, és ezért is mondták, részben ezért Kalóz Rádiónak. Hát a Kalóz nyilván sok minden jelentést jelent, de ez egy ilyen. Egyébként, hát általában Amerikában például nagyon erős az egyesületi, az egyleti, a civil társadalmi élet, azok hoztak ilyeneket létre. Hollandiában tudom, hogy ilyenek vannak Észak-Európában is. Én nem vagyok ennek nagyon pontos történelmi követője, de hát sok mindent erről hallottam, olvastam, meg tanultam is korábban. De az nagyon fontos, hogy előfordul, hogy egy hivatalos intézmény vagy szervezet hozza létre a rádiót, de a létrehozáson belül a működtetés abban megmarad legalább a szabadsága. Tehát előfordul, hogy egy művelődési ház, könyvtár, például a skandináv országban sokfele a könyvtárakban van ilyen kis rádiószerű valami, és hogy az helyet biztosít erre, és meg kell fogalmazni valami indokot, vagy valami érdeket, és akkor ezzel ebben ők csinálhatnak műsorokat.
2: Ahogyan mondtad, köszönöm, hogy tegeződhetünk, létrehoz egy közösség, egy platformot. Van-e olyan, hogy fordított irányú, hogy egyszerűen van egyfajta ügy, ami szeretne később célozottan egy közösséget létrehozni? Főleg ma 2026-ban azért ez már egy sokkal reálisabb elvárás tud lenni, hogyha én mondjuk most Budapestről valamilyen ügyet szeretnék képviselni, és meghívom rá a világot, hogy akkor ezt az ügyet együtt hozzuk és képviseljük. Hogy erre nincsen mód, vagy mindenképp egy közösség kell, és abból nő majd ki aztán egy további szélesebb réteg.
4: Hát ilyen, hogy kell, ebben a szabad közösségi rádiózásban ritkán fordul elő, de hogy mert mondjuk, de azért most nem akarok a szavakba beleragadni. De általában, ha most jól értem a kérdésedet, nagyon sok esetben valami érdeksérelem van, ami összehozza az embereket. Valami nincsen, valami hiányzik, valamit jobban szeretnének csinálni, valamiben bele szeretnének szólni, bele szeretnének kapcsolódni, nem feltétlen kritikusan, de akár úgy is. És hogyha ez akadályukba ütközik, az gyakran egy közösség összekapcsolódásának nagyon jó olajozója, most idézőjelben mondom, mert hát egyébként nehezíti. Most éppen egy pár órával ezelőtt egy egyetemista csoporttal beszélgettünk, és ők meséltek éppen a Pilisben levő helyzetről, ahol egy környezetvédelmi skandallum, egy környezetvédelmi szennyezés ellen fogtak össze az emberek, és ez hozta létre a közösséget. Na most, hogy ez a közösség milyen eszközökkel bír, hogy lerendszeresen összejön, párbeszédeket, nyilvános találkozókat tervez, szervez, ez nem mindegy, és, de a nyilvánosság ebben a fontos, és ez segít a rádióhoz közel jutni bennünket, mert előfordul, hogy ebben a nyilvánossághoz jutás keretében létrehoz először csak szórólapokat, újságot működtet, de aztán azt mondja, hogy mi lenne, hogyha rendszeresebben szólnánk, akkor ma már persze egyszerűbb, már nem csak a sugárzás a lehetőség a kontaktusra, de hogy létrejönnek ma már az internetes felületek, de még egy picit menjünk a hagyományosabb világba, akkor létrehoz egy rádiót esetleg, és ez gyakran elindítója egy ilyen közösségi rádiónak, hogy van valami olyan akarat, ami vagy nem tud nyilvánosság előtt működni, mert ehhez ezt elnyomják, vagy nincsenek jó feltétele, vagy ha tud is, de ez az akarat, ez van bennük annyi vér, annyi energia, hogy ennek csináljunk egy folyamatos platformot, és akkor esetleg egy rádiót hoznak össze. Ez például lehet egy ilyen. De előfordul, hogy különböző csoportok valaminek a művelésére, mondjuk az irodalmat nagyon szeretik, vagy a valamilyen zenei...
2: Tehát valaminek a vonzásában.
4: Igen, tehát valami van, ami az ő kohéziójukat jelenti, például, hogy ők a különböző zenei irányzatokat szeretnek. Most is Budapesten tudom, hogy működik egy olyan közösségi rádió, amely a fiataloknak szól, és azt a típusú zenét, amit az ő körük, mert valószínű a fiatalok is egyszerre a népzenétől a világzenén át az operáig sok mindennel foglalkoznak, de ez a rádió a zenei világnak egy sajátos területét választja ki, ami kohéziót jelent közöttük, és ebből lesz egy közösségi rádió.
3: Mesélsz nekünk, a nézőknek, hallgatóknak arról, hogy hogyan kerültél a közösségi rádiózás világába?
4: Hát szívesen, igen. Én közösségfejlesztő vagyok itt a bemutatásnál, már erről beszélgettünk. Ez valójában, most nem akarok itt hosszú fejtegetést, de egy olyan foglalkozás, amelyik a helyi közösséget próbálja megismerni, megtalálni, megszólítani, és segíteni abban, hogy meg tudja szervezni önmagát, a helyi közösséget. Tehát én ilyen közösségfejlesztőként dolgoztam falvakban, városokban, városrészekben, ahol vagy mi találtunk valami érdekes magót, valami érdekes kezdeményezést, amelyiknek szüksége volt segítségre, és azzal esetleg hatékonyabban működött, vagy ők kerestek meg bennünket, mert olvastak, hallottak rólunk, szóval valami közösséggel, települési közösséggel itt általában kapcsolatba kerültünk, és ez is nagyon fontos a közösség szónál, nem mondtam, hogy például a community szó az angolban az a települést is jelenti, és hát nagyon erősen a települési kötődése sokszor a közösségi rádióknak is. Na, tehát én ilyen közösségfejlesztőként dolgoztam, és a kollégáimmal együtt azt kerestük, hogy a már korábban emlegetett helyi nyilvánosságot, hogy az emberek megismerjenek dolgokat, sőt beleszóljanak, sőt ők maguk kezdeményezhessenek, hogy lehetne ezt hatékonyá tenni, és akkor a magyar viszonyokra most már visszatérve, 80-as évek vége fele már úgy engedett valamit a politika a szigorából, újságok már a 80-as évek végén, 88-89-ben már jött egy olyan sajtórendelet, hogy lehetett megjelentetni helyi újságot, de nagyon sok nehézséggel, de aztán a rendszerváltás után hirtelen nagyon sok egyesület, alapítvány jött létre az ilyen közjóra való szerveződéseknek a segítésére, vagy annak a keretéül. És ezek a szervezetek, amikor azt keresték, hogy mivel tudnának hatékonyan működni, megismertetni magukat, vagy a saját céljaikat bemutatni, vagy hívni oda embereket, hogy csatlakozzanak, a részvételt segíteni, ezeknek egy része kereste a nyilvánosság eszközeit, viszonylag hamar a nyomtatott módra rátalálta, tehát ez általában a helyi újság volt. Nagyon sok helyi lap indult el a 80-as évek utolsó, 89-90-ben és a 90-es évek elején rengeteg helyi lap volt. És ennek az volt az érdekessége, hogy nem a megyei lapnak, vagy egy országos nagy újságíró jött oda megcsinálni ezt az újságot, hanem a helyiek maguk írták. Igen. Ez persze tanulással járt, odafigyeléssel. Egy csomó embernek már megvolt ez a tudása. Tanárok voltak ezek között, azok már tudtak segíteni, hogy jól fogalmazzanak. De mindig valahonnan a forrásokat összehozták. Na és ezek a helyi újságok elkezdtek működni, és a 90-es évek elején ezeknek nagyon virulensek voltak, nagyon sok ilyen működött. És aztán fölmerült, amikor mi ezzel foglalkoztunk, hogy egy csomó helyen azt mondtuk, hogy de hát miért nem csináltok egy helyi lapot, mondta, ú, tényleg. És akkor fölmerült, hogy külföldi példákat már olvastunk, hallottunk, sőt, konferencián találkoztunk ilyenekről, hogy de hát miért nem lehet csinálni helyi rádiót? Hát nem lehetett, mert nem volt még ilyen jogszabály, illetve nem volt a média szabályozás megoldva a rendszerváltás után sem.
2: Yeah,
4: és volt az első média törvény, az tulajdonképpen egy átmeneti média törvény, ott talán azt hiszem, hogy 91-ben vagy 92-ben született, és az már korlátozottan, tehát lehetőséget kínált arra, hogy valami közösségi típusú rádió legyen, de azért az még nem volt olyan egyszerű. De ez izgatott bennünket, mert a kérdés akkor oda térek vissza, az volt, hogy lettem én ilyen, hogy kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy a helyi nyilvánosságnak egy lehetősége volt a helyi rádió. A helyi televízió is fölmerült nagyon korán, és egy csomó helyen ilyen kábeltévék el is kezdtek működni. Gazdag réten működött nagyon hosszú ideig, Pécset működött, és sok kisebb faluba is, Újpalotán is, sokfele működött ilyen, de egy idő után ez elkezdett hivatalossá válni, sőt az önkormányzat hivatalos rádiójával, vagy televíziójával, és egyébként is már a most köztük szólva elmondom nektek, hogy néha már úgy zavarta a tévé működtetőit, hogy most itt jönnek ezek a civilek, itt zavarognak, eközben meg tudnánk két reklámfilmet csinálni, meg nem tudom mit, tehát elviszik az időnket. Szóval magyarán ez egy kicsit már ilyen fals dolog, de minden esetre látszott, hogy a televízió az egy komplikáltabb ügy, és mi úgy gondoltuk, vagy a mi erőinket arra, hogy a helyi nyilvánosságban az helyi újságkészítés, helyi rádiózás, ezekre fókuszáltunk, és akkor abban segítettünk már ebben a közösségfejlesztői munkában egyebek mellett, hogy az emberek részvételét azzal segítsük, hogy fölvetettük, hogy lehetne rádiót csinálni. Na de akkor valami képzésfélét kell. Akkor nagyon egyszerű gyakorló képzéseket csináltunk, hogy kell interjút csinálni, hogy kell beszélni, hogy kell a telefont fölvenni egy adott rádióműsorba, ha ennek van relevanciája vagy jelentősége. De hogy és aztán van egy csomó olyan csoport, aki egyáltalán nem jut ilyenhez, például akik a társadalom perifériáján vannak, részben szegényebbek, részben sok esetben a cigányság is ilyen volt, részben sérültséggel élők, hajléktalanok, tehát egy csomó olyan társadalmi csoport van, akiknek fontos volt, hogy szólni tudjanak, és ezért próbáltunk különböző utakon másokkal együttműködve mindig, mert nem voltunk ennek szakértői, olyan szakmai szervezetekkel együttműködni, akik ilyen társaságokkal, mondjuk például a sérültséggel élőkkel foglalkoztak, és abban segíteni, hogy helyi lapot, helyi műsort hogy tudnának csinálni, vagy mikor a civil rádió elindult, akkor legalább nálunk hogy tudnának rádióműsort csinálni. Na hát egy kicsit hosszú feneket, vagy nagy feneket kerítettem ennek.
3: Nem, abszolút szükségem.
2: Egyáltalán nem, mert így el tudjuk helyezni a koordinátorrendszerben. Egy kicsit most annyiban visszakérdeznek, hogy jól értem, hogy tulajdonképpen a 90-es évekig Magyarországon a korábbi berendezkedések folytán, gondolom én zárójelben, tulajdonképpen nem volt közösségi rádiózás, és akkor indul el a 90-es években, ránk szakad ugyanúgy ez a lehetőség, mint maga a demokrácia.
4: Így van, ahogy mondod. Persze itt-ott ilyen apró kis erecskénk, mint a folyók mellett vannak kis apró kis patagocskák mellett erecskék, voltak apró próbálkozások, valahol összeálltak néhányan és csináltak egy, de ezek mind illegálisak voltak, pár nap alatt, vagy rövid idő alatt általában a hatóság megszüntette, és az egyik első ilyen a legjobban ismert ezek közül a Tilos Rádió volt, akik aztán hosszabb ideig működtettek rádiót, erdőbe menekültek, és akkor fákra tették, szóval nagyon érdekes kalandjaik vannak, de minden esetre mielőtt legalizáltak őket, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy már pedig nem sokára lesz média törvény, de ahhoz az nem szabad, akkor abba hagyták átmenetileg, azt hiszem egy-két hónapig ezt a sugárzást, pedig nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekes ifjúsági csoportok kapcsolódtak hozzájuk, de azért ez egy szűkebb kör volt, és megvárták a média törvényt, és akkor annak kereteiben lehetett aztán több lépcsőben volt média törvény, most már nem az van, mint ami 80 vagy 93-94-ben volt, de minden esetre legális lehetőség nyílt arra, hogy rádiózzanak.
3: Miért fontos az, hogy egy közösségnek legyen közösségi rádiója? Miért nem elég az, csúnyán szól, vagy egy ebédlőasztalnál kerüljön ez megbeszélésre? Mi fogalmazza meg azt az igényt, hogy ez szélesebb körben kell, hogy megszólaltassák?
4: Hát optimális esetben az ki sem maradhat, amit mondtál az egyik részeként, hogy az asztal mellett gyakran üljenek le, tehát hogy legyen párbeszéd, dialógus, diskurzus legyen az emberek között, és abból nőjön ki egy ilyen közösségi rádió. Persze vannak egyéni, egy ilyen rádióban, ahol ilyen műsorok vannak, ahol sok vitaműsor van, meg mindenféle ilyen civil társadalommal kapcsolatos, persze ott is lehet, hogy van egy blues zenei műsor, vagy, tehát vannak speciális irányzatok, vagy valaki csak a valami különleges művészeti ággal foglalkozik, vagy csak a környezetvédelemmel, bár az már ilyen érdeksérelmeknek nagyon könnyen tud a tartalma lenni. De hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, ez a bázis, ez az alap, hogy legyen egy társaság, ezt neveztem én közösségnek szimbolikusan vagy valódiba, akik rendszeresen összejönnek. Most az ő mondani valójuk talán több, mint hogy nem csak magukra, 8-ukra, 10-ükre vagy 12-ükre tartozik, hanem jó lenne, ha több, vagy olyan ügyet találnak ki, olyan dolgot szeretnének csinálni, amit jó lenne tovább kürtölni. Vagy olyan folyamatokat akarnak elindítani, és akkor most már itt akár például falvakban, kisvárosi részekben, lakónegyedekben, hogy rendszeresen valamit csinálnának, és szeretnék, hogyha a többiek tudnának róluk, akár ötleteket adnának, ezen keresztül bekapcsolódnának, mert az nagyon fontos a közösségi munkának, ez egy fontos része, hogy a közösséget gyakran ilyen akadálynak, meg zavarónak tekinti, de ez egy erőforrás tud lenni, tehát hogyha az emberek azt, amit szeretnek, amihez értenek, amit szívesen csinálnak, az ügyben nagyon sok mindent hozzá tudnak adni más erőforrásokhoz, és ebből például egy rádió nagyon fontosan tud működni, vagy töltekezni, építkezni, hogy van, és akkor visszatérve mondjuk egy ilyen falusi példára, hogy amit ők szeretnének csinálni, hát egy csomó minden embert jó lenne bevonni, és kiderül, hogy a szomszédházban lakik valaki, aki ehhez ért, a harmadik házban az, tehát hogy ez az erőforrás, amit mondok, ilyenre gondoltok, ne feltétlenül, hogy pénzt ad be, hogy a tudásával, a hozzáértésével, a kapcsolataival belejön egy ilyen, belekapcsolódik egy munkába. Most tulajdonképpen többről beszélünk régen, mint egy közösségi rádió, de a közösségi rádió ennek egy fontos szereplője tud lenni, éppen arról van szó, hogy nem csak úgy magától lárpurlár létrejön, hanem van egy funkció, ami létrehozza, megköveteli magának, hogy itt jó lenne nagyot kiáltani és hallani. Egy picit most más a helyzet, szaladjunk mára, és aztán menjünk majd vissza a történelmiségre, mert ma már az internet nagyon sok minden lehetőséget kínál, de a face-to-face, az egymás látását, hallom, érzékelem, hogy milyen a hangulatod, ezeket nem lehet interneten úgy átadni, szóval, vagy legalábbis sok minden szükséges ahhoz, hogy mi személyesen is találkozunk, annak a szaga, annak a hevülete, annak a indulata és nyugalma, szóval egy közösségben ilyen hullámozások vannak, ezeket, hogy megérezzük, ehhez a személyes kapcsolatok fontosak, de nem akarom lebecsülni ezzel az internetnek a szerepét. De térjünk vissza talán az ilyen hagyományosabb, egyszerűbb sugárzott rádióhoz, mert még nem volt az internet, csak valamikor 2000 után jóval lett.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali Vója.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Részt vettél közösségfejlesztőként, közösségi rádiózóként is, építetted ezt az egészet. Ugyanakkor ma, 36 évvel később, vagy mondjuk egy erős 30 évvel később, milyen jelentős különbséget látsz abban, hogy hogyan tekintünk magunkra, mint közösségre? Mik voltak akkor, a 90-es évek elején az akadályok és az előnyök, és mik ma?
4: Hát,
3: ha van különbség egyáltalán.
4: Hát hogyne, na, mindenképp is nagyon nagy különbség van, csak nagyon nehéz ezt, hogy mondjam, homogén az összefoglalni, tehát hogy ne fecsegőssé váljak. Hát egyrészt a rendszerváltás után volt egy ilyen nagy akarat az emberekben, hogy most valami megváltozott, erre mondtam, hogy egy civil boom volt, hogy hopp, hát lehet szabad, akarhatunk akarni? Hát akkor akarjunk, amit most tudunk-e akarni, az egy kérdés volt, és egy kérdés máig is, de minden esetre kellett ehhez egy időszak, amíg az emberek létrehozták, és erre is hivatkoztam az előbb, a saját egyszerűbb egyesületeiket, köreiket, alapítványaikat, amiben együttműködtek, de az is lehet, hogy a helyi könyvtár köré szerveződtek, vagy a helyi művelődési ház közé, vagy egy ifjúsági csoport közé, vagy valami helyi ügy volt, egy patakot kellett kitakarítani a faluban, és aztán, ahogy az emberek elkezdtek együtt dolgozni, kommunikáció jött közöttük rétre közbe, és ettől kiderült, hogy egy csomó minden másban is szót értenek, és akkor elkezdtek összejárni, mondjuk esetleg csak a környezetvédelemmel kapcsolatban már mennyi mindennel, de lehet, hogy a falu dolgaihoz is hozzá akartak szólni, hogy milyen döntések szülessenek, vagy valami. Na tehát az elején volt egy ilyen nagy, az újdonság ereje, és ez nagyon sokáig ment, vagy így volt. És az is érdekes volt, hogy a létrejövő, 90-ben létrejövő új magyar társadalom és Magyarország és kormány, az komoly kapacitásokat arra biztosított, hogy ezekhez a munkákhoz, vagy ezekhez a mozgalmakhoz feltételeket tudjanak teremteni. Mert az is nehéz ám, hogy ha mi csak úgy összejövünk valamiről beszélgetni két hetenként, annak nincs különösebb feltétel. De mondjuk egy rádiót csinálni, ahhoz már nagyon sok minden kell. Hát egy ilyen stúdióba körülnéz az ember, itt már ráadásul televízió is van. Tehát, hogy a feltételteremtés az nem mindig van benne a civil kapacitásokban. Ahhoz kellett, és nagyon izgalmas volt, főleg a 90-es években és talán a 2010-es évek elején is, hogy létrejöttek a Országos Rádió és Televízió Testület, az egy ilyen hivatala volt a kommunikációnak, és annak létrejöttek különböző pénzalapjai, amihez lehetett pályázni, és nem meggazdagodni lehetett ezeken, hát lehet, hogy egy-két ember meggazdagodott, de nem ez volt a jellemző, hanem hogy az alapfeltételeket, amit nem tudnak összeadni az emberek, azt megteremtette, mert az emberek utána a munkát összeadták, a hozzáadott munkát, ami önkéntes munka többnyire, és így jött létre, és ez volt az, ami nagyon fontos volt, hogy volt erre egy érzékenysége az akkori államszervezetnek, és hogy lehetett ezekből a forrásokból jó ügyeket, nagyon különböző jó ügyeket elindítani, létrehozni, és időnként apró támogatásokkal, tehát mikor technikát kellett cserélni, vagy idő működési költséget néha lehetett pályázni. Ezek megvoltak, ezek ma nagyon korlátozottak. Általában a civil cselekvésnek a tere, nem akarok belemenni, ha csak nem kérdezitek, vagy kéritek ezt külön, de ez sokkal korlátozottabb pillanatnyilag, mint amilyen a 90-es években volt, az egy hirtelen nagy hevület volt, hogy lehetett. Tehát ez az egyik különbség. A másik, hogy nagy volt a lendület, meg az akarat az emberekben, hogy ez egy új van. Most nem akarok nagyon, de most egy eléggé elfáradt társadalom van, most akkor nagyon diplomatikus voltam, és hogy ez, ebben a helyzetben, ha nem valami ellen akar az ember szerveződni, akkor nagyon nehéz. Valamiért, tehát, hogy valami jót csinálunk, persze ilyet is lehet, de ma sokkal kifáradtabb a társadalom, kevesebb ilyen energia van. De hogy mi az, ami még változott, amit így nem szabad, hogy elfelejtsek. Hát voltak intézmények, amelyek, főleg a kulturális intézményekben nagyon sokan úgy látták, hogy őnekik dolguk az, hogy ne csak rendezvényeket szervezzenek, az is nagyon fontos dolog, meg eseményeket szervezzenek, hanem kezdeményezzenek olyan ügyeket, amiből az emberek saját akarataikat összehozzák, mint amit egy civil keretben is lehet, de ehhez gyakran egy könyvtár, vagy egy kultúrház, vagy művelődési ház keretet kínált. Ezek is elég rosszul állnak most, a kulturális ellátás sem igazán jó, nem akarok most tovább ilyen panasznapot mondani, de amitől Tehát más volt egy kicsit ez a közhangulat, és azért ennyit erről mondhatok, hogy természetes volt a rendszerváltás után, addig egy párt volt, ugye? És természetes volt, hogy nagyon különböző figurák jönnek, és ezek nem mindig értettek egyet, megvívtak. Volt, amikor valaki erőszakos volt, legyűrte a többit, de volt, hogy párbeszéddel egyességre jutottak. De sokféle áramlat egyszerre működött, és hogy ehhez az emberek egy idő után ebbe is egy kicsit elkezdtek azért belefáradni, de, és ez nem mindegyik, persze gyakran politikai párthoz kötődött, de nem csak ahhoz, tehát hogy sok akarat párhuzamosan lehetett, ez most nem annyira szeretett dolog.
1: Az a kérdés foglalkoztat engem, hogy a közösségi rádiózás, az lehet-e objektív?
4: Hát lehet, de miért legyen objektív? Hát a világunk, tehát ahányan látjuk, mi négyen vagyunk most öten itt a szobában, valószínűleg egy csomó dologról 4-5 féle, de legalább 2-3 féle véleményünk van. És ez teljesen jó. Az a kérdés, hogy van-e olyan légkör a szobában, vagy az épületben, vagy a városban, vagy az országban, hogy mi ezeket megvitassuk, hogy kedvünk legyen megvitatni, mert engem érdekel, hogy te erről mit gondolsz, és hogy te miért gondolod másképp, mint én, ha nem érdekel, csak azt akarom elmondani, amit én akarok, akkor abból nem jön vissza. Az a párbeszéd, amikor mi tudunk, és ez a közösségi rádiónak ez egy sajátosság, hogy azért az eredeti témát azt megfogjuk, vagy ide visszatérjünk, hogy az embereket érdekli a másik ember véleménye, és a másik ember véleménye az nem ellenség, hanem akkor tudunk egyességre jutni, ha én valamiről van egy véleményem, de átmenetileg fel tudom függeszteni azt, mert meg akarom érteni, hogy te miért akarod ezt a másikat. Ez egy nagyon nagyon egyszerűnek látszó dolog, de nagyon komplikáltám, hogy a másik embert véleményt magamra merem ereszteni. Hát akkor a leve vesztes vagyok. De hát egy igazi párbeszédben nincs is vesztes, most köztünk szólva. Igen. Hanem, hogy ott kölcsönösen építkeznek ebből.
3: Igen, ha stabil vagyok egyébként is abban, amit én gondolok, akkor az nem támadás, hogyha egy új szín feslik fel valahol.
4: Sőt, végig gondolom, hogy tényleg lehet, hogy még jobban tudom azt, amit én gondoltam ezáltal.
3: Komplementere, kiegészítője tud lenni.
4: Így van.
3: Ezt nagyon hiányolom én is a társadalmunkban, ahol nagyon erősen érezzük a közönyt. És azt gondolom, hogy a közösségépítésnek ez a nagy rákfenéje lehet az egyik. Biztos, hogy jó sok minden van még. Hogyan lehet egy közösséget felébreszteni? Rácsodálkoztatni a saját közösségi erejére?
4: Hát most erről másfél kurzust kellene csinálni, hogy ezt elmondjam eléggé, tehát hogy ne felszínes maradjon a dolog. Hát meg kell hallgatni az embereket. Néhány ilyen egyszerű közhelyt tudok mondani. Olyan helyzeteket kell teremteni, amikor megkérdezzük az embereket, elhiszik, hogy tényleg érdekel bennünket, nem egy manipulációs, valamilyen kereskedelmi reklám miatt fontos, hogy elmondjuk, hogy erről a mosókuporról mit gondolunk, hanem hogy tényleg érdekel a véleménye, és hogy akár még változás is lehet ebből a dologból. Tehát, tehát az odafigyelés, a másik meghallgatása ebből, tehát minden kommunikáció ebből kezdődik. Ma a kommunikáció két fele szeretném nagyon leegyszerűsítve váltani, még egy picit ez is ilyen, mintha elméletileg, vagy eltávolodnánk az. A kommunikáció...
3: Nem távolodunk el, és én kérlek, nyugodtan mondd el, nagyon izgalmas.
4: Köszönöm szépen, megerősítesz. Tehát, hogy a kommunikáció nagyrészt arra épül, hogy valamilyen módon üzletet bonyolítsunk le, valamilyen tárgyat, vagy valamilyen szolgáltatásnak a reklámját, a fogyasztását szervezzük meg, a fogyasztását annak, hogy ide jöjjenek, ide menjenek. Ennek van jó dolga is, mert lehet, hogy a Margit szigetre miért érdemes menni, arról beszélnek, de azért a kommunikáció nagy része, megnézitek a műsorokat, az általában tele van reklámmal, azok mind valami fogyasztásra, de tele van a különböző, a műsorok között, meg a műsorokban is tele van ezeknél a nagy áruházakkal. És a kommunikációnak van egy másik fontos része, ez az emancipáció, azaz, hogy megtanuljuk, megértsük, tehát arról kellene szóljon a kommunikációnak a tömeges része, a legalább az oktató része, a rádióknak, a tévéknek, hogy hogyan tudunk mi megszerveződni, amit te föltettél nekem kérdést. Ha mi nekünk van egy akaratunk, vagy van egy sérelmünk, vagy nem is sérelmünk van, azt látjuk, hogy milyen sok, milyen jó dolgot lehetne így csinálni, ha mi 5-6-an összefognánk itt a házból. Tehát az emberek megtanulják azt a tudást, ez az emancipáció, hogy lehet párbeszédet folytatni, amiről itt ezért beszéltünk, hogy lehet megtalálni a másik embert, hogy lehet közösen elérni valamit, hogy lehet megszervezni magunkat, olyan példákat, célokat, történeteket, te is mondtatok nekem, hogy mondj egy történetet valamire itt a beszélgetés elején. Ez olyan jó kérdés mindig, mert az ember kényszerül valami megfoghatót mondani. Mm-hmm. De hogy lehet ezekkel a történetekkel segíteni a saját, és elhitetni, hogy képes cselekvésre. Na most itt nagyon fontos, hogy olyan légkör kell, hogy az emberek elhiggyék, hogy valami nagyon fontos dolog van, és arra ők képesek együtt akár pénzt összedobni, akár az idejüket összeragni, akár nekiállni hétvégén. Mondjuk a 10 millió fa mozgalma, biztos hallottátok róla. Hogy ez egy milyen fontos dolog, hogy ha fákat nem ültetünk, és pláne nem ilyen iszonyúan feltalált, és nagyon helyes, és az egyik legjobb magyar mozgalom szerintem ez a 10 millió fa mozgalma, hogy akkor nagyon nagy baj lesz. Nem ma, meg holnap, minden nap már.
3: Tehát az ügy. Kis,
4: hogy?
3: Bocs, Csavany, tehát az ügy.
4: Az ügy, így az van. Ügy,
3: tehát
4: van.
3: A közönyből való kimozdításnál meg kell találnunk egy olyan közös nevezős ügyet,
4: igen.
3: Amire a legtöbb.
4: Vagy akár tudnak. Többet, és azt megnézni, hogy ezeknek milyen sorrendje érdekes. Először ezzel foglalkozunk, mert valószínű, hogy sokszor összejönnek emberek, több dolog érdekli őket, és még aki lemarad a dologból, ő is szeretné, ha valahogy belekerülne ebbe a közösen elvállalt programba, most képletesen mondom, és akkor, na hát akkor csináljuk meg együtt. Szóval az ügyek, igen, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert ez egy sokkal egyszerűbb szó, mint hogy itt ilyen.
3: Nem, én csak magamnak fordítom le, mert most így jár az agyam, hogy mi az, amivel kimozdíthatjuk magunkat, saját magamat is a közönyből, és ezért is voltam erre kíváncsi.
4: És ha tudunk olyanokat, akik bátrak voltak, akik csináltak valamit, tudunk mintákat, példákat, ez az emancipáció, tehát, hogy valaki fejlődhessen, ennek az is például, hogy csinálja ő, mi a 90-es évek körül, amikor vagy még a 90-es években, mikor még nem volt ilyen szabadság, és ez még nem a rádió, akkor helyi közösségekkel dolgoztunk, és ha valahol valaki valami jó dolgot csinált, akkor megtudtuk, akkor buszra vagy valamire összeállítottuk őket, és elmentünk megnézni, hogy itt egy tavat, egy ócska tavat horgásztóvá alakították. Hát na, azt hogy csinálták? Vagy valami tök más, szóval, hogy valahol valaki valamit jól csinál, mert ez csomó mindenki nagyon jól csinál, és azt elviszi, egy másik ember ezt meglátja, és azt mondja, de hát tulajdonképpen ezt én is meg tudom csinálni. És volt egy ilyen eset, ez már akkor a rádióhoz jön vissza, hogy ha jól emlékszem, 89-ben vagy 90-ben meghívott egy holland barátunk, egy mikrobusznyi magyar embert, vidékről mindenfelől, aki közösségi rádiózással akarunk foglalkozni, hogy menjünk el, és végigvitt, egy hétig vitt bennünket Hollandiába, hogy mutatott ilyen rádiókat, televíziókat. És akkor elmentünk egy kis faluba, ahol még talán azt hiszem a helyi egyház segíthette ez, de volt egy kis kétszintes épületük, semmiük nem volt szinte, és ott elkezdtek rádiózni, és akkor szünetbe hoztak egy nagy láda almát, hogy vigyük el, mi a végén. Értitek, egy láda almát a magyaroknak. Most nem azért, mert szegények voltunk, de hogy olyan hétköznapi egyszerű emberek voltak, és akkor azt mondja az egyik lány, de ebből a láda almából én azt következtetem a rádióra is, amit ott csinál, hogy ezt ha ők meg tudták csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni. Tehát ezek ilyen indító lökést jelenthetnek, ilyen

0: meg már online rádiózás, és ugye a kereskedelmi rádiók dömpingje mellett mégis van-e jövője egyébként magának a rádiózásnak?
1: Hát ez nagy kérdés. Hát most én elfogult vagyok, és persze azt fogom a végénre majd igazi, azt mondom, hogy igen, van, de az, egy, az elgondolandó, hogy most máshogy kell rádiózni, és te is ezt már föltette ezt a kérdés, hogy a társadalom akkor milyen volt meg ma, hogy a akkori rádiók milyenek voltak meg most, hogy valószínű ma már máshogy kell. Például nem lehet nem tudomást venni arról, hogy van az internet. És az egy kicsit arctalanabb talán, ami azon zajlik, vagy legalábbis gyakran nélkülözi a személyes találkozást, de egy csomó mást tud, tehát hogy azt is tudni. De hát például mi a civil rádióban, hogy nem sugárzunk, például nekünk most nagyon fontos rész, hogy egy részben egy ilyen podcast műhelyé alakultunk fokozatosan át, és nem is csak podcast, tehát amikről csinálunk kisebb elérésű, hallgatói elérésű témákról anyagokat, de akik szerepeltek ott, azoknak utána járunk, elküldjük, segítünk nekik terjeszteni, és hogy tulajdonképpen több csatorna létezik, és én még nem is ismerem az összes ilyen TikTok meg ezeket a technikákat, de hogy a rádiózás ma már mást jelent, vagy mást is jelent, mint hogy hallgatom a sugárzott adót, jelenti azt is, hogy az autómba beteszek egy kazettát, hallgatom, vagy nem is kazettát, vagy akár ha lehet, hogy hullámhosszon valahol hallgatom, ha élőbe hallgatom a podcastot, és aztán ugyanonnan tudom folytatni, mikor már megérkeztem, és legközelebb továbbállok. Tehát, hogy az élethelyzet más, de mi minden más tud még a kommunikáció, milyen eszközei lehetnek, ezen fontos állandóan gondolkodni, hogy mivel lehet frissíteni. Tehát amikor mi ezt elkezdtük, úgy tűnt, hogy a rádió az egy ilyen király. De hát nem, mert már a televízió is volt, és plögök. Kábeltelevízió akkor hirtelen nagyon erősen terjedni kezdett. De most már sok király van, szóval, hogy nem, nem tud egyedül a rádió megélni. A rádió egy ezek közül, illetve rádió alatt mi már egy ilyen komplettebb média műhelyt jelentünk, és egyre többször azt próbáljuk embereknek, közösségnek felajánlani, hogy csinálunk az ő műsorukról valami beszélgetést, ezt leadjuk. De utána ebből podcastot csinálunk, tehát ők tartósan már csak egy linkkel tudják hónapokig küldeni tovább. De ha gondolják legközelebb, ha valami ügyük jöjjenek, és ők csinálják meg azt a podcastot, és mi segítünk ennek a megcsinálásában. Tehát, hogy lehet ilyen kommunikációs műhelyt létrehozni, az izgat most már leginkább bennünket, és a rádiónak az ilyen típusú kinyit nyílása. És ebben már persze megjelennek a kamerák is, mert akkor már a vodcast is ott van. És akkor még, tehát, hogy a mostani világhoz kellene valahogy igazítani magunkat. Az életben maradásnak a dolga. Persze mindig van egyfajta azért a hagyományos rádiót is még hallgatják, a sugárzott rádiót is, meg, tehát hogy ezeknek van ideje, de nem kizárólagosak. És hát érdekes dolgokról kell csinálni műsort, persze az is fontos.
2: Hogyha most fel kellene sorolnunk 5 olyan pontot, olyan ügyet, ami szerinted közös nevezőre tudja hozni a mai társadalmunkat 2026-ban, akkor mi lenne az az 5 dolog, amivel szerinted úgy tutira nyernél? Amire meghívhatnád úgy az embereket, hogy arra igent mondanának?
1: Hát nagy ügy ez a klímakatasztrófa, meg a környezet, de ennek kisebb ügyeivét tehetők. Mondtam már az előbb a 10 millió fa mozgalmát, ami fantasztikus, amit csinálnak, és ez évek óta, és hát nagyon jó dolgok történnek ennek a keretébe. De hát például most ennek még mindig a környezetvédelemhez tartozik, ez az iszonyú nagy szárazság. És kiderül, hogy vannak olyan kis közösségek, amelyek a víz megtartásán gondolkodnak és cselekednek, és a víz megtartást nem csak ENSZ vagy EU-s pénzből lehet nagy beruházásokkal, hanem egy csomó mindent a önkormányzat, a falu erejéből, vagy az egyes emberek összefogásából meg lehet csinálni. Milyen példák vannak ők, mire mentek, hogy tudunk mi ezekre is nagyon sok példát látok. Tehát mondjuk ez egy ilyen. Hú, hát hirtelen nehéz, mert nem biztos, hogy utólag majd vádolom magam, hogy nem a legfontosabbakat mondtam. Hát ilyen mindenképpen a szociális ügy, és akkor ez is megint egy nagy, a lakhatástól kezdve általában a rászorultság, általában a befogadás kérdése. Hát most a Dik TV-ben vagyunk, meg a Dik Rádióban, hát hadd mondjam, hogy hát ennél nemesebb, meg ennél nagyobb feladatot, mint hogy van a társadalomnak egy olyan réteg, akik egyre inkább a perifériára szorulnak, nem csak a saját, mindenki, vagy hát sokan mondjuk, hogy a saját hibájukból, ez nem igaz. Hosszú ideig, rengeteg energiával, erőfeszítéssel egy csomó mindent lehetne csinálni, és ebben mindenkinek kellene találnia valami szerepet saját magának, hogy ő mivel járul el

0: hozzá. Ez például most ennek nem megyek tovább a részt, de ez egy nagyon nagy ügy, de ez a szociális ügyön belül még ezen kívül a kisgyerekeknek, mostanában sokat hallottunk, a intézetben nevelkedőknek. Igen, gyermekvédelem. De mindenféle más területen is a szociális terület egy ilyen nagy, akkor kettőt mondtam. Hát a nem ilyen szakmai ágazat, de az itt már a beszélgetésben többször ezt a szót használtam, ez a párbeszéd képességének a elhitetése és visszatanítása, tehát hogy
1: de nagy hiány.
0: Képesek vagyunk egymással szóba állni. Hát te ehhez a párthoz tartozol, te meg ahhoz, de hát attól még, ha fát kell ültetni, hát az mind a kettőnknek a fája, hát nincsen ennek. De és ugyanígy a futballcsapatnál is, hogy Fradi vagy Dózs, szóval ilyenek, ezek átmenetileg nevetünk rajta, de igazából jó, hogyha ezeken felül kerekedünk. Hát most írtelen, hadd maradjunk ennél a
1: ez három. Ez szerintem szuper volt. Nekem nagyon tetszik, hogy találtunk mindjárt kapásból három ilyen nagy területet, amit azért szét lehet szálazni még tovább is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Még sokáig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de sajnos a műsoridő az lejár. Viszont azt kívánom neked, és a kedves nézőknek is, hogy fedezzük fel újra, hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni, és a munkád során pedig egyre többször éld meg azt, hogy a magyar társadalom újra elhiszi, hogy önerőből tud, képesek vagyunk egymásra csodálkozni, és megfogni egymás kezét.
0: Hát ez nagyon jó, hogyha sokszor mondjuk egymásnak, és aztán tesszük is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Közös út Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv- és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
3: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képen és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
3: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
4: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybe kötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
3: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
4: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
3: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
4: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
3: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
4: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
3: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
4: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
3: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
4: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
3: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
4: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
3: És a helyszíneket ki választotta ki például?
4: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
3: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
4: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
3: A videóklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
4: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidéliusz Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
2: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva és énekeltek, és az apai nagymamám a lábára ültetett és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
1: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amikor jobban hatással voltak.
2: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
1: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
2: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak az apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
1: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
2: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igen, csak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
1: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
2: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly, megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállal már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazse válunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így át lettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
2: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatal korban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek, és szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy
3: kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátó egységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenésem.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
3: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Dickben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
6: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai

0: magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a hármas határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bárni. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a cimbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagy részt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4 de a Jancsival dolgoztam, azt hiszem az ötödiknél is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
6: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mintha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidelius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smideliusok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagyvonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld, lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgös fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Aki az álmait valósággá festette, a különleges roma festő Omara munkáiból nyílt átfogó kiállítás. A 20.-21. század egyik legmeghatározóbb magyarországi roma festőnője, Omara, Olá Mara, életművéből rendezett átfogó kiállítást a galéria történetében először mindkét emeletet a tárlatnak szentelték. A május 27 és július 19 között látogatható nagyszabású életmű kiállítás címe egy hosszú idézet. Egyszer a rádióban az álomfejtésről volt szó, betelefonáltam és azt kérdeztem, lehet az, hogy amit én álmodok, az mindig bejön? A kérdés, amelyet a művész egyszer élőadásban egy rádió álomfejtő műsorába telefonálva tett fel, magában foglalja mind a munkássága, mind élete profetikus jellegét. Omara nem csupán dokumentálta a valóságát, hanem teljes meggyőződéssel vallotta, hogy az megváltoztatható és az álmait szó szerint valóságát tette.